0: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Természetesen már az elején tisztáznunk kell, hogy ez a Suki név, ez nem véletlen, hiszen mi első unokatestvérek vagyunk. Ugyanis az én édesapám és a te anyukád, a Julianna,
1: édes testvérek.
0: Pontosan édes testvérek, úgyhogy nem kellett messzire mennem ahhoz, hogy megtaláljuk így egymást. Igen, így a riport nem. Szempontjából. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi is az a tánckari prímás.
1: Hát a tánckari prímás az jelen esetben annyit akar, hogy ugye én a Rajkó zenekarban vagyok, és ott egy műsor keretén belül föllépünk tánckarral is, zenekarral is, és a vannak zenekari primások, vannak tánckari primások. Persze a tánckari primás is vezet zenekari számokat, de a tánckari primásághoz kell egy kicsi plusz, ami a tempótartást, a részek megjegyzését, és itt inkább a memóriára kell kihelyezni a dolgokat, a részek megjegyzését előtérbe tudja helyezni az ember számára, és valamilyen módon annak idején gyerekkoromban valahogy én jobban meg tudtam jegyezni a táncnak a részeit, hogy mi van kétszer, mi van másfélszer, mikor jön vissza az első dallam, mikor jön vissza a bevezető része, és valahogy ezt rám jobban ragadtak ezek a dolgok, és tánckari primásnak neveztek ki.
0: Ezt úgy tudom elképzelni egyébként, mint amikor mondjuk egy zongorista balettkorrepetítor. Hát az is valami egészen különleges képességeket igényel.
1: Igen, tökéletesen így van, amikor a korrepetítor mondja meg, akár az énekesnek is, hogy azt még egyszer vegye balettban, igen, még egyszer, ezt nézzük meg ezt, mert nem stimmelnek a tempók, vagy akkor, itt nálunk megmondom, hát a tempókra is, meg hát a rengeteg, ugye ezek a koreográfiák, rengeteg visszaismétlést, kihagyást, kiállást, és akkor ugye ezt tudni kell, és ugye vannak 8-10 perces tánckari művek is, azt azért észbe tartani, kotta nélkül kellett egy kis memória hozzá, szóval.
0: Mondjuk a kotta nélkül való játék az a rajkósoknál eleve nem jelent problémát, de hát nyilván a táncosokkal együttműködni az egy teljesen külön műfaj, mint ahogy az is nyilván, hogyha az ember kiáll egy kis öttagú zenekar elé, az is más képességeket igényel. De te ezt is egyébként csinálod.
1: Igen, csinálom ezt is persze, hát a étteremben is, hát most már így idős fejjel az éttermi munkát is az embernek el kell vállalni, mivel a családot el kell tartani, és minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy pénzt tudjon keresni az ember. Erre az idei nyár is nagyon jó példa volt, ugye. Például van elindult ez a Muzsikáló Magyarország, ami köszönhető a kormánynak, ami nagyon jó, mert valamilyen szinten megpróbálja visszahozni a régi éttermi cigányzenét, és ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó kezdeményezés, és úgy néz ki, hogy beválik, mert idén is ugye 4 hónapon keresztül tudott nem közel 100 zenekar, 4-5 tagú zenekarok éttermekbe játszani, úgyhogy az állam segítségével az állam fizette tulajdonképpen az zenészeket. Az étterem tulajdonos meg, hogyha szüksége volt rá, akkor beengedte, és akkor az étterem tulajdonosnak is jó volt, meg a zenésznek is jó volt. Meg hát most lett vége tulajdonképpen 28-án ennek a 4 hónapos programnak.
0: Hol muzsikáltál egyébként?
1: Én Csepelen muzsikáltam egy étteremben. Az volt volna neve, hogy Lecsó étterem. Semmi különös, de egy nagyon-nagyon dekoratív kis házias, kis magyaros étterem.
0: Magyaros. Volt.
1: Igen, hát nagyon jó, jó, nagyon jól főznek. Úgyhogy
0: és mi volt a visszhang egyébként?
1: Nagyon tehát kellemes.
0: Szerették
1: volt.
0: A vendégek.
1: Szerették a vendégek. A négy hónap alatt sikerült törzsvendégeket szereznünk, úgyhogy...
0: Újakat.
1: Akik egyszer eljöttek hétvégén, akkor észrevették, hogy bejönnek hétközben is, és egy visszajáró vendégeket sikerült a 4 hónap alatt szereznünk. Na, hát, hogyha most ez ugye évekig tartana szerintem, ugye akkor biztos vagyok benne, hogy törzsvendégeket tömkelegével járnának oda.
0: De akkor ők direkt azért jöttek vissza, mert cigányzenét hallottak az étteremben, ebéd közben vagy vacsora közben.
1: Igen, pontosan szokatlan volt nekik először, félve nyitottak be az ajtón, hogy a légkondi ment, félve nyitottak be az ajtón, mert nem voltak hozzászokva, hogy ott az ajtóban 4 zenész ott csinál valamit, benyitottak, és akkor leültek, elcsodálkoztak, hallgattak egy kicsit minket, csak azt vették észre, hogy hétvégén már jöttek vissza megint.
0: Aha. Szóval tetszett nekik.
1: Aha. Hát szeretik, hát a magyarok szeretik a magyar zenét, és ugye mi meg játszottunk mindent, magyar tánczenét, jazzt, amit

0: amire lát, hogy a fiatalabbak jöttek, akkor filmzenéket, ugye, amiket ismernek, és hát az ember, meg amit ugye kértek, mert lehet rendelni is a cigányzenésztől köztudott. Úgyhogy nagyon szerették, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert talán vissza lehet hozni a régmúltat.
1: Ez nagyon érdekes kérdés, hogy egyébként kérnek is, hiszen kíváncsi lennék, hogy mit kérnek a mai fiatalok, vagy hát akár a mai időseket is kérdezhetném. Hát
0: a fiatalok, bocsánat, hogy a szabadba vágunk, a fiatalok ugye inkább a tánzenéket kérik, filmzenéket.
1: Harry Potter vagy.
0: Na hát, valamikor azt is kérik, de ugye azért nekünk is véges a tudásunk, nem mind, egy cigányzenekarral nem mindent lehet eljátszani, de inkább ilyen klasszikus filmzenéket kérnek, mint a Keresztapának a zenéje, vagy a Love Story-nak a zenéje, ő hát azért tudják, hogy azért tisztában vannak vele azért, hogy mit lehet. Vannak, mikor elrugaszkodnak persze, de tisztában vannak azért a cigányzene kereteivel. Inkább ilyen klasszikus filmzenéket. Uh-huh. Az idősek meg ugye kérik a magyar nótákat, kérik az operetteket, úgyhogy
1: tehát szeretik, ismerik őket. Sőt, még énekelnek is veletek?
0: Természetesen, hát mondják, édesapám nótáját el tudna játszani, persze, a Kácos úr természetesen, aha, és akkor éneklik, van meg, hölgyek megkönnyezik, szóval van az a réteg, még mindig van az a réteg, akinek erre szüksége van, és igénye is van rá.
1: Hát ők viszont direkt egy ilyen helyre mennek, ahol van cigányzene.
0: Igen, igen.
1: Ha csak 4 hónapig is, de legalább
0: van. Igen, és mikor megtudják, hogy csak 4 hónap, épp tegnap beszélgettünk a szünetben egy idős nénivel, aki kijött hozzánk, ugye a szünetben is mondta, hogy hát elég beteges, de és mondtuk, hogy hát vége van nekünk is. Jaj, de kár, lehetne egy éves is, meg minden. Hát mondtuk, hogy ez ki tudja, mi lesz belőle. Egyelőre még csak így megy, hogy évente. Mert már az több éve megy, ugye ez a Muzsikáló Magyarország.
1: Igen.
0: És most talán azt hiszem a 4. éve. És most még ilyen 4-5 hónaposak, de hát ki tudja, mit hoz a jövő. Lehet, hogy még majd lesz több is.
1: Neked azonban a fő profilod, az mégiscsak a Rajkó. És hát így a Rajkónak, a tánckarának a kísérése, illetve a zenekarnak a vezetése. Milyen fellépések voltak most a nyáron?
0: Hát elég mozgalmas volt a mostani nyarunk. Ugye az ilyen táncos fellépések, folklorműsorok mellett lekötöttek 11 néhány templomi koncertet, ahol hát ott inkább klasszikusokat játszottunk vidéki templomokban, de nagyon szerették azt is, Bachot, Ave Mariát, kiséi zenét, ilyeneket játszottunk, Liszt Rapszódiát, a Weiner Raónak a rokatáncát.
1: Kodály
0: esetleg. Igen, mert a Rajkónak vannak műsorai, van folklór, van klasszikus, van operett, van Strauss műsora, és itt ugye templomban inkább van ez a templomi koncert, amit direkt erre állítottunk össze, hogy ne legyen túl lassú se, ne legyen túl altató se, mert ugye ezek az avameriek általában gyönyörűek, de lassúak. Próbáltunk becsempészni egy kis monticsárdás, mert azért a cigányzenekar, nem igazi cigányzenekar, aki a monticsárdást nem játsz el, de próbáltunk elmenni a klasszikus zeneszerzők irányába. És nagyon szerették ezt is, hogy teltházzal ment minden ilyen templomi koncert, és a végén állva tapsolták a zenekart, úgyhogy aztán jöttek a polgármesterek, megköszönték, úgyhogy az emberek ezt is szeretik, úgyhogy nem igaz az, hogy nem az emberek elfordulnak a zenétől, mert nem. Nagyon szeretik az emberek a zenét, főleg azt a zenét, ami igényes és hallgatható.
1: Meg hát azért a Rajkónak van egy nimbusza. Tehát az, hogy 1952-ben alapította Farkas Gyula a Rajkó zenekart, és azóta töretlenül folyamatosan megy, és most már tulajdonképpen párhuzamosan még az iskolával együtt is működik.
0: Igen, hát 1952-ben alakult, ugye most már 72. éve, 73. éve, azóta töretlen, voltak azért hullámvölgyek, természetesen a zenekar életében sajnos, de most úgy a rendszerváltás után sok problémánk volt, de azért most, hogy megalakult a profi zenekar is, meg az iskola zenekar is külön, ez így nagyon jól kiegészíti egymást. A rendszerváltás után nehéz volt ugye talpra állni, mert addig ugye az állam dotálta a zenekart, aztán keresni kellett különböző vonalakat. Most is a kormány azért az irodája, a zenekart is, iskolát is, szóval nincs ezzel a probléma, csak hát ugye a piacon megélni nehezebb, mint annak idején, ami az ember ölébe hullott, most azért meg kell, nem nekünk, a vezetőknek meg kell érte dolgozni.
1: Említsük meg itt még mindig Gerendási Istvánnak a nevét, aki, ha jól emlékszem, már 1996 óta a zenekarnak a menedzsere.
0: Így van, így van. Az az igazság, hogy ő is 1976-ban került az együttesbe.
1: Ja, akkor, pont akkor, amikor te is.
0: Velem együtt, igen. Jövőre lesz 50 éve, hogy az együttesnél vagyunk. Akkor még mint nevelő tanár volt az együttesben. Aztán, amikor mondom, jött ez a hullámvölgy, akkor át kellett valakinek venni az együttes igazgatását, és ő volt, aki az az igazság, aki megmentette a Rajkó zenekart, mert nem igazán akarták ezt fölvállalni, mert nagy munka volt akkor újra szervezni. Akkor még az iskola nem működött, csak a zenekart kellett újra szervezni, aztán megalakították az iskolát, és láss csodát, így a kettő együtt nagyon jól működik most már így együtt.
1: Voltak rendkívül nehéz időszakok, amiről már beszéltünk, ez volt az egyik, de aztán volt ott például egy olyan időszak is, amikor át akarták venni a Rajkó zenekart.
0: Én ezt a nehéz időszakot erre céloztam, erre pontosan erre. Nem tudjuk, mai napig nem tudjuk, hogy kik miért, de, hogy mondjam, tulajdonképpen el akarták orozni a nevet. Hát igen, a Rajkó zenekar az egy bejáratott név volt, sőt, hát 1952-ben alakult meg ez a Rajkó zenekar, amiben mi vagyunk, de már előtte a New York kávéházban volt egy Rajkó zenekar, akkor még azt nem, Osztendél kávéház,
1: igen. Igen, így van. Amiben még a Farkas Gyula bácsi is benne volt.
0: Így van,
1: a
0: Farkas Gyula bácsi, aki a mi Rajkó zenekarunkat alakította, ő abban játszott, abban a régi Rajkó zenekarban. Tehát igen, el akarták venni, meg akarták szüntetni ezt a fajtát. Mai napig nem tudjuk, legalábbis mi a zenekar tagjai, hogy miért akarták ezt csinálni, fogalmunk sincs róla, de hála Istennek nemet tudtunk mondani. Voltak, akik elpártoltak tőlünk, nemet tudtunk mondani, és vissza tudtunk térni a régi kerékvágásba, és most van egy jól működő Rajkó zenekarunk, és mellette meg egy nagyon jól működő iskolánk, aminek talán már 800 növendéke van, ahol hát te is tanítottál egy
1: így van,
0: te is tanítottál egy ideig.
1: Na, jól emlékszem, amikor diplomáztam 2005-től, attól tanítottam 2018-ig.
0: Sőt, valami igazgatói állásod is volt ott. Zongorát
1: tanítottam, és tagozatvezető voltam, igen,
0: mondom,
1: a vége fele.
0: Jól emlékszem.
1: Ez egy nagyon szép időszak volt számomra. De visszatérve a Rajkó zenekarnak a történetére, én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb sikere volt, amikor a 16. Benedek pápának játszott a Rajkó zenekar.
0: Hát igen, igen, igen. Hát ez a legnagyobb élmény, és igen, ez egyik legnagyobb nimbusza, persze, hogy a Benedek pápának tudtunk játszani. Én nem voltam mind a kettőn ott, hanem a másodikra tudtam kimenni. Az elsőre nem is tudom, hogy miért, nem, már nem emlékszem, olyan rég volt. A másodikon voltam ott, akkor viszont a pápához oda is férkőztem, egy kész sok idejéig.
1: Így van. Van egy fotóm is,
0: amit kiraktam oda-haza. Úgyhogy ez szerintem az egész zenekarnak a legnagyobb élménye.
1: Így van.
0: A legnagyobb élménye. De azért a Rajkó zenekarnak van mellette sok. Az elején elmondtad, ugye, hogy nekem személy szerint a kitüntetéseimet, de a Rajkó zenekarnak viszont, ami meg közös, rengeteg Kodály-díjtól kezdve a Budapest Márka-díj, számtalan olyan kitüntetése van, amivel szakmailag megvan becsülve. Az mindig is úgy volt tulajdonképpen, hogy szakmailag mindig is meg voltunk becsülve. Uh-huh. Anyagilag az egy más kérdés,
1: igen.
0: De a szakmai megbecsülést az soha nem vitatták el tőlünk.
1: Melyek a legkedvesebb emlékeid a zenekarral kapcsolatban? Akár egy turné, akár egy nagy utazás, egy fellépés.
0: Hát itt lehetne lapozgatni a történelem könyvében, de ugye 11 éves koromban kerültem ki Amerikába 1979-ben. Uh-huh. Hát el lehet képzelni.
1: A híres amerikai turné.
0: Igen. Ez a híres amerikai turné sorozat, ami 1972-től indult, két évente volt, és 1981-ben fejeződött be. És én 79-ben voltam, akkor még gyerekprimás voltam. Uh-huh. Akkor tudtam kijutni a zenekarral Amerikába. hát az az egyik legmeghatározóbb élmény. Uh-huh. Aztán ugye bejártuk Nyugat-Európát, voltunk Ausztráliába, Japánba, Kínába. Ami a meghatározó élmény az az, hogy barátokat szereztünk ezeken a turnékon. Együtt voltunk jóban, rosszban, hidegben, melegben, volt mikor luxusszállodában laktunk, volt mikor kollégiumban laktunk, ahol majd megfagytunk, szóval. A jó és a rossz együtt alakította ki azt a fajta barátságot, ami mai napig úgy van, hogyha itt a 20 éve nem látom és találkozok vele az utcán, ugyanúgy el tudok vele beszélgetni, mint hogyha tegnap találkoztunk volna, mert egyek az élmények. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy volt kollégium is. A kollégisták még jobban benne voltak ebbe a dologba, úgyhogy nagyon nagy élmény. És ugye persze játszottunk a pápának, hála Istennek, de játszottunk a Jordán királynak, ott voltunk a svéd királyi bálon. Úgyhogy hála Istennek a zenekar bővelkedik ilyen dolgokba, és ugye hát a barátságok meg régi dolgok ott kialakultak. Hát egy fiatal ember életében nem kell ezt, azt hiszem, nagyon taglalni, minden volt.
1: Tulajdonképpen a Rajkó zenekar nem is egy egyszerű zenekar, hanem inkább már egy nagy család. És egyébként nem csak képletesen értem, hanem szó szerint is, tehát azért ott a család azért valahogy nagyon jelen van. A Suki család is egyébként több szempontból is.
0: Természetesen. Úgyhogy, ha csak a Suki családot nézzük, ugye nem kell messzire menni, édesapád.
1: Igen.
0: És ott volt Prímás, ugye, aki tulajdonképpen engem odavitt a Rajkó zenekarhoz 8 évesen, és ugye akkor utána jött az én két öcsém, ők is a Rajkó zenekar tagjai voltak.
1: Béni és a Csabi.
0: A Béni és
1: igen.
0: A Csabi. Aki,
1: Béni Brácsás,
0: igen, a
1: Csabi
0: Béni
1: pedig Cimbalmos.
0: Az Brácsás, a kisebbik öcsém Cimbalmos, ő aztán abba hagyta, kiment Kanadába, kiköltözött a családjával, mai napig is ott vannak. Uh-huh. De az öcsém, a Benedek, ő ugye Brácsás, ő meg mai napig az együttesben van.
1: Így van.
0: Úgyhogy, de említhetnék más családokat is, akik majd jönnek hozzá talán vendégnek, nem akarom lelőni a poént. Úgyhogy vannak persze rokoni szálak, mert hogyha az egyik ember, mondjuk én bekerültem, természetesen azon voltam, hogy a rokonok is be tudjanak kerülni, mert ez jó, mert nevelt minket, pénzt tudtunk keresni, tanultunk, intelligenciát tudtunk szerezni a zenekaron belül, mert azért azt el kell mondani, hogy ha nincs a Rajkó zenekar, akkor az a rengeteg, szerintem ezres nagyságban lehet arról beszélni, akikből nem tudtuk volna, hogy mi lesz.
1: Így van.
0: Ez rám is igaz, bárkire, aki ott nevelkedett, meg ott vagyunk, nem tudjuk, hogy mi lett volna belőlünk.
1: Tehát Farkas Gyula bácsi és a Rajkó zenekar tulajdonképpen generációkat nevelt
0: így
1: fel.
0: Így van. Farkas Gyula bácsi és Szigeti Pál, aki ezt megalakította, igen, 52-ben, ők generációkat neveltek föl, generációkat tanítottak viselkedni, muzsikálni, beilleszkedni a társadalomban. És ugye, hogy most a tánckarról beszéltünk, mi egy tulajdonképpen egy buborékban éltünk itt a Rajkó zenekarban. Addig, amíg ez ugye nem volt diszkrimináció, nem volt olyan, hogy ezt éreztük volna, mert egybe voltunk. Bementünk reggel az iskolába, lement ugye a humán tantárgyak lementek, aztán lementek a klasszikus zenei oktatása, a kotta, meg mit tudom én, aztán jött délután a tánckari próba, hogyha nem volt tánckari próba, akkor meg ültünk a buszra, és mentünk vidékre egy héten 4-5-ször, a kis faros busszal, meg az első Ikarusz buszokkal, ami nem volt gyerekjáték, mire lejutottunk Hajdúszoboszlóra, az egy 4 órás út volt akkor még. Akkor az még egy 4 órás út volt. Na és akkor itt ment a hülyéskedés, a viccelődés, egymás ugratása, egymás, szóval, és ebbe benne ugye partnerek voltak a táncosok, táncos lányok, és így életre szóló barátságok köttettek.
1: Na most, te 8 évesen bekerültél a zenekarba 76-ban.
0: Igen.
1: Azért ez egy 8 éves gyereknek nyilván az elején még nem annyira megterhelő, hanem inkább egy kihívás, és egy jó bulinak tűnik, de azért mégiscsak munka. Hogy fogtad te ezt föl akkoriban, abszolút hogy ilyen sokat utaztatok? Hát, hiszen akkor korán már gyerekprímása voltál.
0: Igen, ugye a hallgatók tudják, a gyerekprímás az annyit jelent, hogy a két órás műsoron belül nekem volt egy önálló kis blokkom, amit bementem, elhegedültem, egy ilyen népdalbok, amikor már fejlettebb voltam zeneileg, akkor volt egy variációs csárdás blokkom, és minél tovább fejlődött az ember, annál nehezebb feladatot kapott, és ennyit jelentett, ez jelent az, hogy gyerekprímás. És ugye én 8 éves koromtól tulajdonképpen 79-ig, mert az utolsó turnén az az amerikai turné volt, ami még külföldön még gyerekprímásként vettem részt, akkor voltam 11 éves. Akkor voltam 11 éves, és megterhelő, természetesen nagyon megterhelő, mert akkor még ugye kint jártam az általános iskolát, mert a iskola a Rajkó zenekarban csak 5. osztálytól volt.
1: Ja, aha.
0: 5. osztálytól volt. Én meg akkor voltam ugye 2. általános iskolába. Tehát én kint voltam a iskolába, aztán be az együttesbe, onnan be kellett mennem, át egyedül a köztársaság téren be a Rajkó zenekarba, és ott megkezdődött a zeneoktatás, meg minden, ami kell. Na most ez ment ugye 11 éves koromig. Aztán abban az időben még több zenekar volt, több korosztályú zenekar, ahogy kiéregettem a gyerekprímásságból. Volt tulajdonképpen egy ilyen üres évem, amikor még se ide, itt már fiatal voltam, mint gyerek, vagyis oda már öreg voltam, mint gyerekprímás, hogy bekerüljek az úttörő, akkor úgy hívták, úttörő zenekarba, akkor még fiatal voltam, mert 12 éves, volt egy üres ilyen se ide, se oda, de ott voltam persze a Rajkó zenekarnál. Aztán 13 éves koromtól már az úttörő zenekar prímása voltam. Szóval úgy kezdődött az egész, hogy ott elkezdtem prímáskodni, ott is már táncori prímás voltam, aztán mikor eltelt ott 2-3 év, aztán már a Farkas Gyula bácsi, mikor új tánckari számok születtek, átát hívott a nagyzenekarhoz, hogy ott vezessem le a tánckari számokat, mert valahogy, amit ezen említettem, megfogott ez nekem bejött ez, hogy mi hányszor van, milyen tempók vannak, és akkor átjártam, és 15 éves koromtól voltam, meg vagyok a nagy zenekarnak a primása is.
1: Ha jól emlékszem, 3 zenekar volt akkoriban, az a Csermák, Lavotta és a...
0: Igen, nagyon jól tudod, ez így van.
1: És tulajdonképpen ezek azok a zenekarok, amiről most így beszéltél?
0: Így van, a legkisebb volt, azt hiszem a Bihari, aztán volt a Csermák, és utána jött a nagy zenekar, így van. Azért mondom, hogy volt egy év, amikor még lejárt, már nem voltam gyerekprímásnak, annak nagy volt, de még a Bihariban, ott a 13-14 éves gyerekek voltak, ugye, oda még kicsi voltam, hát ott még ilyen időskorban még 1-2 év is számít, ugye? Aztán jött a Bihari, és utána meg a nagy zenekar. Az nagyon nagy dolog volt, hogyha valaki átkerült egyik zenekarból a másikba, oda azért sok mindent kellett tenni. Az nem úgy volt, hogy elértem azt az évet, hogy most már 16 éves vagyok, és akkor megyek a Bihariból a Csermákba. Azért sokat kell gyakorolni, meg tenni, meg meghallgatás volt, hogyha nem felelt meg az ember, akkor nem került át. Hiába volt már annyi idős, hogy elvileg ott kellene lennie.
1: Gyula bácsival milyen volt a tanulás? Hiszen azért legendákat zengenek róla.
0: Hát Gyula bácsival nagyon kemény volt a tanulás. Gyula bácsival nagyon kemény volt a tanulás. Ott, hogyha az ember nem felelt meg, az nagyon hamar kihullott. Az nagyon hamar kihullott. Hát úgy kezdtük, hogy reggel skálázás 1 óra hossza.
1: Mindenkinek?
0: Igen, hegedűsöknek. De inkább a hegedűsöket. Először kiállított bennünket úgy sorba, nem is húztuk meg a hegedűt, csak álltunk, aztán elkezdtünk skálázni, és akkor most a nyárról beszélek, mert természetesen amikor iskola van, akkor az iskolával kellett kezdeni, de a nyári szünet, nekünk nem volt nyári szünet, nem volt nyár, ugyanúgy próbáltunk nyáron is, télen nyáron, nem volt ilyen, hogy hónapokig nem mentünk be az együttesbe. Nyáron meg teljes gőzerővel csak a próbák mentek. És úgy kezdtük a napot, hogy 1 óra hossza skálázással ott a hegedűsök. Úgyhogy Gyula bácsival nagyon kemény dolgok voltak, és aki nem felelt meg, az kihullott. Az kihullott. De azért azokat, akiket fölvettek, ugye akkor még 2-3 napos felvételek voltak, akiket felvettek, azért a 90%-a tudta teljesíteni a tudta teljesíteni, azt nem te Gyula bácsi elvált. Gyula bácsi nagyon szigorú volt, úgy verbálisan le tudta szidni az embert, szép szavakkal, úgy verbálisan le tudta szidni az embert, mint hogy utána könnyekkel jött ki a próbateremből. De megérte, mert olyan zenészek jöttek ki a keze alól, aztán akik megfeleltek bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben.
1: De hát volt egy kulcsomója is.
0: Igen, nem szerettem volna erről beszélni, mert ugye a mai világban már, hogyha a gyerekeket inzultus éri, nem szabad hozzáérni. Igen, hát a mai világban...
1: ez kellett szerintem. Tehát akkor nem, ez még elfogadott volt.
0: Elfogadott. A mai világban nem tudom, szegény Isten nyugosztalja, hol köt neki, hogyha ezt megtudná egy gyermekvédelmi szervezet, vagy valami. Igen. Hogyha valaki nem úgy viselkedett, fegyelmezetlen volt, vagy nagyon már nem tudta, mit csinálni kell, akkor az a fa kulcsomó, ez egy ilyen körte alakú fa kulcsomó volt. Igen, hát úgy hívtuk, hogy koki.
1: Aha.
0: Kaptunk vele eleget. Uh-huh. Eleget. De érdekes módon a szülők is tudták ezt.
1: Hogyne.
0: Szülők is tudták ezt, és nagyon-nagyon elenyésző volt az a szülő, aki bejött, és azt mondta, hogy már pedig az ő fiát miért verte meg ezt, mert nem verte meg, miért kokizta meg a Gyula bácsi. Nagyon kevés szülő volt. Én szüleim is tudták, hogy az ember kapott egyet-kettőt, de hát valahogy
1: nem természetes
0: akkor
1: volt,
0: természetes volt. Tudom, hogy ma ez lehetetlen lenne, ma ez már lehetetlen lenne, de akkor természetes volt. Viszont akit meg nem kokizott meg nem foglalkozott vele, nem ért ilyen, az általában azok voltak, akikben nem látott fantáziát, és azokat békén hagyta, mert fölöslegesen nem bántott ő senkit.
1: Hát persze.
0: Igen. Fölöslegesen nem bántott senkit, azokból hozta ki így ezzel a megoldással a maximumot, akiben látott valamit.
1: De bevált.
0: Bevált.
1: És ez a lényeg. Tehát akkor nagyszerű pedagógus
0: uh-huh. volt, egy rosszot nem lehet rámondani, ennek ellenére sem. Persze. Ennek ellenére sem rosszot nem lehet rámondani, mert ugye utána, amikor ennek vége volt a próbának, utána kiültünk szünetre, ugyanúgy beszélgetett velünk, leült, oktatott, magyarázott, például nyakkendő nélkül nem mehettünk be a próbájára.
1: Jó, de jó.
0: Na, egyszerűen nem. Aki úgy ment be, elfelejtett, az hazaküldte. Öcsi, menjél haza, legyen nyakkendő, gyere vissza. Nem, ezért nem bántotta. Menjél haza, gyere. Akármilyen messze lakott, hazaküldt és visszahívta nyakkendőbe. De szóval abban a pillanatban, amikor megkaptam a kokit, akkor persze rossz volt, de amikor utána kiültünk a büfébe, beszélgettünk, akkor már ugyanúgy beszélgettünk, mint semmi nem történt volna. Hát ő neki egy ilyen habitusa volt, de ezért nem haragudott rá senki. Elenyésző tényleg az, aki szólt, hogy az ő fiát ne.
1: És hogyan tanított egyébként?
0: Hát ő az a híres Rajko módszert használta a tanításával, úgyhogy kézről tanított mindent. Kézről tanított mindent, minden hangszert. Ez az ő zsenialitása tulajdonképpen. Ez az ő zsenialitása, hogy minden hangszernek meg tudta mondani, hogy hogy kell játszani. Heger is nekünk egyszerű volt, mert nekünk megmutatta kézről is. De a bőgősöknek, címbalmosoknak, azoknak elmagyarázta. Sőt, volt olyan, amikor a bőgősöknek is kivette a kezéből a bőgőt, mert ugye nem tudott bőgözni, de az új rendet, amit ő elképzelt, azt meg tudta mutatni, hogy így vegyed ezzel az újra, ha már nem értette az a bőgős, hogy öcsi, most fog meg, mindig mindenkit öcsinek nevezett, most fog meg első ujjal, harmadikkal, negyedikkel, és ha nem értette, oda ment, elmagyarázta neki. Jó, persze nem úgy fogta meg, de el tudta neki magyarázni, meg tudta neki mutatni, és utána a bőgős azt tudta, hogy merre, hány méter, hogy mit kell csinálni. Ugyanígy volt a cimbalmosokkal, meg tudta mondani, most mondjuk van egy C-dur, nem mindegy, hogy hol üti meg a C-durt, mert ugye egy cimbalom elég nagy, hát neked nem kell mondani, zongoraművész vagy, hogy zongorán is van 1000 billentyű, nem mindegy, hogy melyik akkordot hol ütöd le. Na most Gyula bácsi ezt minden nagyon jól tudott. És ő el tudta magyarázni a cimbalmosoknak, nalinérosoknak, brácsosoknak, hogy mit, hol kell venni ahhoz, hogy ez úgy szólaljon meg. És ez a Rajko módszer nem csak azért csodálatos, mert ugye így kézről tanított, hanem azért csodálatos, hogy a klasszikus műveket át tudta ültetni cigányzenekarra. Uh-huh. És ez szóval nálunk van ugye 6-7 hangszer, vagy 8, jó, a hegedűsöket szét lehet választani, szekundra, tercre, mit tudom én, a brácsosokat is lehet kétfelé osztani, ugye alul, fölül, ugye, hogy brácsozzanak, cimbalmos sokkal nagyon sok mindent meg lehet oldani, de ő tudta, hogy valahogy érezte, valahogy, nem tudom, hogy milyen adottság kellett neki ahhoz, hogy át tudta ültetni azokat a klasszikus műveket, egy Offenbachot, mondjuk vagy bármelyik Liszt művet, át tudta úgy ültetni a cigányzenekarra, hogy szinte nem lehetett hallani különbséget. Valahogy ő érezte, mert ugye egy klasszikus zenekben van fagott, mit tudom én mi, azt lehet, hogy ő mondjuk egy fagottot úgy érezte, hogy majd az a cselló tudja hozni, vagy nem tudom, mert ha tudnám, akkor nagyon jó lenne.
1: Tudnám, ez az akkor, ő zsenialitása.
0: Igen, ebbe is zseniális volt, nem igen. Csak a módszerben, ahogy tanított, hanem ahogy átültette a klasszikus műveket cigányzenekarra, és ezért ugye a cigányzenekar, a Rajkó zenekar ezért volt mindig híres, meg hát olyan művekhez nyúlt hozzá, mint Költőparaszt, Orfeusz az alvilágban, a Liszt rapszódiákat teljesen földolgozta minden cigányzenekarra, ezért volt ő zseniális, és a Kodály galántai táncokat például oda engedélyt kellett kérni a Kodály Zoltán feleségétől, meghallgatta, és csak gratulált neki, és csak az ő engedélyével játszhattuk a galántai táncokat, de játszuk a Bartók román táncokat. Hát ő valahogy benne volt ez a plusza, hogy ahogy ráérzett arra, hogy hogyan kell a klasszikus műveket cigányzenekarra átdolgozni.
1: Mai vendégem Suki István volt, magyar ezüst és arany érdem keresztel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás. Aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, Farkas Gyuláról és a szakmai életéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100 font 3 rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 rádiódikben.
1: Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korában azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi tónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas közötti járat a hétfő délelőtt, olvasható az airportal.hu Facebook oldalán. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31-er futópályán. A gép ezután a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 7-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Suki István, magyar ezüst és arany érdemkereszttel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És aztán meg azokról a vizsgaanyagokról, ugye, ami kellett egy cigányzenésznek, mert ugye közben ugye működött az ORI, az országos
3: rendezőiroda,
4: akik ott hagyták

0: tanítottak bent, a szakszervezetben volt tanítás, de a rajkosoknak ugye oda nem kellett bejárni, hanem csak a vizsgára mentek be, és akkor hát ott nem volt probléma, mert itt, amit a Gyula bácsi megmutatott, meg ugye volt egy kis könyv, amiben benne volt több száz nóta, operett, Boulanger-ek, követ énekek, meg mit tudom én, mi vannak, mint Vecsei Valszisz, meg ilyesmi, amiket a Gyula bácsi megmutatott, volt ebből még néha kalamaika is, hogy másképp tanították ott a szakszervezetben, másképp mutatta meg a Farkas Gyula bácsi, és mikor bement egy vizsgázó, és úgy, mondjuk úgy kísérte le azt a primást, ahogy a Gyula bácsi mutatta neki, akkor azt mondták, hogy hát fiatal ember, ez hol, hogy nem így van, ez kimutatta magának. És akkor mondta, hát Farkas Gyula, ja, akkor jó, akkor nincs probléma.
1: Akkor nincs a probléma, persze.
0: Hát, igen, akkor nincs
1: probléma. Hát ez híres volt.
0: Király, koronázatlan király volt is. Uh-huh. Amit én mutatott, az mindenki elfogadta, úgyhogy nem volt ez a probléma.
1: Szóval a Rajkó zenekar számtalan sikerét tulajdonképpen több díj is bizonyítja, vagy akár, hogyha ezeket a VID fellépéseket nézzük, amik ugyebár a világi ifjúsági találkozók voltak, igen. Ott is mindig óriási sikert aratott a Rajkó zenekar. Ehhez kellettek a gyerekeknek a zsenialitása, kellett az, hogy fantasztikusan meghangszerelt művek, és természetesen azért még szerintem sok minden más is. Tehát például az, hogy a Rajkó zenekar tagjai egy kollégiumban laktak, és ott össze voltak zárva, mint egy nagy családban, és ott egymástól tanulhattatok. Én azt gondolom, hogy ez is hozzátartozott valahogy a Rajkó módszerhez. Tehát hogy élted meg?
0: Igen, én hála Istennek, én nem voltam kollégista, uh-huh. Úgyhogy erről igazán csak a hallomásból tudok beszélni, azok a gyerekektől, akikkel ugye tulajdonképpen ugyanúgy együtt voltam egész nap reggeltől estig, csak én nem aludtam benne a kollégiumban, mert fölköltöztünk Budapestre. Nagyon nehéz volt ezeknek a gyerekeknek a sorsa ott a kollégiumban azért abban az időben. Hát szegény cigány gyerekekről beszélünk, akiket ugye a szüleik nem igazán tudtak pénzelni, és hogyha nincs ez a Rajkó zenekar, nincs ez a kollégium, akkor az elején említettem, nem tudom, hogy mi lett volna velük, de így olyanok lettek, mint a testvérek. Mert hogyha valaki visszajött mondjuk otthonról hétfőn, mert nem mindenkit engedtek mindig hétvégére haza, mert hétvégén előadás volt, és akinek előadásra kellett menni, azt nem engedték haza, ott kellett maradni a kollégiumba, azzal a étrenddel, amit ott adtak éppen reggelit, meg tudom én, ebédet, de hát úgy tudjuk, hogy egy fiatal embernek semmi nem elég étkezés szempontjából, úgyhogy voltak nehéz időszakai a gyerekeknek, és aki hazajött, visszajött mondjuk vasárnap este, megrakott csomagokkal, azt szépen kirakta ott az asztalra az ételt, és akkor szépen együtt, akik ott maradtak hétvégén, együtt fogyasztották el. Azért mondom, hogy olyanok voltak, mint a testvérek, és ezt csináltuk külföldön is, mert nem mindig volt ellátás, ugye külföldi turnékon, akkor bemennünk a szobába, megvettük az ételt, és együtt tettünk. Tulajdonképpen együtt csináltunk mindent, és ahogy mondod, olyanok voltunk, mint a testvérek. Na most a testvérek azok, hogyha jó testvérek, akkor egymásért tesznek. Uh-huh. Na most, hogyha egymásért teszünk az életbe, akkor egymásért teszünk a színpadon is. És hogyha a színpadon úgy játszunk, meg úgy muzsikálunk, hogy nem azt akarjuk, hogy ne sikerüljön neki az a dolog, hanem hogy sikerüljön, ez egy plusz tud adni. Ez egy plusz tud adni a zenésznek, hogy azt akarjuk, hogyha levezet egy számot, az úgy legyen levezetve, meg amit kér a primás, azt megcsináljuk azért, hogy minél jobb legyen, minél. És ezt rá átveszi a közönség, mindig megérzi, mai napig megérzik, hogy elmondják, hogy hát maguk úgy játszanak, hogy annyira figyelnek egymásra, meg hát igen, figyelünk egymásra azért, hogy nehogy kátyúba dőljön, meg nehogy rossz legyen, nehogy olyan adjunk a kezünkből, ami nem jó, és ezért is volt az, hogy a Rajkó zenekar, hát abban az időben még ugye nagyon sokkal 20-30 tagú zenekarral úgy meg tudtak szólalni, édesapádék is járt, édesapád például viddíjas volt, mert megnyerték a nem tudom melyik vitten az első díjat, szóval egymásért muzsikáltak, ez olyan, mint egy foci csapatnál, hogyha nem játszanak egymásért, akkor nem nyernek. Ha csak magáért játszik az ember, akkor nem fog nyerni egy csapatban. De mi egymásért játszottunk, ezért tudtunk úgymond nyerni.
1: Mi a helyzet a hoteli fiúsággal? Te is játszottál ott sokat?
0: Igen, játszottunk. Hát a hoteli fiúság az tulajdonképpen az egy...

0: ugródeszka volt a vendéglátóiparban. Uh-huh. Oda föl kellett a szószoros értelemében járni, és akkor egy hetente váltottuk egymást. Mindig hat ember járt föl, és akkor mindig hat tagú zenekar egy hétig ott játszott minden este, és ott gyakorolta majdan a vendéglátó iparban, ami kell, mert hát erre is fölkészítették az embert, már akkor 15-16 évesen már jártunk fel a hotelifjúságba, és akkor ott megtanultuk a vendéglátóiparnak, mert oda külföldiek jártak jó részt, sőt, inkább csak külföldiek, ott kellett megtanulnunk, tudták, hogy 22 évesen, körülbelül 22 éves, 23 éves volt egy ember, amikor kikerült a Rajkó zenekarból, és addig meg ott meg tudta tanulni a vendéglátó. Nem azt mondom, hogy csinyát, bínyát, de azért nem úgy ment ki a vendéglátóiparba, hogy teljesen szűzkézzel, hanem már tudta, hogy mi az, hogy egy prímás például már tudta, hogy kell oda menni egy vendéghez, uh-huh. hogy kell megkérdezni, hogy mit akar hallani esetleg. Nem azt mondom, hogy minden nyelven beszéltünk, de azért angolul, németül az ember meg tudta azt kérdezni, hogy mit szeretne játszani, meg megértette, amit kérnek. Ez is egy iskola volt. Igen, a hotelifjúságban oda föl kellett járni.
1: Mi a titka egy jó prímásnak egyébként? Tehát ott mit sajátítottatok el? Tehát, hogy ha jön egy vendég, jön egy japán csoport, akkor nekik mit kell játszani?
0: Így van. Először is ugye ismerni kell egy pár, nem azt mondom, hogy most az egész zenéirodalmat a japánnak, de az jó, hogyha egy prímás legalább 4-5 japánt el tud játszani. Aha. Na most, hogyha egy japán csoport jön, akkor ugye megy a magyar zene, megy operetép, vagy egy valcer, de hogyha megjön egy japán csoport, akkor mondjuk az, mikor véget ér mondjuk a Kék Dunát, ha benne vagyunk a Kék Duna keringőbe, és annak vége, ha megjött a japán csoport, akkor eljátszunk egy japán számot. Már ezzel megfogtuk őket, aha. akkor elkezdenek tapsolni, már jól érzik magukat. Aztán ugye megy tovább a vacsora, játszunk mindent, és amikor láttuk, hogy ugye megvacsoráztak, kivitték már a kávét is, akkor egy jó primás oda megy, és akkor megkérdezi, hogy mit szeretnének hallani. És akkor a japán csoport megmondja, hogy mit szeretne hallani. Általában nem nagy dolgokat szoktak kérni, mindjárt a magyar Brahms, Monti Csárdás ilyeneket kérnek, de van, mikor a Kék Dunát kérik, vagy a Bécsi Vért, valcereket, szóval ezeket a dolgokat, amiket meg kellett tanulni a kategória vizsgára, mert nem véletlen lett az úgy összeállítva az a könyv, hogy miket kellett megtanulni, azt olyanok állították össze, gondolom, akik már a vendéglátóiparban sokat működtek, és tudták, hogy a külföldiek mit szeretnek hallani.
1: De ez egy óriási anyag, én egyszer belenéztem ebbe, és amit az A kategóriánál ott meg kellett tanulni, az valami hihetetlen mennyiségű népdal, operett, tényleg a Cigányerweisentől kezdve egészen a Liszt rapszódiákig.
0: Így van, hát ez
1: rendkívül nehéz anyag. Feladat.
0: Rendkívül nehéz, és még akkor megnehezítették azzal is az ember dolgát, hogy például a magyar dolgokat, a magyar nótákat több hangnemben is kérték.
1: Aha.
0: Ez nem volt elég nekik, hogy megtanulja mondjuk az ember egy népdalt, most akármelyiket, hanem még akkor a vizsgabizottság még akkor jó, akkor játssz el ezt, ami mondjuk A-molba van, játssz el C-molba, játssz el D-molba, még ezzel is megnehezítették az ember dolgát, viszont fölkészítettek arra, hogyha most odajön egy énekes, és azt mondja, hogy te figyelj, ez nekem nem fekszik ebbe a hangnembe, nem tudnánk áttenni. De akkor azt mondjuk, hogy áttennénk. Persze ez most már visszacsap olyanokra, hogy most már az operettet is áttetetik más hangnembe, ha nem fekszik neki. Ha operát énekelnek, azt is át akarják tetetni, és akkor mondjuk, hogy jó, hát azért mindent nem lehet.
1: Hát persze.
0: Mert egy operett azért meg van hangszerelve, úgy olyan menetek vannak benne, azt azért egy pillanat alatt nem lehet áttenni. A magyar nóta az egy olyan műfaj, ahol ezt megengedhető, megcsinálható, de azért túlzásba ezt se lehet vinni, mert hát azért mindennek van határa.
1: A rendszeres koncert lehetőségek, akár a Rajkó zenekarral, akár pedig a hotelifjúságban, az viszont én azt gondolom, hogy olyan gyakorlatot adott a gyerekeknek, ezeknek a fiataloknak, ami hát keveseknek adatik meg. Ha csak a klasszikus zenészekre gondolok, ott azért ez nem jellemző ilyen formán.
0: Hát igen, hát az az igazság, hogy a rengeteg föllépés az mindig kihívás. Uh-huh. És Ráadásul nekünk ugye, amit már említettem, nem csak a magyar folklor fellépésünk volt, hanem volt klasszikus műsor, ahol nem játszottunk magyar dolgokat, ott csak Strauss, Liszt, Offenbach, Suppé, ilyeneket kellett játszani. Na most erre fölkészülni azért időigényes, és ugye, hogyha egy megrendelő azt kérte, hogy mondjuk kijártunk Lengyelországba most 10 éven keresztül, őneki nem kellett például a folklór, őneki Strauss műsor kellett. Uh-huh. Csak Strauss. Más nem is engedett játszani. Csak Straussokat engedett játszani. Ugye meg kellett csinálnunk ezt a Strauss műsort, 2x1 óra hosszás műsort. Mellette, mikor itthon voltunk, csinálni kellett, játszani kellett a mi saját magyar folklor műsorunkat. Na most ugye ez akkora tapasztalatot tud adni a kettő egymás mellett, hogy ezt is csinálom, azt is csinálom. Mert ugye nem megbánta senkit, hogyha egy szimfonikus zenekar eljátszik egy, mit tudom én, egy Wagnert, akkor az megy évekig esetleg, és akkor azt játszott. De nálunk nagyon változatos a dolog, és akkor ugye mindent csinálni kell.
1: Na most abból a szempontból szerencsések a zenészek a Rajkóban, hogy van egy menedzsment, meg volt egy menedzsment mindig, akik nem csak tanították esetleg őket, mint a Farkas Gyula, hanem a Szigeti Pál személyében például, vagy hát a, mondjuk így, hogy a KISZ-nek a keretén belül, tehát ez a kommunista ifjúsági szervezetnek a szervezetén keresztül, mint menedzsment, szervezték a koncerteket, voltak állami megrendelések, rendszeresen játszott a Rajkó zenekar karácsonykor a parlamentben, tehát ezek mind nyilván nagyon-nagyon sokat számítottak a rendszerváltás előtti időszakban.
0: Természetesen.
1: Ahogy már beszéltünk is.
0: Igen, erről. Természetesen, hát hogy ne. Hát az igazság, hogy ugye volt a, nem is tudom, hogy országos koncert iroda, ahova befutottak a külföldi felkérések.
1: Ja, a rendezőiroda, Ori.
0: Ori. Igen. Oda befutottak a külföldi megrendelések, ahova cigányzenekarokat kértek, és szerintem abban az időben szerintem a 80%-át a Rajkó zenekar kapta. Uh-huh. Rajkó zenekar kapta. Igen, a parlamentben is játszottunk úttörő zenekarként, én magam is legalább 2-3 évet voltam a fenyőfó ünnepélyeken, ott játszottunk. Igen, hát az az igazság. Ezért mondom, hogy mi tulajdonképpen egy burokban éltünk, ott, uh-huh. ott nem kellett, abban az időben nem kellett házalni azért, hogy egy fellépésünk legyen, mert inkább azt mondom, hogy ugye volt 2-3 zenekar, nem tudtuk teljesíteni minden felkérést. Akár a szilveszteri fellépés, hogyha ilyenek voltak, nem tudtunk mindenhova elmenni, ahova elhívtak minket, egyszerűen nem voltunk annyian. Uh-huh. Hát ez a rendszerváltás előtt volt, és hát ugye tudták, hogy az igazság, nem szeretnék itten az ember saját dicséret, az nem jó, de nem is magamat. Tudták, hogy a Rajkó zenekar az élvonal.
1: Így van.
0: Az élvonal a cigányzenében. Működtek mellett természetesen nagyon jó zenekarok, az Államnépi Együttes, a Duna Művész Együttes, Pészáros Tibás, voltak nagyon jó, de azért az mindig egy kuriózum volt, hogy fiatal gyerekek, uh-huh. 17-18 éves gyerekek olyat muzsikálnak, amit a felnőttek is muzsikálnak, sőt, hát ez azért kuriózum volt, és ezért meg hát cigány gyerek, ugye a Rajkó az cigány nyelven gyereket jelent, és hogy hát ez egy kuriózum volt, hogy a gyerekek így muzsikálnak.
1: Aztán már beszéltünk erről is, hogy utána sajnos megváltozott a kultúrpolitika, tehát valójában ez is hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenének a, hát hogy is mondjam, a hanyatlásáról beszélhetünk azért az elmúlt néhány évtizedben.
0: Hát sajnos
1: de hogy
0: igen.
1: Látod, igen. Mi ennek a forrása, mi ennek az eredete?
0: Hát ennek a forrása és az eredete az szerintem a rendszerváltás után jött el. És az én véleményem szerint nem biztos, hogy jól látom. Ez annak köszönhető, hogy a vendéglátóipar ugye magánkézbe került teljesen minden, és eljött az a réteg a vendéglátóiparban, a tulajdonosok, akik már nem értékelték, és mai napig sem értékelik úgy a cigányzenét. Most a cigányzenét, ez a kávéházi cigányzenére gondolok, nem értékelték úgy, ahogy ez kellene. Most már kezdenek rájönni, hogy ez kár volt, mert keresik, jönnek a vendégek külföldről, és megkérdezik, hogy mikor mi leadunk egy forgalomisort, mondjuk 9 órakor vége, 7-től 9-ig, vagy 8-tól 10-ig, és megkérdezik, hogy hova tudnának menni, és nem tudunk mondani nekik semmit, hogy hova tudnának menni, mert nincs. Uh-huh. Vagy ha nincs, vagy ha van, esetleg már az is bezárt, mert az is csak műsorra épül föl, és ahogy kiszórják a csoportot, utána már nincs cigánzene. Na most ezek a fiatalabb étterem tulajdonosok, mondhatnám új gazdag étterem tulajdonosoknak, nem kellett a cigánzene, kénytelenek voltak elmenni nagyon sokan dolgozni, utána jött a Covid is, ugye, az teljesen tartsra tett mindenkit, az az igazság, bennünket is, szó szerint bennünket is.
1: Mert a Rajkó zenekart.
0: Igen, uh-huh. A Rajkó zenekart februárban mi több éven keresztül 80-100 előadást adtunk a Dunapalotába, uh-huh. Aztán egyik napra a másikra vége lett, és ugye nem jött vissza, mert azok a csoportok, azok a csoportvezetők, azok az utazási irodák is esetleg tönkre mentek, akik hozták a csoportokat hozzánk, hogy megnézzenek bennünket. De a kávéházi cigánzene, meg az éttermi cigánzene azért mert tönkre, mert hát ezek az új vendéglátósok nem igényelték. Uh-huh. De nem csak a cigánzenét, mert ugye élőzene, nem is, most egy zongorista is tud hangulatot teremteni, de azt se olyat se találtunk, vagy tánzenét, vagy bármilyet. Egyszerűen az élőzenét valahogy valamiért nem tudom, kiiktatták a vendéglátóból. Most kezdik visszahozni, hála Isten, most kezdik visszahozni, meg kezdenek rájönni a vendéglátósok is, hogy az egy jó dolog, hogyha van élőzene. Jó, hát pénzbe kerül természetesen, meg kell fizetni a zenészt, meg mit tudom én, meg hát különböző kiadási formái vannak neki. Na de hát az is azért a kultúra része, uh-huh. A magyar kultúra része a cigányzene.
1: De azért ezek szerint egyrészt a Muzsikáló Magyarország program keretének sikerén is azért felbuzdulva egyre több étterem dönt úgy, hogy mégiscsak akkor cigányzenészeket alkalmaz, hogy bevonza az új
0: vendégeket. Igen, ez így van, mert ugye vannak olyan helyek, akik megtapasztalták, hogy ugye a 4 hónap alatt lettek törzsvendégeik, uh-huh. és akkor megpróbálják most, amikor vége a programnak, vannak olyan helyek, akik megtartják. Nem sok, még 1-2, uh-huh. de azért, hogyha ez így halad, akkor előbb-utóbb rá fognak jönni, vagy most még csak 1-2 van, lehet, hogy egy hónap múlva azt mondja a
1: tulajdonos,
0: hogy hú, hát azért jobb volt, mikor itt voltak a zenészek, mert uh-huh. jobban érezte magát a közönség. Mert nem mindegy, hogy beül egy közönség, és kér egy vacsorát, és megiszik hozzá egy pohár bort, vagy esetleg utána ott marad, és még kér 2-3 pohár, esetleg kikér egy üveggel, mert tetszik neki a zene, és még hallgatja. És akkor már megérte a vendéglátó tulajdonosnak alkalmazni, mert hogyha 5 ilyen asztal marad, akkor már megéri. Sok helyen úgy csinálják, hogy bejön a csoport, és akkor van egy kis műsor is, van egy-két pár táncos is, közben játszik a zenekar, táncosok elmennek, és marad a zenekar, és tovább szórakoztatja azokat a vendégeket, akik vannak olyan csoportok, hogy a csoport fele elmegy, másik fele meg ott marad az étteremben, és uh-huh. hallgatja tovább a cigányzenét.
1: A rajkósok rendszeresen járnak egyébként hajókra is muzsikálni, igen. akár dunai hajókra. Milyen jók azok a programok? Egyszer-kétszer azért elmentem én is, amikor táncosokkal is fűszerezik ezt a műsort.
0: Hát hogyne, hát persze. Ezt mondom, hogy amikor énekes is van, és akkor operetteket szoktak énekelni általában, vagy magyar nótát. Például a japánok nagyon szeretik a magyar népdalokat és a magyar nótát. Valahogy biztos a Kodály módszeren keresztül igen. megismerték, és nagyon szeretik. Úgyhogy igen, ez a hajózás, ez most divatos, nagyon mennek, vannak zenekarok, de hát ennek is idő kell, mire visszajön teljesen.
1: Hát ez nagyon sajnálatos, hogy a Dunapalota például megszűnt, hiszen azért tényleg az a Rajkó zenekarnak egy olyan jelentős bázisa volt.
0: Hát igen, az nagyon sajnálatos, ugye tulajdonképpen valahol a hullámvölgyekből, ami volt, amiről beszéltünk, a Dunapalotával keveredtünk ki. Mert ahogy voltak a problémák, jött ez a felkérés, és mondom, 80-100 előadást csináltunk évente, sőt, hogyha a Duna, mert ott lépett föl a Dunatánc együttes is, amikor ők elmentek szabadságra, akkor az ő műsoraikat is átvettük, akkor volt 120 is egy évben. És hát a Covid miatt egyik napra a másikra sajnos teljesen touchra tettek bennünket, nem, és nem jött vissza, próbálkoztunk még másik helyen, az Arany 10-be, csak az meg kicsi lett, ugye teltházzal ment, de gondolom olyan bevételt nem tudtak vele szerezni, ami megérni a producernek, és hát így ez is megszűnt.
1: Beszéljünk egy picit kellemetlenebb, kényesebb kérdésekről, hiszen azért azt is meg kell mondani, hogy a Rajkó zenekarnak a tagjait már nem biztos, hogy olyan formában tudják folyamatosan foglalkoztatni a menedzsment, ahogy ők azt szeretnék, vagy ahogy elvárják, és ahogy meg tudnak élni esetleg a zenészek. Hiszen azért, hogyha nincsen rendszeres koncertfellépési lehetőség, vagy csak kevés a fizetés, vagy nincsen olyan állami támogatás, amiből rendszeresen kapnának fizetést, akkor különböző kiegészítésekhez kell nyúlniuk a zenészeknek. És több olyan zenész van, aki most már esetleg a muzsika mellett más irányba is keres lehetőségeket.
0: Hát igen, ez így van sajnos, ez 100%-osan így van. Vannak, nem szégyen, amikor a COVID alatt el kellett például menni sokunknak dolgozni. Én is dolgoztam pár napot, de tényleg az minden lehetőséget meg kell ragadni, mert egyszerűen, hát a Rajkó zenekar nem tudja eltartani, mert most már ugye családos emberek vannak, család van mögöttük, minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy pénzt keressen az ember. Ez különböző formákban van, el lehet menni hajóra, hogyha esetleg olyan van. Én például színházba járok, hogyha olyan van, hála Istennek a megadatott a lehetőség, hogy már 20 éve járom a színházakat is, különböző darabokban, olyan darabokban, ahol cigányzene meg kell, hogy szólaljon, ott tudok játszani, például ugye a Turay Ida színházba is játszottam, vagy 10 évig, aztán a József Attila színházba is, most a Magyar Szerb színházban van darab, a Jávor Pál utolsó mulatása például, ahol a Benkő Péterrel és Rusz Milánnal együtt csináljuk. Szóval az embernek igen, valahol menedzselni meg kell tanulni magát, különben nem tud megélni egy helyen, most már nem a Rajkó zenekar nem tudja eltartani. Hát ez baj, sajnos. Jó lenne, hogyha nem kellene, mert akkor jobban tudna koncentrálni egy feladatra, vagy arra a feladatra, meg hát könnyebb is lenne az ember élete, de hát sajnos, nem sajnos, mert nagyon szeretem csinálni, az igazság, ezt a színházat is, én megkedveltem nagyon a közeget, színészeket, mindig jóban vagyok velük, ugye, de igen, menni kell.
1: Igen, tehát nyilván aki a Rajkó zenekarban nevelkedett, ott nőtt föl, ott töltötte az egész életét, azért az elvárja, hogyha lehetőség van rá, akkor azért egy folyamatos egzisztenciát megélhet és biztosítson a tagoknak a Rajkó zenekar. És ez sajnos mostanában nem mindig egyszerű.
0: Sajnos ez az igazság, hogy nem így van.
1: Tehát ez a körülmények így nyilván.
0: Van. Sajnos rosszak a körülmények, nem így van, nem tudja azt a életszínvonalat biztosítani a Rajkó zenekar, ami egy családnak kell. Uh-huh. Nem tudja sajnos.
1: Legalábbis manapság. Azonban változnak az idők. Te hogy látod a cigány zenének a jövőjét?
0: Hát bizakodva. Uh-huh. Azért mondom, hogy bizakodva, mert rengeteg azért program már indul. Itt volt ez a Muzsikáló Magyarország is, és nagyon remélem, meg reménykedek abba, hogy ez folytatódni fog, és valahol vissza fog jönni az a régmúlt, ami volt annó, hogy a cigányzenészek nem fölöslegesen tanulják meg a szakmát, csak ugye ennek meg van egy másik visszaütője, hogy kevesen mennek ugye cigányzenésznek. Mert ugye most magamról veszek példát, én már nem adtam a fiamat cigányzenésznek, mert nem szeretném, hogyha azokat a viszontagságokat át kellene élnie, amit nekem át kellett, vagy át kell élnem, mert hát miért? És sokan vannak így, és akkor a kettő meg ugye kioltja egymást. Lehet, hogy majd 5 év múlva szükség lesz majd újra a cigányzenére, csak lehet, hogy nem lesznek cigányzenészek. Mert már elment. Például most is volt ennek a muzsikáló Magyarországnak a ellenére, hogy sokan dolgoznak, és nagyon meggondolták azt, hogy a 4 hónap miatt feladják el munkájukat, mert utána meg nem tudnak elhelyezkedni. És nagyon ez nagy dilemma. Volt, aki feladta, azt mondta, 4 hónapig csinálja, majd csak talál valamit utána, de volt, aki azt mondta, hogy nem, ő neki nem kell ez, mert 4 hónapig igen, most kap fizetést, de aztán 4 hónap után mi van? Uh-huh. Úgyhogy ez is egy dilemma az embereknek.
1: Sokan mondják, hogy ma például már nagyon nehéz cimbalmost találni. Tehát, hogyha itt generációk kiesnek, akkor félő az, hogy hogyan lesz valóban a jövőben cigányzenekar.
0: Hát ez az, amit mondok, hogy például a tavalyi évben már azt kellett engedni, mert ugye ebben a programban egy helyre lehet pályázni. Uh-huh. A tavalyi évben megengedték azt, hogy a tagemberek, úgy mondom a tagemberekre, hogy a kísérő hangszeresek mehettek 2 helyre is, mert annyira emberhiány volt. Uh-huh. Annyira emberhiány volt, hogy cimbalmost, bőgöst nem lehetett találni. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy esetleg én lebetegszem, és be kellene küldeni egy helyettest, nem lehet találni, mert nincs. Uh-huh. Uh-huh. Nincs. Egyszerűen a 4 hónap alatt nem lehetett találni, mert igen, hát megcsapant, és hogyha nem látják az emberek, a szülők, most úgy mondom, a szülők nem látják a javulást, akkor nem lesz cigányzene, mert egyszerűen hát miért adná a fiát a gyermekét egy olyan szakmára, ami tudja, hogy utána kijön az iskolából, és nem tud belőle megélni. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nehéz probléma.
1: Fiat Pityuka már 32 éves, ha jól tudom, de már nálam is, tulajdonképpen a 80-as években is úgy gondolkodtak apujék, a szüleim, hogy hát azért nem feltétlenül a cigányzene felé szeretnének terelgetni, hanem inkább a klasszikus zene felé, hogyha esetleg alkalmas rá az adott fiatal, vagy esetleg a jazz is szóba jött számos
0: szomacsaládnál. Hát persze, hát a cigány gyerekek tehetségesek. Tehetségesek. Most nálunk a zenekarban most már tánzenét is tanítanak, meg mindenféle stílus tanítanak, na de ennek ellenére nagyon meggondolják, hogy egyáltalán zenész, mert ahogy mondtam, nem csak a cigányzene hal ki, mint élőzene, hanem a tánzene is, meg mit tudom én, hát régen énekeltek a Cserhátiék, meg ezek éttermekben, az sincs már. Szóval ez nem tudom, hogy ezzel mi lesz, ez a jövő kérdése, nem tudom megfejteni.
1: Egy picit térjünk vissza a gyökerekhez. Cigányzenés családból származol természetesen. Igen. Hát
0: származunk. Mint,
1: én is, így van. Igen. Így van. Nyilván fontos volt akkor a gyermekkorodban, amit hallottál a családban, hogy nagyon sokan játszanak hegedűn, cimbalmon, hiszen többek között az én nagypapám is cimbalmos volt. Így egyébként van. Nekem mind a kettő cimbalmos volt.
0: Igen.
1: Tehát akkor ez meghatározó volt, hogy nyilván akkor te is zenész leszel.
0: Hát az az igazság, hogy mondjam neked, te is tudod, hogy nagyon nagy dilemmát nem okozott a szülőknek, hogy minek adják a gyerekeket, akkor még. Hát én úgy kezdtem, ugye Törökszent Miklóson születtem, és a édesapámnak a testvére hát kezdett el engem hegedűre tanítani, hát ő se volt egy hegedű művész, de ő adta tulajdonképpen, ő kezdett el engem hegedűre oktatni, nem sokáig, egy évig, mert utána fölkerültünk Pestre, fölköltöztünk Budapestre, egy évet tanultam körülbelül nála, aztán itt már beiratkoztam a zeneiskolába, a 8. kerületbe, ott is talán egy évet jártam, akkor már voltam 7 éves, utána rögtön felvételiztem, akkor kerestek apukádék, a édesapád akkor már primás volt az együttesben, akkor kerestek gyerekprimást, és akkor ugye bejöttem meghallgatásra itt a Rajkó zenekarba, és akkor oda fölvettek, és onnan kezdve 8 éves korom óta már tulajdonképpen onnan datálom én a zenei tanulmányaimat 8 éves koromtól. És ott lettem ugye gyerekprímás.
1: Mit jelentett számodra a magyar ezüst, majd később arany érdemkereszt, valamint a Dankó Pista életműdíj, amit megkaptál?
0: Hát nehéz kérdés, mert nagyon nagyon büszke voltam rá, amikor megkaptam, ugye tudtam a felterjesztésről, de hogy az ember megkapja, vagy nem kapja, ezt az utolsó pillanatokban derül ki, sokat izgultam érte, főleg az elsőnél, az ezüstnél, mert hát ugye az embernek egy ilyen, akikkel együtt átvettem ezt a díjat, hát akkor csak néztem. Addig, most tudom már, addig nem tudtam, amikor fölterjesztettek, mondta az igazgatom, hogy fölterjesztett a magyar, akkor aranyra terjesztett, de ezüstöt kaptam akkor még, és akkor mondta, hogy fölterjesztett. Hát mondom, jó, hát kereszt, mit tudom. Nem igazán fogtam föl, hogy mit jelent ez. Akkor fogtam föl, amikor elmentem a átadásra, és láttam, hogy micsoda emberek kapják meg, doktorok, ügyvédek, meg ilyen hasonló, és akkor elgondolkodtál, jó ég, én prímás léttem, de hát mit keresek én itt ezek között, a tanult emberek között, és amikor ugye utána fogtam föl, hogy mekkora megtiszteltetés ez, és főleg amikor az aranyat megkaptam, hát akkor meg a végképp. És azért mondom, hogy ezt utólag szembesültem azzal, hogy mekkora megtiszteltetés. Uh-huh. Tényleg nagyon az, mert az ember úgy magáról azt mondja, jó, hát tudok hegedülni, meg cigányzenész vagyok, de amikor látom, hogy kik vannak körülöttem, és ugyanazt a díjat veszik át, akkor az egy nagy dolog. Az életműdíj, meg hát ugye az még egy olyan dolog, hogy az ember eltöltött egy pár évet most már a szakmába, az is nagyon megtisztelő, mert ugye azt kapja meg mindenki.
1: Így van.
0: Az is nagyon megtisztelő, de azért valahogy közelebb áll a szakmánkhoz, mint ez a aranykereszt, meg ezüstkereszt, és azért mondom, nagyon megtisztelő, mert tényleg olyan emberek társaságába kerül az ember, akik hát életüket letanulták, ledolgozták, tudósok, meg mit tudom én, és akkor az ember csak néz, hát én meg csak egy prímás vagyok, az nem olyan nagy dolog. Szóval nagyon megtisztelő volt.
1: Azért egy prímás élet hosszig tanul.
0: Hát igen, csak az ember nem gondolja magáról, tudod. Ugye, azért, hogy mondjam, nekem nincs 4 diplomám, meg mit tudom én, és akkor az ember kicsit, van egy kisebbségi érzése ott azok között, a 4 diplomás történészek, meg egyetemi tanárok között, és akkor...
1: Én azt szoktam mondani egyébként az OSK vizsgára, erre a kategória vizsgára, hogy az volt tulajdonképpen a kornak a diplomája.
0: Igen.
1: Hiszen ott olyan mennyiségű anyagot kellett valóban tudniuk a zenészeknek, ami néha tényleg nagyon nagy megpróbáltatást igényel. Mint egy diplomakoncert.
0: Az biztos, hát figyelj, annyi minden van benne, hát és nem véletlen volt az, hogy szállodába csak A kategóriával lehetett uh-huh, menni. Uh-huh. Mert ugye oda jöttek a külföldi vendégek, és ott olyan szinten kellett hegedülni, mint egy hegedűművész. Csak mi mondjuk, hogy a cigányprímás. A cigányprímásnak is egy szarazátét úgy kell elhegedülni, mint egy hegedűművész. Pontosan. Ha nem úgy hegedüli el, nem tartja be azokat az instrukciókat, amik kottában vannak, az ne fogjon bele, ne akarja elhegedülni, mert az nem. Nem, ott úgy kell lejátszani, vagy úgy játsz el, mint egy hegedűművész, vagy ne játssz el.
1: Tehát több ilyen legenda is van egyébként, amikor nagy hegedűművészek, nemzetközi hírű hegedűművészek, akár a Ruggero Ricsire, vagy a Yehudi Menuhinra gondolunk, hogy fiatal hegedűművészeket elküldték cigányprímásokhoz, hogy hallgassák meg őket, igen. Akár a Lakatos Sándor.
0: Igen, Lakatos Sándorhoz, Boros Lajoshoz. Igen, ő általában az ilyen hegedűművészeknek a cigányprímásokban a hangszín, ami megfogja őket. Uh-huh. A hangszín az, ami megfogja őket, meg az érzésvilág. Mert ugye technika, hát ott is van, meg hát érzésvilág is, meg hangszín is van, persze, a hegedűművészeknél is, de ez az, ami tetszik nekik a cigányprímásokban, a technikai megoldásaik, és a hangszín, hogy egy nóta nem olyan nehéz ugye elhegedülni, de azzal a hangszínnel, meg azzal az érzéssel, ez zenész tudja, hogy mi kell, milyen érzés kell. Egy átlag ember, ugye persze meghallgat egy Paganinit, meg meghallgat egy nótát, persze a Paganinire teszi rá a voksát, mert az nehezebb, meg mit tudom én, de egy zenész, egy művész, aki tudja, hogy milyen érzés kell abból kicsalni önmagából, hogy azt a hangot úgy vibrálja meg úgy adja elő, az nagyon nagy dolog, és igen, eljártak egy-két igazán jó prímás után a hegedű művészek, a Boros Lajoshoz is mentek nagyon sokan, hallgatták, meg hát ugye kell egy érzésvilágot interpretálni, ami nem lenézendő, mert ugye a magyar nóta az gyönyörű. És hogyha Gyula bácsi azt mondta, hogy egy hegedű művész is el tud játszani egy nótát, mert ugye le van kottázva, és akkor eljátsza. De viszont úgy soha nem fogja tudni eljátszani, mint egy cigány. Mert nincs benne valahogy, nem tudja, vagy az a lélek a cigányokban van meg, hogy azt a nem cigány nótáról beszélek, magyar nótáról, amit magyar zeneszerzők írtak, nem cigány zeneszerzők, a régi nagy magyar nóta szerzők írtak, azt ugye a cigányprímások tudják interpretálni. Viszont azt mondta, hogy egy cigányprímás viszont meg tud tanulni akár egy Paganini etüdöt, vagy egy Szalazártét, vagy valami, mert hát ugye az is ugyanazokból a hangokból áll, hogyha van elég tehetsége hozzá, akkor ő el tudja játszani. Szóval ez a különbség a klasszikus hegedű művészek között, meg a cigányzenészek között. És ez egy nagy dolog, mert hát, csak a lélek az, ami a különbség. Mert hogyha jó képzett egy cigányzenész, akkor el tudja játszani a klasszikus műveket is, ha jól képzett a klasszikus zenész, ő is el tudja, de mégse tudja úgy előadni. Például egy operaénekes soha nem fogja úgy elénekelni a magyar nótát, mint egy olyan magyar nótaénekes, aki ezt tudja jól csinálni, mert valami hiányzik, és nem... Persze elénekli tisztán a hangokat, kiénekli a legmagasabb C-t is, de mégse adja úgy elő, mint mondjuk egy jó magyar nóta énekes, mondjuk egy Bangó Margit, hogy elénekel egy nótát. Ő nem opera énekel, de mégis úgy énekli azt a magyar nótát, hogy könnyed csal az ember szemébe.
1: Mit jelent számodra a család?
0: Hát a család a számomra az minden. De azt hiszem, ezzel minden ember így van, és ezzel nem mondtam sokat, de tényleg a minden is, amit hangsúlyoztam az elején, hogy az embernek menni kell, minden fellépési lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy a családját normális keretek közé tudja terelni, és normálisan tudjunk élni. Ugye mi együtt lakunk, van egy csodálatos unokám, aki most 5 emberről lesz, Majának hívják, novemberben lesz 5 éves, együtt lakunk vele, a lányom 26 éves, fiam 32 éves, a lányomnak sajnos a élete úgy alakult, hogy velünk kell laknia, de hát ez már csak így van, de nagyon büszke vagyok rájuk, mert mindegyik tanult, szakmája van, főiskolát végzett a fiam, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és ez az, amiért mindent meg kell tennem, hogy megadjon nekik az ember mindent, amit lehet.
1: Habár a fiad, Pityuka, ő azért hegedűvel kezdett, és ő is volt a Rajkóban.
0: Igen.
1: Tehát akkor végül is fontos volt számára az, hogy tanuljon egy kis
0: hegedűvel. Persze, és ráadásul ő is úgy járt, mint én, és majdnem ugyanolyan korban, ő is olyan 8-9 éves lehetett, mert akkor is gyerekprímás hiányba szenvedett a Rajkó zenekart, és szólt az igazgató, hogy hát akkor már hegedűkedhetett a fiam, és mondta, hogy hát most Pistikém, lesz egy nagy fellépés, kéne gyerekprímás, a fiad nem tudna beugrani. Hát mondom, te jó Isten, hát mondom, olyan szinten még nincsen. Volt rá két hetünk, hogy föltrenírozok arra szintre, hogy azért megfeleljen, és képzeld el, hát nem is tudom, hol léptünk föl, talán a Műpába, azt hiszem, vagy a Műpába, vagy a Kongresszus Központban, már nem tudom, és hát mondom, népdallal már ne álljon ki, valami komolyabb kellene, és akkor van egy, az a cím, hogy Ámol Csárdás, variációs, mondom, ezt akkor benyomjuk neki 2 hét alatt, megcsináljuk. Meg is csinálta, szegénykém, elment ugye a téma, kiállt, levariációzott, befordult, és utána azt láttam, hogy folyik a könnye szeméből, annyira izgult. Aztán ugye teltek, múltak az évek, ott volt a Rajkó zenekarnál, járt gyerekprímás, egy pár évi gyerekprímáskodott velünk, Aztán az az igazság, hogy próbáltam én is a klasszikus zene irányába tolni. Az a vonal nem jött, mert ugye a konziba akartunk menni, ott nem sikerült a felvétel, és ő meg egy olyan gyerek, hogyha valami elsőre nem sikerül, utána nem csinálja. És szerintem ez egy rossz élmény volt neki, hogy elmentünk a konziba, nem sikerült neki a felvétel, utána láttam, hogy nem igazán kedvel csinálja. Cigányzenészből nagyon jó lett volna, csak azt meg én nem akartam. Uh-huh. Azt meg én nem akartam, úgyhogy így aztán a végén abban maradt, elment, elvégezte idegenforgalmi főiskolát, és akkor most dolgozik.
1: Viki még fagyiárus lány akart lenni, igen. Ha jól emlékszem.
0: Igen, volt. Igen, volt egyszer egy családi, nem is a Barabás Marcsival, azt hiszem ő csinálta ilyen családmeséket, ő még akkor fagyiárus akart lenni. Hát nem fagyiárus lett, hanem kutyakozmetikus. Imádja az állatokat, és kutyakozmetikus lett.
1: Nagyon szép.
0: Hát igen.
1: Ha elvinnének egy lakatlan szigetre, mi lenne az az 5 CD zenemű album, amit elvinnél magaddal?
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Hát először is elvinném azt az első Rajkós CD-t, és nem CD volt az, hanem még Bakelit.
1: Bakelit, igen.
0: Elvinném azt a Bakelit lemezt, aztán elvinném...
1: A fiatal Rajkósok, ugye? Igen, ez 50
0: igen,
1: éves.
0: Igen, igen, hát még ők a Csócsi, Lendvai Csócsi. Uh-huh. De talán már édesapád is.
1: Igen, apu is rajta van.
0: Talán már ő is, de ő még fiatal volt akkor, azt hiszem. Ő is rajta van, azt mindenképpen, abból készült többi, szóval az elsőt azt mindenképpen, többit is, de hát ez is az elsőről beszélünk. Aztán elvinném azt, amin mi játszunk.
1: Igen.
0: Az már CD. Elvinném Boros Lajosnak a lemezét, elvinném a nagy nóta énekeseknek a lemezét, és elvinném azoknak a lemezét, akik mondjuk Perlman hegedű művésznek, vagy Stern, ezeknek a hegedű művészeknek a lemezét is, mert ugye azok is kincsek. Azok is kincsek, hát természetesen imádom a klasszikus zenét is, meg hát Isaac Perlman, meg ezek tehát nem utolérhetetlenek. Szóval ezeket mindig magammal.
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél, és számomra egy nagy élmény volt, hogy ilyenekről is beszélgethettünk.
0: Én köszönöm.
1: Hiszen azért most nem csak családi körülmények között találkozhattunk, hanem egy ilyen hivatalosabb helyen, mint a rádió. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Mai vendégem Suki István volt, magyar ezüst és arany érdem keresztel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás. Aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, Farkas Gyuláról és a szakmai életéről. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Létezik-e roma festészet? A kérdés elsőre egyszerűnek tűnik, aztán az ember leül 7 roma képzőművésszel beszélgetni, és negyed óra alatt rájön, hogy erre egyetlen jó válasz sincsen. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nincs. Van, aki szerint csak addig létezik, amíg mások így nevezik. És akad olyan is, aki azt mondja, attól, hogy roma ember festette, a kép még nem feltétlenül roma festvény. A Herényiek háza alkotótáborában Balogh Tibor, Bari Janó, Ferkovics József, Hályas Zoltán, Rácné Kalányos Gyöngyi, Sütő Gábor és Vári Zsolt ugyanazt a 3 kérdést kapták. Hogy mit jelent számukra a roma identitás? Milyen festői eszközökkel dolgoznak, és mit szeretnének, hogy a néző hazavigyen a képeikből? A válaszok azonban szinte semmibe sem hasonlítottak egymásra. Talán kevésbé meglepő, hogy a színek terén sem volt egyetértés. Volt, aki az élénk színek vibrálását és ritmusát viszi a vászonra, míg mások inkább a kevert árnyalatokat érzik közelebb magukhoz. A festészetről szóló beszélgetés közben azonban fenszíre kerültek az emberi sorsok is. A roma telepek világa, az intézetben töltött gyermekkor, az identitás keresés és az eredet kutatása. Nem a festményekről szól igazán az interjú, hanem az emberekről, akik megfestik őket. Az egyik művészük, tehát Ferkovics József, a roma festőművész. Ferkovics József a kortárs magyar roma képzőművészet egyik kiemelkedő alakja. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte. Már fiatal korában megmutatkozott rajz tehetsége, azonban nehéz életkörülményei miatt hosszú és kitartó munkával tudta csak megvalósítani művészi álmait. Tanulmányait Pécsett és Budapesten folytatta, ahol grafikai és festészeti ismereteket szerzett. Ferkovics József művészetének középpontjában az ember áll. Festményein gyakran jelenik meg a roma kultúra, a család, a hagyományok, a szegénység, valamint a hit és a remény. Alkotásai nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem fontos társadalmi üzenetet is közvetítenek. Célja, hogy bemutassa a roma emberek életét, értékeit és történelmét, valamint erősítse a kölcsönös megértést a különböző kultúrák között. Munkásságának egyik legismertebb része a roma holokausztot feldolgozó képsorozat, amely a II. Világháború során üldözött és meggyilkolt romák emlékének állít emléket. Ezek a művek mély érzelmeket közvetítenek, és arra emlékeztetnek, hogy a történelem tragédiáiból tanulnunk kell. Alkotásait Magyarország mellett több külföldi kiállításon is bemutatták. Ferkovics József nem csak festőként, hanem közéleti szereplőként is sokat tett a roma közösségért. Évek óta aktívan részt vesz kulturális programok szervezésében és munkájával példát mutat a fiatalok számára. Több mint 100 kiállításon szerepeltek alkotásai, számos elismerésben részesült, és jelentős szerepet játszik a magyar roma művészet népszerűsítésében is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 8-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Makó József, alias Ficek, cimbalmos, a 100 tagú cigányzenekar volt tagja a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Muzsikáló Magyarország program tapasztalatairól, szakmai életéről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is köszönöm a meghívásodat.
3: Jelenleg a Kati Horváth Lajos Prímás által vezetett cigányzenekarban játszol cimbalmosként, amely a Muzsikáló Magyarország programnak a keretében valósulhatott meg. Milyen tapasztalataitok vannak? Erre mindig rákérdezek, mert ez nagyon érdekes, hiszen olyan aktualitásokat tudunk feltárni, akár a program keretében, vagy akár a cigányzene hallgatóságát tekintve, amik nagyon érdekesek lehetnek.

0: de viszont hogy ez megmaradjon, ez az egész dolog, hát szerintem ezt hosszú távon kellett volna kitolni ezeket a dolgokat, és előbb úgy megszervezni a dolgokat, hogy ez állandósult, állandóan lett volna.
1: Szóval, jelen pillanatban a program egy zenekarnak általában 4 hónapot biztosít, ha jól tudom.
0: 4 hónap, és azon belül hetente 4 alkalom. Ez 3 óra hosszabb. Szóval maga lehetőség szuper.
1: Igen.
0: De ez akkor lenne nagyon szuper, hogy ez folyamatos. Szóval egy évben nem 3 hónapot vagy 4 hónapot muzsikálnának az emberek, hanem egy évet.
1: Zenésztársakkal azért beszélgetünk arról, ha esetleg szükség van egy cimbalmosra, akkor nem biztos, hogy eljön a munkahelyéről, ahol esetleg már stabilan van, és tulajdonképpen állandó megélhetést biztosít neki. És akkor ez a 3 hónap, ez nem feltétlenül éri meg arra, hogy akkor visszamenjen esetleg a muzsikálásba, hogyha esetleg ott kellett hagyni a korábban.
0: Hát igen, sajnos ez is benne van a dologban, hogy inkább a munkát válasszák az emberek, de ez az anyagi tér véget van. Az anyagi dolgok. De hát azt is meg kell, hogy mondjam, sajnos az én korosztályomban is nagyon sok barátom, nagyon sok zenész kollégám már nincs. Szóval azért maga a zenészek kicsit már úgy nincsenek. Hát sajnos nincsenek. De viszont elég hangszeres sincs. Nincs annyi cimbalmos, nincs annyi bőgős, klarnétos, brácsos, hogy azt az egész ilyen, mit tudom én, hány zenekart meg tudjál oldani. Szóval nehéz dolog. Nehéz dolog. Ez az egész.
1: Lehetséges, hogy mondjuk kevesebb zenekart kellene esetleg alkalmazni, viszont hosszabb távon? Ez is egy megoldás lehet?
0: Nem tudom. Inkább azt mondanám, hogy minél több zenész legyen, többen jelentkezzenek, mint kevesebb legyen.
1: Igen.
0: Én mindig azt mondom, hogy inkább úgy kéne megcsinálni a dolgokat, hogy ne 3 hónap legyen. Üljön le ez a vezetőség. Vannak emberek, vannak művész kollégák, vannak dolgok, akik meg kéne beszélni. Szóval meg tudnák beszélni azt a dolgot szállodavezetőkkel, éttermi vezetőkkel, adó, STK, akármilyen problémát összetudnának így hangolni, biztos vagyok benne, hogy a góri, a főnökség hozzájárulna ahhoz, hogy maradjon egy zenekar. És ez neki nem kerülne pénzébe. Mert ugyanúgy a muzsikáló Magyarország biztos, hogy állná a költségeket. Meg hát ez jó lenne a zenészeknek is, szóval állandó zenébe lennének. Állandó zenébe lennének. Legyen egy éves szerződésük. Meg lehet oldani minden. Csak ehhez le kéne ülni. Ezt le kéne beszélni, és akkor működne a dolog. Én szerintem.
1: Tehát ez egyfajta kultúrpolitikai kérdés, hogy hogyan próbálják meg megvalósítani ezt a fajta projektet, és aztán természetesen ennek a kidolgozása már egyrészt a szakemberekre is hárul, vagy hát mondjuk a zenészeknek a képviselőire. Kik azok, akik jelenleg képviselik a zenészeket?
0: Hát ezt nem tudjuk. Hivatalos képviselet az OSK, ami most is van, csak hát én nem látom a kezüket ebbe a dologba. Szóval ezt is meg kéne a zenész kollégáknak és a zenész társadalomnak úgymond szavazni, hogy kik legyenek azok az emberek. Kik vigyék, kik csinálják meg. Hát igen.
1: Itt összefogásra van szükség. A zenész társadalomnak az összefogására.
0: Lényegében nagyon nagy összefogásra lenne szükség.
1: Ez igen, mert hogyha nincs meg ez a fajta összefogás, akkor és elaprózódik az akarat és a tudás, akkor az nyilván nem tesz jót a zenész szakmának sem.
0: Így van, meg ezt fejleszteni kell. A cigányzenét ezt át kell adni a generációnak. Tanítani kell, oktatni kell. Szóval ezek hiányoznak. Nincs.
1: Hát ez egy másik nagy probléma, hogy én is azért sokat tanítottam régebben a Rajkóba. Minden esetre már lehetett korábban is látni, hogy egyre kevesebb, mondjuk a cimbalmos, ha már itt egy cimbalmos segítek velük szembe, valahogy egyre kevesebben érdeklődnek a műfaj iránt is. Ami egyébként nem olyan nagyon meglepő, hiszen nem egy olyan szakma, ami biztos megélhetést ad a gyerekek kezében.
0: Hát igen. Nem válasszák már ezt a műfajt sajnos. Lehet, hogy más műfajba tanulnak tovább, de ezt a műfajt nagyon nem fogják művelni. Mert

0: Ehhez kell egy tanműhely. Ehhez kell egy tanműhely. Uh-huh. Kellenek emberek. Megvannak az emberek, és akik ezt meg tudják csinálni. Szóval van iskolájuk hozzá. Meg tudják oldani.
1: Hát a Rajkó tulajdonképpen az utolsó fellegvára ennek az oktatásnak, ennek a műfajnak.
0: Hát, igen, a Rajkó zenekar az még mindig ott van, szóval...
1: A Rajkó zenekar is, meg az iskola is.
0: Az iskola is ott van, így van. Hát igen, mert most egy kicsit visszamegyek az időbe. Én 76-ba kerültem oda a Rajkó zenekarba. Mind a hárman felvételt nyertünk, akkor három testvér. Én ott nagyon jót éreztem magam, sokat tanultam. Rengeteg barátom lett. Ugye, egy Rajkó zenekarba, aki abban az időben bekerült, ez egy nagyon csodálatos dolog volt. De szerintem 76 előtt is.
1: Igen.
0: Mert akkor olyan tanulások voltak, és olyan alapvető dolgok, hogy tényleg, akkor csak tényleg mesélni lehet, meg azt tudja ezt elmondani, aki ott tanult.
1: Na, de akkor napokig tartott a felvételi. Most meg nagyon-nagyon kevesen jelentkeznek az iskolába, és örülnek egyáltalán, hogyha van cimbalmos, van klarnétos, és így nyilván nehéz összeszedni egy zenekart, és így elég komoly veszélybe kerül az utánpótlással műfajnak, az a probléma.
0: Így van, hát ezért mondtam az előbb is azt, hogy a fiatal generáció már nem ezt a műfajt fogja csinálni. Uh-huh. Nem ezt fogja csinálni. Jó, hallgassák a zenét a YouTube-ról, meg mit tudom én élőbe, de az nem ugyanaz, mint egy tanművelyben megtanulod, megmutassák. Szóval ezt ki kéne alakítani, meg kéne csinálni ezeket a dolgokat. De ezt most nincs.
1: Ha jól belegondolok, azért már mondjuk 10 évvel ezelőttre visszamenve, akkor is volt néhány címmal, most például Solymosi Vince, aki egyébként úgy döntött, hogy inkább a Zeneakadémiára megy népzenetanszakra, mivel akkor még csak népzenetanszakon lehetett cimbalom hangszert tanulni a Zeneakadémián.
0: Hát például vele szoktam beszélgetni telefonon a Vincével. Régebben bejött a 100 tagúba is. Úgy volt, hogy be fog járni népzenész kollégákkal, de nem jött össze a dolog akkoriba. Hát például igen. Da Vince is így van.
1: Tehát régen azért egy kategóriavizsga volt tulajdonképpen a zenészeknek a diplomájuk, hát mondjuk így. Most már viszont szükség volt valami új lehetőségre, mióta megszüntették a kategóriavizsgát, és gondolom azért választották többen azt, hogy inkább a népzenetanszakra mennek.
0: Hát, például. Így van. Most megint akkor vissza vagyok oda. Tanműhelyek nincsenek, hogy ezt a úgynevezett műfajt megtanulják. Mert amikor én készültem, én is a 86-ba a kategória vizsgára, ott bizony kőkeményen kellett tanulni. Uh-huh. Ott az első ponttól, mit tudom én, 300 pontig meg kellett mindent tanulni. És tökéletesen. Uh-huh. Szóval ott azért nem csak a zene volt elmélet, volt kottaolvasás.
1: Ez egy nagyon komplex vizsga volt.
0: Persze, hogy lehet. És akkor még amikor én vizsgáztam, akkor hogy is hívták az elmélet? Pongrác. Uh-huh. Na, ő is ott volt még akkor a zsűribe. Ő hozzás be. Volt például olyan, hogy honvédelmi oktatás. Be kellett menni oda. Uh-huh. Ott is kellett valamit mondani, meg kellett csinálni a dolgokat. Na, az a lényeg a dolognak, mikor én kategória vizsgán voltam, akkor kőkeményen kellett tanulni. De akkor volt kitől? Volt kitől megtanulni? Volt felkészítő tanár?
1: Igen.
0: De most, ha körülnézek, hol van?
1: Nincs. És talán perspektíva is egészen más volt.
0: Minden más volt.
1: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez. Budapesten születtél, zenés családban.
0: Így van.
1: Mesélj nekünk egy picit a felmenőkről.
0: Ja, hát érdekes a családom. Ugye a Makó család és a Bangó család. Hát a Bangó család az a édesanyám apja, vagyis a nagyapá, Bangó József, ő is cimbalmos volt. Hát ő neki az egész család, Bangó család, ez egy nagyon nagy család, ez mind zenész család. Szóval én ott kezdtem a tanulásomat a nagyapám mellett. Hát ez is egy érdekes dolog, ez egy érdekes sztori, mert ugye én nem cimbalmosként kezdtem a tanulásomat. Én zongorát tanultam egy évig. Szóval Nagyapám mindig valamit csinált odahaza. Mindig javítgatta, cimbalmot csinálta, ez az avans, és akkor egyszer, ugye, a bátyám akkor már tanulta Robert cimbalmozni.
1: Hárman vagytok, ugye?
0: Így van. Ő a Robert, és a Vilmos a Brácsos. Ugye, ő már akkor tanult. És nekem nagyon benne maradt a fülemben mindig ez a dolog, hogy ő ott amit tanul. Hát elmentem egyszer a nagyapámhoz, és akkor leültem egy új cimbalmot, akkor lett kész a cimbalom.
1: Ő készítette?
0: Igen, ő csinálta cimbalom. És akkor leültem a cimbalhoz, nagyon érdekes volt. Elkezdtem ugyanazokat csinálni, mint a Robert bátya. Megpróbáltam. És akkor hallgatta. Na és utána kezdődött el az, hogy igen, akkor már följött hozzánk, és akkor mondta anyámnak, hogy nem lehet zongorista. Az unokám, őt neki cimbalmot kell ugyanúgy tanulni. Na, itt tértem át cimbalomra, és akkor elkezdődött a cimbalom tanulása. Ugye, és akkor a Lukács Miki,
1: az idősebb, ugye, gondolom?
0: Igen, az idősebb, ő volt a tanítóm. Abban az időben őtől tanultam. Ő is készített fel a Rajkó zenekarba, a Miki. És akkor így bekerültem utána a Rajkó zenekarba, és utána már ment a tanulás. Ez egy érdekes dolog.
1: És hány évig tanított akkor otthon nagypapád?
0: Mielőtt bekerültél? Lényegében a nagyapám, a drága nagyapám az nem sokat tanított engem. Uh-huh. Ő csak hallott valamit.
1: Tehát nem is foglalkozott akkor veled, mert azt mondta, hogy akkor inkább igen, foglalkozom veled más.
0: Ő valamit hallott. Ha? Ő valamit hallott, hogy leültem, és magamtól elkezdtem cimbalmozni. Uh-huh. Szóval azokat a dolgokat, amit a bátyám. És ez benne maradt a fülébe, de viszont ő tanított azért egy-két dolgot úgy mutatott, biztos, de nem állandóan.
1: Aha, aha.
0: Szóval ő...
1: Igen, nyilván másként van egy gyerek, hogyha mondjuk apukájától vagy nagypapájától így tanul, van, mint van, hogyha egy kívülállótól, aki igen, nem tartozik mondjuk a családhoz.
0: Igen,
1: tehát
0: igen,
1: akkor nyilván akkor ilyenkor jobban hallgat a tanárára a gyerek, igen, úgyhogy ez gyakori
0: igen,
1: szokott lenni az erőszeknél.
0: Ugyanúgy apám részéről is a másik nagyapám, a Vilmos, ő klarnétos volt.
1: Aha.
0: Apám a hegedűs volt, ő is a Rajkó zenekarba kezdte. Szóval kötődés az mindig volt a Rajkó zenekarhoz. Uh-huh. Na most a másik nagyapám, a Vilmos nagyapám, ő is egy kiváló klarnétos volt a maga idejében, amikor ott kellett. Ugye a Bangó Lajos, meg a Bangó Béla, az nekem unokatestvérei. A Lajos például az ő gyökereit vitte tovább, mert ő klarnétos. A Béla meg az apukája részéről, szóval maga hegedűs. Szóval ők is rajkósok voltak, hát ismered biztos őket, kiváló zenészek. Na, ők is ugyanúgy rajkósok voltak, és a családon belül vannak. Szóval...
1: De akkor fel sem merült, hogy esetleg valami más csináltál volna. Tehát ez természetes, hogy akkor zenével kezdtél foglalkozni.
0: Abban az időben nem is volt más kérdés. Uh-huh. Csak az, hogy a gyerekek zenét tanulnak. Uh-huh. Nem volt más kérdés. Nem tudom miért, de az az időszak, amikor én még gyerek voltam, a 70-es években, ez ezt mutatta. Mert akkor mondjuk meg az őszinteség, akkor mindenki jó élt. Akkor volt mindenkinek munkája, meg tudtak élni a zenéből, meg tudtak mindent teremteni. Szóval ők azt akarták akkor is, hogy a szülők, hogy a gyerek vigye tovább, zenét tanulják.
1: Hát... De volt támogatása a zenének, a népzenének, a cigány
0: az
1: zenének.
0: Az meg a másik fele, hogy államileg nagyon ott volt az állam. Az állam nagyon ott volt a roma gyerekek mellett. Nagyon is ott volt. Hát megalakult egy kis Rajkó zenekar. Hát ez egy óriási nagy dolog volt. És ugyanúgy voltak autentikus zenészek, mert volt a Budapest Táncegyüttes is autentikus zenész, 3-4 emberből állt. Szóval ahol az édesapáddal úton együtt.
1: Igen, ez még a 80-as évek elején, mindjárt rátérünk arra.
0: Ez
1: is
0: egy jó hely volt, ott is szeretném. De viszont abban a zenekarban is tiszta Rajkó zenekar volt.
1: Hát igen, tulajdonképpen amit a Rajkó zenekarban tanított a Gyula bácsi, az megalapozta a szakmának a csinyát binyát. Milyen tapasztalataid voltak a Gyula bácsival?
0: A Gyula bácsi nagyon jó. Én nagyon szeretem.
1: Mert ő ugyebár alapvetően hegedült, és hát volt, amikor a bőgőn is megmutatta a gyerekeknek, hogy mit kell fogni, mit kell játszani, de mondjuk, hogy mutatta meg a cimbalmosoknak?
0: Cimbalmosoknak nagyon egyszerűen. Ott volt előtte a Kotta, mondta, hogy milyen basszus. Például küzd meg a D-t, öcsi.
1: Öcsi, igen.
0: Megütöttem a D-t, akkor most fönt üzd meg a fisszát. Umpa. És akkor így mondta. Umpa. Így üzd össze. És akkor összeütöttük, és akkor volt, amikor azt mondta, hogy nem most nem ütjük, hanem most szépen ugítsuk. Például E, G, C, D, E, G, C, G, C. Ezt üzd be össze. Talán megint. És akkor így kilakult a kíséret. Most mondok valamit, kék Duna kerindő, vagy akármi. Mm-hmm. Csak a papa, Valcer, üsd össze, ezt csináld, öcsi, azt csináld. De viszont nagyon jó tanár volt, az biztos. Nagyon szerettem. Én nagyon szerettem, és nagyon sokat ültem mellette, mikor hangolt. Cimbalmot.
1: Cimbalmot hangolt.
0: Bizony. És olyan szerintem a zongora hangulók nem hangolták úgy ki a zongorát, mint ő a cimbalmot. És csak úgy hallásból.
1: Aha.
0: Semmi gép.
1: És játszani nem tudott rajta?
0: Szerintem tudhatott.
1: Valami.
0: Hát akkor, tehát biztos, hogy volt érzéke hozzá, mint más hangszerekhez is. Hát ez egy fantasztikus ember. Én nagyon szerettem a Gyula bácsit, de a Mészáros Tibi bácsit is szerettem. Őtől meg nagyon sok olyan dolgot tanultam, hegedű szólót Kottából, hogy kell kísérni a hegedűst, amik tényleg vizsgára kellett. És amikor én mentem a vizsgára készülni, akkor bennem volt az, hogy én ezt nekem megmutatta Tibi bácsi. És akkor már tudtam.
1: Uh-huh.
0: Szóval nem volt az, hogy jaj, most nekem ezt meg kell tanulni valakitől, el kell menni. Szóval nem. Adott volt.
1: Ott volt helyben.
0: Adott
1: is.
0: Volt, amit a Rajkóban megtanultam, azt tudtam érvényesíteni a kategória vizsgán. Szóval nagyon nagy dolog. Ez óriási nagy dolog volt.
1: És a Rajkóban is, amikor oda jártál, ott is a Lukács Miklós tanított még?
0: Miki,
1: az idősebb?
0: Ott volt a zenekarban, Miki, persze. Uh-huh. Ugyanúgy. Hát a Tibi volt a Isten nyugtassa, Lukács Tibi volt a sógorom. Hát ő a nőveremet tette feleségül. Aha. És akkor így volt a sógorság. Uh-huh. Ugyanúgy a Miki akkor is tanított, persze, természetesen.
1: És ki tanított még akkor a Rajkóban cimbalmot?
0: Akkor a Tótelek volt, aki a Kottákkal foglalkozott, a maga a dolgokkal.
1: Tehát akkor az alapokat ott tulajdonképpen ott fektettétek le, a cimbalom technika, meg a etüdök mondjuk, meg hasonló.
0: Így van. A Kottai anyag az a Tótelek. Uh-huh. De maga a zenekari tanulás az a Gyula bácsi. És úgymond a Vikin keresztül is, mert meg ott mindig egymást fejlesztették a zenész, a gyerekek, uh-huh. a Rajkóban. Mindig félre mentek gyakorolni, ezt így, azt úgy, azt amúgy. És akkor összjáték volt, akkor úgy megszólalt a zenekar, hogy ez kellett. Hát ez olyan felkérdett, ez egy élmény, ezt nem lehet nem tudom elmondani. Uh-huh. Például, hogy szólal meg egy 9. rapszódia, egy 14. rapszódia. Szóval ez olyan dolog, és olyan cimbalmosok voltak, Dányi Enő, Rátonyi Pali, hát ez a két fantasztikus, nekem a példaképeim volt. Uh-huh. Rátonyi Pali, meg mai napig a Jenő, hát ez egy fantasztikus zenészek, meg ugyanúgy Bőgőbe, Brácsba is. Szóval
1: nagyon fontos, hogy tanulhattatok egymástól.
0: Hogyne? Hát az volt a...
1: És valójában ez adta egy óriási pillérét a Rajkó módszernek.
0: Így van, de viszont ha egymással gyakoroltál, uh-huh. fényesítetted magad, hát csináltad. Hát uh-huh. Minél jobban, minél jobb lett. Amikor bementél a zenekari próbán, nem volt nehézséged. Érted? Mert azt mondta Gyula bácsi, jó öcsi, hegedűd el. Jó öcsi, akkor cimbalmozd el. Vagy mit tudom, hát tudták az emberek. Uh-huh. Szóval felkészítettől nem lehetett bemenni.
1: Hát mondjuk, igen, volt szigor, amennyire hallottam.
0: És nyakkendő nélkül.
1: Aha.
0: Ez a másik.
1: Mert különben hazaküldte a gyerekeket.
0: Engem ugye? Haza is zavart. És a Kulcsár Pista bácsival jó fejem vágott. Na öcsi, takarod a haza. Nyakkendőt közni.
1: Az a, ja, az a körte alakú kulcstató, igaz?
0: Igen. Aha. Ez a fa.
1: Igen, megvan.
0: Szóval jó volt. Uh-huh. Én ott nagyon sokat tanultam.
1: Hány évig voltál ott végül is?
0: Hát én 76-ba bekerültem, és akkor 83-ba kerültem a Budapest Tánc Együttesbe. Uh-huh. Így. Ilyen időszak.
1: Hát akkor ez nagyjából 7 év. Ja, 76. Ez egy emlékezetes évszám, hiszen akkor került be a Gerendás István is.
0: Igen, akkor fiatal volt.
1: Ha jól emlékszem, ugye?
0: Igen.
1: Mint
0: nevelőtanár. Így van. Akkor sportolt.
1: Súlyemelő volt, ha jól tudom. Vagy súlylökő?
0: Súlylökő. Aha. Ezt a golyót dobta. Akkor így van, akkor nagyon. Ő is fiatal volt.
1: És a kategória vizsga az végül is akkor megkoronázta ennek a tanulmánynak a végét.
0: Hogyne.
1: Hát tehát az... amit ott a Rajkóban elsajátíthattatok, akkor ott kiteljesedett.
0: Így van, ahogy most elmondta, mert ha bekerültél utána egy zenekarba, és akik muzsikálták ezeket a dolgokat, nem volt problémát, mert tudta. Uh-huh. Szóval nem volt nehézsége. Mert tényleg felkészítettek arra, amire kellett.
1: Szoktam mondani, hogy ez volt a kor diplomája. Tehát tulajdonképpen lediplomáztak a zenészek. Hiszen olyan anyag volt ott akkoriban, amit tudni kellett egy A-kategóriás zenésznek mondjuk, hogy az tiszteletre méltó, aki ezt megcsinálta. Hiszen csak A-kategóriával lehetett játszani nagyobb szállodákban.
0: Igen, a primások részén.
1: Ja, primásoknál.
0: Aha. Primásoknál. Én úgy tudom, hogy a primásoknál kellett az A-kategória. Tagok lehettek B-sek is, szóval. Uh-huh. De... jó asszal meg volt az A. Én mentem ár, én B-re mentem, meg is kaptam ért a kritikát. Isten nyugtassa, Balogh Laci barátom, címbalmos, aki már nincs köztünk, ugye. Hát együtt vizsgáztunk a Lacival. És mondta nekem, asszal megpolondult? Asszal megpolondult? Miért nem mentél ára? Hát ugyanúgy tudod az át, mint a B-t. Na hát, na, és akkor voltok Kutis Anyi, Balogh Laci, meg akik még a Rajkóban voltak, ugye. Akkor mentünk így együtt kategóriára. Nagyon. Én nekem jó. Jó volt. Ez egy élmény.
1: Ezután bekerültél a Budapest Tánc Együttesbe.
0: Igen.
1: Az is egy ilyen speciális zenekar, mondjuk abból a szempontból, hogy oda se kerülhetett be, gondolom, bárki, hiszen aki mondjuk a Rajkóból jött és egy nagyon különleges képzést kapott, ami egy olyan zenekari hangzást és zenekari tapasztalatot igényel, mint ami Budapesten is volt, az nyilván előnyt jelentett.
0: Hát igen, lényegében előnyt jelentette az egész dologban, de a Budapest Tánc Együttes az egy olyan más együttes, mint a Rajkó. Szóval a Budapest Együttesben egy más irányt tanultál meg. Uh-huh. Szóval ottan hozzájött a tánckai számok, például egy Vavrienc Béla szám,
1: igen.
0: Vagy egy a másik, a Daróczi Bárdos Tamás, szóval ezeknek a műveit kellett játszani stimből, ugye tánc műsorokba, akkor vagy csináltak ugye zenekari számokat is, akkor csinálta valamint egy cimbalom szólót, a Monár Veszedelen és Csikó Csádás, amit meg kellett, hogy tanuljak, mert nekem kellett előadni. Uh-huh. De meg kellett tanulni, amiből felvétel is van, apukáddal együtt vagyunk akkor, meg az első rapszódiát csináljuk.
1: Emlékszem, igen.
0: A javarészt az a zenekar is Rajkó zenekar.
1: Rajkósokból állt.
0: Rajkósokból állt. Így van.
1: Na most nem véletlen, hiszen olyan képzést kaptatok.
0: Igen, így van. Na most nem volt nehézséges például egy, most nem a rapszódiát veszem, megyünk egy Orfeuszt. Elkezdte édesapát muzsikálni, nem volt probléma, mert tudta mindenki. Mert abban az időben, gyerekkorban megtanulták. Uh-huh. A Rajkó zenekarban. Szóval azért mondom, a Rajkó zenekar nem csak nekünk adta meg az alapot, a 60-as évektől kezdve, azoknak a nagyon nagy muzsikusoknak is megadta, akik feljöttek, és utána megint jöttek az emberek. Szóval a Csócsi József is ott, a Lendvai Csócsi Józsi bácsi ott kezdte, a Jenő is ott kezdte. Szóval minden jó onnan jött ki. Ez az igazság.
1: Igen,
0: hát nem lehet mondani. Hát ott van édesapád. Hát attól meg aztán. Nagyon nem kell. Na, akkor a fejében annyi mű van, és annyi stím, hogy hát ezt merem állítani, ha nem tenné elég partitúrát, az a partitúra nélkül megmondaná egy tímét, hogy csinálja. Most annyira benne, és annyira tudja. Szóval érdekes dolgok ezek azért.
1: A Budapest Táncegyüttes után, illetve már abban az időben megalakult a 100 tagú cigányzenekar is, amelynek alapító tagja voltál.
0: Igen, így van, így van. Akkor alapító, akkor még a Gyenes volt az igazgató.
1: Beszéljünk egy picit az alapítás körüli időszakról.
0: Hát az is egy...
1: Milyen élmény volt?
0: Hát jó élmény volt, mert lényegében 4 együttesből állt az össze. Az Államiból, a Belügyből, a Budapest Táncegyüttesből, meg még volt egy, na, a Honvéd. Uh-huh. Na, és akkor arra emlékszem, mikor próbáltunk akkor még az együttesben, akkor jöttek összeégni a dolgokat, és akkor már hozzánk is bejöttek, ugye összeégtek, hogy ki, hogy van. És akkor így alakult, a 4 együttes volt a lényegében az alap.
1: A magja.
0: Aha. A magja az egész dolognak, és akkor ehhez jöttek még a jó muzsikusok, ugye kintről, stb. És akkor így alakult meg a 100 tagokban az időben.
1: Uh-huh. De ez össze. Tulajdonképpen szükséges volt, hiszen ezekben az együttesekben sajátították el a zenészek azt a fajta hozzáállást, zenekari gyakorlatot, amivel ők akkor már rendelkeztek.
0: Igen, de viszont akkor meg már feljött. Annyira feljött az egész dolog, a Laci bácsin keresztül is, tenítása Berkelászló. Az annyira oda tette, annyira csinálta, és annyira olyan betanító volt ő is, meg mindent tudott. Ő is minden stíma fejében volt. Hát ő is csinált bizonyos dolgokat, partitúrát leírta, hogy kell, stb. Egy fantasztikus zenész volt, egy fantasztikus ember volt, és tényleg, amit ő megcsinált, az mai napig, ha összejönnek azok a zenészek, és úgy elkezdik csinálni a dolgokat, akkor megszól. Szóval nagyon és fantasztikus, fantasztikus. Hát lehet azért YouTube-on hallgatni az ilyen hangszerelését, például nem most cigányzenére gondolok, vagy akármire, hanem más műfaj is. Zamborginivel például a My Way-t. Hát ez egy fantasztikus. Hogy szól az? Hát ez...
1: Milyen élményed volt a cimbalom szólammal, hiszen nyilván akkor a 100 tagú cigányzenekar az egy nagy formátumú zenekar. Igen. Volt, amikor 6-an is esetleg a színpadon voltatok egyszerre, vagy talán még többen?
0: De mindig 6 volt. 6 volt, de több cimbalmos is volt, szóval nem csak 6 volt.
1: És azért 6 cimbalmos egy zenekarban az egy óriási
0: dolog. Nagyon, tehát az nagyon.
1: Egészen másként szól.
0: Hát a cimbalmosokban az a, ugye hát ott volt a Bicskei Géza, ezt nem kell mondanom, a Morzsauszi, az az Államiban volt, az egy fantasztikus zenész. Cimbalmos volt, ugye Gigó Jancsi is ott volt akkoriban, meg még voltunk fiatalok, de még az, amivel Tóth Telek is ott volt, akkor a Rutika és a Horváth Rudi, aki az Államiban volt, akkor a Jancsit akartam mondani, az is az Államiban volt. Szóval ezek mind képzett zenészek voltak.
1: Mint kiemelkedő cimbalmos.
0: Igen, igen, igen, igen, igen. Szóval én nem is tudok olyat mondani. De az mellett jöttek be. Szóval az én korosztályom is jött be, meg a más-más is jött. Uh-huh. Hát én így emlékszek az cimbalmosokra.
1: Uh-huh. A zenekari játék mellett azért mindig játszottál étterembe is. Igen. Utaztál erre-arra. Bejártad tulajdonképpen a világot.
0: Hát igen, javagészt.
1: Merre fele jártál ebben az időszakban?
0: Hát én össze-vissza járkáltam. Uh-huh. Én voltam az Olák Kálmánnal is. Ő vele nagyon sokat muzsikáltam itthon is. Ugye a Békeszállóban, az Udvarházi étteremben, akkor voltunk vállalati utakon kint. Meg hát rengeteg nótaműsort vettem bele, vettem részt benne. Szóval a nótaműsorokban meg ugye az is egy más műfaj. Ott is megtanulod a dolgokat, szóval
1: nagyon más.
0: Nagyon igen, más, mert ott azért megtanulod azt, hogy kísérd le a nótát, csárdás, stb. Stb. Annak is megvan a maga dolga. Hát én Kálmán bácsival nagyon sokat muzsikáltam, ugye, meg rengeteget muzsikáltam az ifjabb Berki Lacival. Szóval már annak a zenekarjában is voltam. Ővel is jártam a világot, szóval hát Japánban legalább 5-ször voltam.
1: Szóval nagyon ezek jó. Főleg vállalati utak voltak akkor?
0: Nem, a Lacival ilyen műsorok, színházi fellépések uh-huh. voltak. Akkor már szegény apja meghalt, és te nyugtass, akkor Laci vette át ezeket a koncertsorozatokat. Szóval az lényegében olyan felépítésű műsorokat kellett adni 6-an, vagy 7-en, vagy 10-en, amit a 100 tagúban csináltunk százan. Szóval ugyanaz van az a műsor.
1: Hát az a repertoár.
0: Aha. Így van, így van, így van. Szóval oda is kőkeményen kellett gyakorolni állandóan.
1: Hát azért ezek nem könnyű programok.
0: Hogyne. Hogyne, be.
2: Makó József, Árias Ficek, cimbalmos, a száztagú cigányzenekar volt tagja, volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Muzsikáló Magyarország program tapasztalatairól, szakmai életéről és a cigányzenéről is. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hölgyeim és uraim, és miért tisztelt

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormány a szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátor teknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz. Nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawatt-óra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest. Az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 9-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Makó József, alias Ficek, cimbalmos, a 100 tagú cigányzenekar volt tagja a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Muzsikáló Magyarország program tapasztalatairól, szakmai életéről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Miből állt akkor egy műsor? Liszt rapszódiák nyilván, Brahms magyar táncok.
5: Bartók román táncok. Akkor volt benne ugye cimbalom szóló is, de voltak nagy valcerok, valcer is benne, szerepelt benne, meg a Laci bácsinak a feldolgozásai. Szóval, hogy is mondjam, a kék gitár például, akkor volt egy olyan a Lambada csárdása, amit ő megcsinált. Szóval
6: jó ideje.
5: Ezeket mind ugyanúgy meg kellett oldani. És ezt a Lacikának végig kellett, hogy ugye abban az időben. Hát ő is jó.
6: Jó végigküldte, mert
5: jó muzsikus, hát ő is. Kiváló.
4: Szóval akkor voltál Ázsiában?
5: Ja, voltam itt is.
4: Amerika esetleg?
5: Amerikában is voltam.
4: Merre fele?
5: Is játszottam. Voltam New Yorkban. Ott is játszottunk. Utána átmentünk Kanadába. Ott is voltam. Hát meg Európa minden ország. Most nem tudom neked hány mennyi országban. Európa végig utaztuk. Afrikától kezdve. Szóval.
4: Dél-Amerika esetleg?
5: Ott is volt.
4: Aha.
5: Ott a Kálmán bácsival volt.
4: Azért ez egy nagyon izgalmas életstílus, egy életforma. Tehát amiben a zenészek, a cigányzenészek részesültek még a rendszerváltás előtti időszakban, az valami egészen különleges időszak lehetett. Egyrészt ugyebár a vállalati utak miatt, másrészt hát ugyebár különböző programok voltak.

0: a két énekes, és ott ugye le kellett őket ugyanúgy végig énekelték.
1: Le kellett kísérni a
0: kölyöket. Persze, így van, így van. De ez is egy másik dolog. Ezt most azért hoztam fel, mert nem csak a cigányzene volt az a nagyon nagy dolog, mit tudom én, de ez mellett összedődtek a dolgok, szóval azért más műfajba is bele kell kóstolni, meg kell csinálni, szóval.
1: Na jó, de hogyha egy cigány zenekar adja elő, akkor az valami egészen különleges ízt ad neki.
0: Az biztos volt is siker. Topboltak is.
1: Emlékszem, óriási sikerei voltak mindig a 100 tagú cigány zenekarnak is. Melyik volt az a kiemelkedő, amire szívesen emlékszel vissza?
0: Hú, 100 tagúnak a koncertje.
1: Mivel azért mégiscsak ez egy nagy formátum zenekar.
0: Nem tudok ki.
1: Annyi fele jártatok.
0: Én nem tudok.
1: Rengeteget jártatok Franciaországban.
0: Nem, megmondom őszintén, nem tudok olyat mondani, mert mindenütt siker volt. Szóval nem tudom azt mondani, hogy jaj, most jobban tapsoltak, vagy mindenütt dübörögtek, tapsoltak, örjöttek az ember.
1: Minden koncert után állva tapsoltak.
0: Így van.
1: Tehát hihetetlen
0: így van.
1: Sikere volt mindig szóval... a 100 tagú cigány zenekarnak. Külföldön. Itthon?
0: Itthon is azért van.
1: Itthon is ugyanolyan fogadtatás volt?
0: Itthon is, ugyanaz. Mai napig elmegyünk egy nóta műsorba vidékre, megismerjük ugye a Lacit, vagy apukádat, megismerik, egyből mondják a 100 tagút, szóval az embereknek a fejükbe azért nem megy ki egy hamar ezek a dolgok, érted. Szeretik a 100 tagút, meg azért az egy jó nép. Mai napig.
1: Külföldön is éltél húzamosabb ideig.
0: 4 évig voltunk Kanadában.
1: Uh-huh. Miért költöztetek ki, megkérdezhetem?
0: Megmondom neked őszintén, szerettünk volna más életbe, más életet élni máshol. Uh-huh. De Jóisten azt akart, hogy mi visszajöjjünk.
1: Uh-huh. Hát így visszajöjjünk. Ez olyan 20 évvel ezelőtt lehetett nagyjából?
0: Hát olyan 10 éve körülbelül. 10 éve. De ugyanúgy visszajöttem 4 év múlva, aztán az első telefonom a 100 tagú volt, ugye, Nándi.
1: Farkas Nándi.
0: Így van. És utána Oszival is, Isten nyugtassa, ővel is beszéltem, és visszakerültem a 100 tagúba. Az Oszi mellé. Így van. Hát én ott is elvoltam, Kanadában is, mert ott is jártam. Ott is elmentem autentika zenészekkel, ugyanúgy színházteremben muzsikálni. Ott is megvolt nekik a repertoár, kottát, kitették a kottát, és akkor kellett muzsikálni, de ott a Lakatos Pityuval voltam, javarészt az ő éttermükbe játszottam. Én nagyon jól éreztem magam ott. Uh-huh. Kislányomat kezdte az iskolát, keresztény iskolába járt, nagyon szépen beszél angolul, franciául, hát akkor ez most már németül.
1: Akkor ez meghatározó volt ez a 4 év az ő életében?
0: Az ő életében, igen. Uh-huh. Igen. Uh-huh.
1: Ez cél volt egyébként?
0: Tehát nem
1: ez
0: tudom.
1: Ez is közre játszott, amikor úgy döntöttetek, hogy kiköltöztök?
0: Nem tudom, hogy most célja lett volna, vagy hogy, nem tudom. Nem tudom ezt megmondani, mert csak haza kerültem. Azért mondom, a Jóisten visszavezérelt. Hogy nekünk itt kell lenni. Hát most itt vagyunk. Hát én nem örülök neki, hogy itt vagyok, megmondom őszintén, mert egyrészt a kislányom az most leérettségizett közgazdaságból, ugye? Jövőre megkapja a papírját, hivatalosan is volna. Szóval ő azért már másfele kacsingat. Ő már lényegében hotel szakmába szeretne dolgozni. Uh-huh. Igazgató lenne, utazó menedzser szeretne lenni, szóval neki van egy világa már, amit ő meg akar valósítani. Úgy, mint amikor én fiatal voltam. Uh-huh. Hát én itthon maradtam.
1: De azért mégsem esik messze az alma a fájától, hiszen azért a turisztikai ágazatban marad, vagy igen. Hát szóval azért közel a zenészekhez.
0: Hát igen, igen, azért benne van benne is az, hogy a szülők zenészek, uh-huh. Mert ugye a feleségem is egy hegenűs, és benne van, mert ő 1 évet tanult zongorázni. Uh-huh. Nem, ez emlékszem, igen, 1 év körül, vagy 1,5 évet tanult kint Kanadában, aztán hazajöttünk, és akkor úgy döntött, hogy se tanul, hanem válasz az iskolát. Inkább oda fekteti hangsúlyt.
1: Na jó, de hát, hogyha ő is így nő föl, hogy apuka cimbalmozik, anyuka hegedül, hát akkor természetes, hogy ő is zenét fog tanulni legalább.
0: Biztos, hogy benne van. Aha. Nagyon jó indult, nagyon tökéletesen indult. Nagyon szuper volt.

0: de azt mondta, hogy mégsem.
1: Ami nem biztos, hogy baj, hiszen azért mondjuk meg őszintén, hogy annak ellenére, hogy itt beszéltünk a zenész szakmának a csillogó oldaláról, hogy jártál rengetegszer Japánban, igen, Amerikában, Dél-Amerikában, Európát bejártátok, azért nyilván van ennek árny oldala is. Hiszen azért mondjuk az utazások azért mondjuk megterhelőek például, ha csak erre gondolok.
0: Hát, én mindig úgy fogtam fel az utazást, mintha mentem volna turistának ki. Én így fogtam fel. Nekem nem volt annyira megterhelő.
1: Gyerekkorod óta hozzá is szoktál, mondjuk a Rajkó zenekarban.
0: Így van. Most is, hogyha utazni kell valahova, én ugyanúgy készülődök utazás, mint a muzsikálni mennék. Ez, nálunk ez egy ilyen természetes dolog zenészeknél, aki így tényleg utazott, meg benne volt a dolgokba. Maga ennek az egész szakmának, a zenei szakmának megvan ez a fénye. És megvan ez a boldogsága is, hogy tényleg az ember itt is volt, ott is volt, ennek is muzsika, annak is muzsikát. Hát azért ez tényleg nagyon szép dolog. Ez egy...
1: Viszont azért azt is említsük meg, hogy rengeteg munka van benne.
0: Az más.
1: Tehát, hogy az ember...
0: Korlás.
1: Így van. Az ember 5-6 éves korától elkezdi, és hát tulajdonképpen ez egy élethosszig tartó tanulás.
0: Ezt mai napig tanulunk. Uh-huh. Szóval olyan nincs, hogy az ember ne tanulna.
1: Gyakorlás, készülés az előadásokra. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen az ember elmegy egy előadásra, és akkor csak egy egyszeren eljátsza a dolgokat.
0: Ez nem így működik.
1: Hanem, tehát ez erre fel kell készülni.
0: Ez nem így van. Igaz? Én mindig úgy vagyok vele, hogyha készülök egy koncertre, akkor mindig próba után és koncert előtt nem ülök a hangszerhez, de nem gyakorlok, aha, hanem az agyamba, a fejembe összerakom a dolgokat, és ha valami tényleg úgy nem úgy működik, akkor visszatérek a hangszerhez, és elkezdem ott csinálni. Szóval maga az egész előadás előtt lévő idő, az is ki van húzva, meg tanul az ember, gyakorol. Olyan nincs, hogy valaki felvegy a színpad, és ezt nem akarom elhinni. Lehet, hogy van egy olyan szuper tehetséges ember, aki ezt úgy véghez tudja vinni, de én mindig úgy vagyok a színpaddal, hogy befelmegyek, és akkor az maradjon úgy, ahogy van, tökéletes legyen. Szóval én ennek a híve vagyok.
1: Ha mondjuk visszatérünk most egy gondolat erejéig a Muzsikáló Magyarország projektre, uh-huh, ahol ugyebár hozzávetőlegesen 12 órát dolgoztok mondjuk hetente. Uh-huh. Ami valójában nem 12 óra, hanem mondjuk, hogyha 12 órát kell csak muzsikálni, akkor legalább ennyit mondjuk próbálni is kell. Meg gyakorolni, tehát felkészülés. Nyilván attól függ, hogy milyen műsorral készültök éppen az adott produkció keretében.
0: Minden primásnak megvan a maga műsora. Most, ha én megkerülök egy másik zenekarba, természetesen meg kell neki tanulnom azt, amit ő szerette muzsikálni. Uh-huh. Szóval vagy megmondja, vagy én megkérdezem, hogy szeretnéd muzsikálni, akkor átnézem, megtanulom. Ez egy természetes dolog. Én szerintem ezt másképp nem is lehet fölfogni. Csak úgy, ahogy vagy megkérdezem, vagy nem kérdezem. Ezzel néznek mindig azt kell csinálni, főleg egy zenekarban, a primás, amit csinál, amit szeretne eljátszani, azt le kell kísérni, meg kell tanulni. Ha nem tudjuk, akkor el kell tanulni. Ez régen is így volt, meg most is így van.
1: Tehát ezért kellenek az összeszokott zenekarok. Mert ha nincs összeszokva egy zenekar, hanem csak ilyen ad-hoc jellekkel csak úgy összeállnak, akkor az nem is működik valahogy igazán.
0: Hát igen, hát ez meg a másik fele, hogy a megszokott zenekar. Például az én zenekar, a Lacinak a zenekara, az is egy megszokott zenekar. Mai napig összeülünk, én tudom, hogy ő mit csinál. Uh-huh. Ő tudja, hogy én mit akarok. Uh-huh. Ő is tudja, a harmadik, a negyedik is tudja. Laci elkezd valamit muzsikálni, vagy édesapád elkezd valamit muzsikálni, már tudjuk. Szóval tudjuk. De viszont azért mondom, hogyha egy idegen zenekarba kerülsz be, most legyen az brácsos, vagy bőgös, vagy csellós, vagy akárki, az más. Ott is tanulni kell. Uh-huh. Szóval ezt meg kell nézni, meg kell tanulni. át kell venni annak az illetőnek a műsorát.
1: Hogy tapasztalod egyébként, hogy a Muzsikáló Magyarország keretén belül milyen az érdeklődés a cigányzene iránt?
0: Nagy. Nagy. Megmondom őszintén, nagy az érdeklődés. Szeretnek az emberek mulatni. Szeretnek. Jönnek, kérdezik. Mondják, hogy ezt is ezt kérik. Játsszuk el. Szóval van érdeklődés.
1: És csak az idősebb korosztály?
0: Nem. Van középkorosztály is. Fiataloknál is adott. A dolog adott. Szóval azért mondtam a beszélgetésünk elején, hogy ezt azt kéne csinálni. Összeülni, megbeszélni, hogy ez a műfaj maradjon fent. Nem múljon el. Mert ha elmúlik, akkor mindennek vége mindennek. Szóval azért kéne tanműhelyt létrehozni. Például Szófia utca volt. Mi nem lehet megvalósítani? Miért nem lehet? Az autentikus zenészeknek van, az öt kerületben van. Diplomát kapnak, lediplomáznak, tanári diplomával végzeznek, mennek, ugyanúgy tanítanak. Uh-huh. Én voltam a Márványosi zenekarban, például. Egy nagyon jó összeszokott zenészek voltak. Ott is kottából kell sikálni. De viszont ott tanultak. Diplomát szereztek. Most ezt a cigányzenészekkel miért nem lehet megcsinálni? Miért nem lehet összeülni, megbeszélni, hogy itt lesz ez, itt lesz az, ott itt lesz amaz? Meg lehetne valósítani, könyörgöm, meg lehetne. Csak össze kéne ülni olyan embereknek, akik ezt meg tudják beszélni. A jobb oldalról is, meg a bal oldalról is. Szerintem akkor működne a dolog. De ha nincsenek rajta, akkor ez elveszik. Ez el fog veszni.
1: Most tavasszal, nyár elején választották meg a Zeneakadémia, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem élére Farkas Gábor zongoraművészt, akinek egyébként a pályázati anyagában benne van az is, hogy szeretné a cigányzenét beemelni a népzene tanszak keretén belül, a zeneakadémiai oktatás keretébe, és diplomát fognak kapni ezek a diákok, akik esetleg ott végeznek.
0: Nagyon jó.
1: Tehát ez egy perspektíva. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ez sikerül nyilván összehozni a Farkas Gábornak, és hát természetesen szurkolunk neki, hogy ez létrejöhessen. Ez lehet megoldás esetleg a cigányzene jövőjére?
0: Például, ez nagyon jó.
1: Kíváncsi lennék, hogy hogy látod egyébként a jövőt?
0: Hát így látnám, amit most elmondasz, de amúgy meg nem látom a jövőt, mert a mi oldalunkról senki nem csinál semmit. Szóval nem indul el, nem hallok semmit. Egyedül régebben a Csömöri úton, amikor próbált a száztagú.
1: Gyömrői úton?
0: Gyömrői úton, igen. Uh-huh. Akkor még a Radu József volt az elnök. És abban az időben elkezdődött valami. Én emlékszem rá, hogy ott kialakítottak bizonyos szobákat, ahol tanítottak volna az Oszi, Zoli bácsi, Molnár Laci, Balogh Dezső, stb. De ez utána úgy eltűnt ez a dolog, és nem értem, hogy miért tűnt el. Mert ott elkezdődött valami. Elkezdődött akkoriban valami. És ez köddé vált.
1: Ha jól emlékszem, még a Farkas Nándi bácsi idejében is volt olyan, hogy a száztagú cigányzenekarnak azért volt egy olyan része is, ahol fiatalokat tanítottak.
0: Hát megalakult a fiatalok zenekara. Igen. Amiben én is voltam, ugye? Feleségem is ott volt. Ez egy kis zenekar. Ami tényleg úgy, azért arra cél alakult meg.
1: Tulajdonképpen ez egy tanműhely.
0: Lényegében azért indult ez a belül, a zenekaron belül, akik jönnek, tagok, új tagok, azok ott meg tudják tanulni a műsort, fel tudják saját magukat készíteni. Uh-huh. Ez egy okos gondolat volt a Nándinak a indulásából, szóval nem volt rossz dolog. Jó volt, és sokat mentünk előadásra. Ez az ifjúsági zenekar. Az volt a neve. Az egész dolog, de annak is vége lett.
1: Tehát ilyen projektek hiányoznak tulajdonképpen ahhoz, hogy jobb irányba tereljük a cigányzenének a fejlődését?
0: Igen, ez hiányzik.
1: Ezek nem kerülnek olyan sokba. Nem. Tehát ezek nem óriási összegek, amikről beszélünk. Viszont ha ezt elvesztjük, akkor a kultúrának, a magyar kultúrának egy óriási szeletét fogjuk elveszteni, ami évszázadokon keresztül itt volt mellettünk. És most már én azt látom sajnos, hogy nagyon-nagyon kevés zenekar van. Ha cimbalmosra van szükség például, nincs. Akkor már szinte alig
0: nincs.
1: Van.
0: Nincs.
1: Legalábbis erről panaszkodnak.
0: Nincs, mert én most ott voltam ugye a Lalival a zenekarban. Feleségem már zenekarban volt. Most ha hiszed, ha nem, kutatni kellett a cimbal most, hogy legyen. Uh-huh. Szóval nehéz dolog. Nehéz. És volt olyan étterem, ahol cimbalom nélkül voltam.
1: Na de cimbalom nélkül az már nem olyan hangzású, mint amit megszoktunk egy cigány zenekartól. Persze. Tehát a normál felállás...
0: Azt nézzük, hogy van 100 zenekar. Hol van 100 cimbalmos? Nincs. Hát igen. De most gondoljuk bele.
1: Igen.
0: Nem?
1: Így van.
0: Hát édesapáddal beszélgettük ezt. Uh-huh. Nincs. Hol? Nincs.
1: Számomra ez nagyon fontos, hogy a cimbalom az ne halljon ki itt a következő évtizedekben, illetve a zenészek, meg ez az irányvonal. Egyébként vannak olyan irányvonalak, újdonságok, nem tudom mennyire ismered, Angliában élő magyar mérnökök, hangtechnikusok, zenészek vesznek részt ebben a projektben, amit úgy hívnak, hogy dzsembalom, és tulajdonképpen ezek hangszínek, tehát hogyha rákötjük ezt a hangszínt a digitális zongoránkra, akkor úgy szól, mint egy cimbalom. Én kipróbáltam, nagyon szép hangja van egyébként, nagyon érdekes, tehát nyilván nem tudtam úgy megszólaltatni a digitális zongorával, mint egy cimbalmos. Ez lehet egyébként megoldás a jövőben valamire?
0: Nem. Uh-huh. Nem az igazi.
1: Tehát ha nem talál az ember cimbalmost, akkor feljátszhatná saját magának, de az még nem az igazi. Ez nem. Kétségtelen.
0: Nem. Zongora az zongora.
1: Aha.
0: Cimbalom az még egy négy lábú valami. De abban is voltak professzorok ugye a cimbalom részéből is, mert ahogy említetted, tudod, hogy leütsz egy akkordot a 9 ujjaddal, vagy 10 ujjaddal, de voltak egy nagyon professzionális cimbalmosok, hogy említsem a Csóka Gyuszit, aki tényleg a nagyon nagy példaképem. Úgy cimbalmozott jazzt, akármit, hogy fantasztikus. Mai napig én csak csodálom hallgatni, és van ilyen lassító, tudod, a YouTube-on le tudod lassítani, és tökéletes. Uh-huh. Tökéletes. Még lassító, és tökéletes. Ugye hát ott voltak a Balog Laciék, az ifjabbak Laci. Hát ez egy szuper. Ez egy olyan, úgy szólt a cimbalomnál, mint a zongora. Uh-huh. Szóval görsvineket, meg ilyen dolgokat úgy cimbalmozott, hogy kegy. Borzalmas. Szóval voltak azért, vannak. Voltak is, meg vannak is. Inkább akkor úgy mondom.
1: A család mit jelent számodra? Főleg így, hogy zenész feleséged van. Ezt fontosnak tartottad a párválasztásnál?
0: Hát lényegében párválasztásnál nem a zene dominált, de ha már úgy adta a Jóisten a sorsát az életemnek, akkor itt van. Hát ő ugye Laura, Berki Lauráról beszélünk, aki a 100 tagú zenekarban ugyanúgy hegedűse volt, meg mai napig szeretne visszamenni, mert ott nőtt fel. Na. Hát most ő együtt...
1: Ott ismerkedtetek meg?
0: Hát lényegében igen. Uh-huh. Ott is, de ő lényegében rokonságban van a Makó lányokkal, uh-huh. a húgaimmal. Ezt úgy mondani, nagynénik. A bátyám elvette az ő nagynén, a Vili. Uh-huh. És egy ilyen uh-huh. sógosság.
1: Makó lányok, négy lányról van szó, akik egy vonós négyest is akár igen, tudnának alkotni.
0: Igen. De minden diplomások lettek uh-huh. belőle. Na hát jó család. Nagyon jó család. Na most a feleségem őszette, hát őt hozta a sors. Őt adta a Jóisten, örülött neki. 8 éve játszunk együtt egy étterembe, Ökcés Prézlibe, ahol igaz, kettesbe vagyunk, tehát ott is kell muzsikálni. Mindent kell muzsikálni. Mert javarész külföldi vendégek vannak, de bejönnek magyar vendégek is. Szóval felkészültnek kell lenni. De azért el vagyunk, jól vagyunk. Hát feleség, kollega, háziasszony. És jó anya.
1: Nem okoz ez néha problémát, hogy együtt dolgozol a feleségeddel?
0: Nem. Nem. Én úgy veszem, mint kollégát. Mikor muzsikánk, akkor kollega. De viszont, ha már nem muzsikánk, akkor feleség. Autó vagyunk, akkor meg házi asszony. Szóval. De a zenét azt sose kevegem abból össze, hogy jaj, most ő a feleségem, vagy nem. Nem. Én azt úgy csinálom, hogy ő a hegedűs, akkor mutassa meg. Ezt meg kell mutatni.
1: Aha.
0: Szóval, hát még nő létrége is. Hát, ezt bizonyítani kell.
1: Ritka egyébként a női prímás. Szokott erről mesélni, hogy ez számára milyen kihívást jelent?
0: Ő szereti.
1: Aha.
0: Jelen szereti ezt, hogy ő hegedűs, mert ugye ő is járt ott Kanadába egy zongorista hölgyel, járt muzsikálni ő is, ahova később bevettek engem is, ugye? De ő nagyon szereti. Ő nagyon szereti. Nagyon szereti. El van vele, gyakorol folyamatosan, hát egy hegedűsnek mindig készülnie kell, szóval ő nagyon jó. Mondom, 8 éve muzsikálunk egyen, hát maga az étterem is egy gyönyörűség, meg a maga az egész főnökség. Szóval úgy szeretik a zenét, hogy nem tudom elmondani neked. A főnök, a Pörc László, az meg aztán nagyon szeretik.
1: Miket játszotok általában?
0: Ez tudom. Ilyen egyvelegeket. Egyvelegeket csinálunk mindenből, tudod. Rögzült dallamokból is, amerikai számunkból, magyarból is. Van benne német, francia, olasz. Szóval ez egy ilyen 4 órás program. Ezt 4 órán keresztül muzsikálni kell. Uh-huh. És merem állítani, hogy a 4 órában nem is ismétlünk szám. Ami nagyon nagy dolog. Hát ezért kell tanulni.
1: Tehát a cigányzenészek tulajdonképpen erről is híresek.
0: Igen.
1: Én azt gondolom. Tehát, hogy nem véletlenül szerte a világban ismerik a cigányzenészeket, mint fogalom itt Magyarországról.
0: Hát persze. Itt azért meghallnak egy cigányzenekart. Sírnak. Főleg, ha olyan számot hallanak, akkor aztán tombolnak.
1: Nagyobb lányaid is vannak, mesélj róluk egy picit.
0: Hát ők már nagyok. Az előző házasságomban van 3. Claudia, Renata, és van a Hédike. Hát van egy, ők vannak 3, ők már idősebbek azért, de van viszont 8 unokám, akik nagyon gyönyörűek.
1: Gratulálunk.
0: Nagyon szerettem őket, és ők is csodálatos gyerekek. Őkről is hosszat nem tudok mondani, ugyanolyan gyerekeim, mint a kis Laura. Szóval ez a 4 lány kitesz 10 fiút.
1: Zenét tanulnak egyébként?
0: Ők is abba hagyták a zenét.
1: Uh-huh. De tanultak.
0: Tanultak zenét ők
1: hát azért
0: is.
1: Fontos volt számukra
0: csak hát
1: is.
0: Ugye közben jött ez a válási dolog, és akkor úgy félbe maradt a tanulás. De ők is jól indultak, szóval jó tanulók voltak. De ők is elfoglalták magukat az iskolába. Szóval jó tanulók, szakmájuk van. Uh-huh. Lányom az kint él Angliába, ő már hivatalos fordítót. Szóval a középső az a vendéglátóban, most olyan pillanatban a kicsi az még babázik, kis Ubernal otthon van. Így vannak, el vannak. Uh-huh. El vannak. Tényleg egy 4 lány.
1: Hát tulajdonképpen a testvérednél, a Vilmosnál is 4 lány van.
0: Igen.
1: Igen. Úgy látszik, hogy ebben a családban a lányok dominálnak.
0: Igen, de viszont a Robert bátyámnál ott már van a, ugye a Makoropika, aki Bécsben él, ugye komoly zenét, komoly zenész. Ő bőrgös, nagy bőrgös,
1: nagy bőrgös.
0: A Robi. És neki is van egy fia, egy kisebbik Robika, kisebbik Makoropika, aki nagyon fantasztikus. Bécsbe tanul, és már a junior szimfonikus zenekarnak a szólalvezető. Szóval elképesztő, milyen tudással rendelkezik a fiú. Nagyon, nagyon szeressük őt. És akkor ugye van a Miri, a bátyámnak a lánya. Azért mondom, hogy neki van egy fia, meg egy lánya.
1: Tehát akkor van fiú is a családban.
0: Van. Most a Mirike is lényegében csellót tanult. Uh-huh. De ő is abba hagyta a zenét, mert más pályára. Szóval eltérőek. De a Robika az ott tanulta a fiú, az ott végezte a konzit, ott mai napig ott él, szóval a kisfiú az fantasztikus.
1: Mi az, ami feltölt esetleg, amikor éppen nem muzsikálsz, nem gyakorolsz? Mivel szereted elütni az idődet?
0: A mindig elütöm az időt valamivel, de mindig a kotta van előttem. Újabb számok, újabb lehetőségek, hogy ezt kéne megcsinálni, azt kéne megtanulni, eljátszani. Szóval maga, én szeretek például a konyhába tevékenykedni.
1: Főzni szoktál?
0: Szoktam. Néha megkér a Laura, hogy csináljam meg, azt jelenem, megcsinálom.
1: Mit szoktál főzni, mi a kedvencetek?
0: Ujjaj, hát a rántatós az nem maradt ki, ugyan a nokedli, meg a pörkölt, meg ilyen dolgok. Ezeket ilyen kisebb dolgokat megcsinálok, sültusom, meg ilyeneket, de már ilyen nagyobb dolgokra nem tudok vállalkozni, hogy Laura is csinál, például töltött káposztát, paprikat, töltött paprikát. Ezeket én nem tudom.
1: Persze.
0: Ezt ő tudja. De ezt úgy van professziális módon csinálja, hogy nagyon jó.
1: Hogy csináljátok a töltött káposztát egyébként? Édes káposztával, vagy savanyú káposztával?
0: Nem, savanyúból. Savanyúból
1: csinálja. Paradicsomos, vagy?
0: Nem, paradicsomos. Nem. Ő így csinálja savanyú káposztával.
1: És rántás van benne?
0: Nagyon vékony. Aha. Nagyon vékony, mert én nem szeretem túlzottan a rántást. És akkor ezt így nagyon kifejlesztette, hogy észre sem vesz rántást.
1: Ez tulajdonképpen egy hagyományos roma ételnek is mondható.
0: Hát
1: ez a fajta.
0: Így van.
1: Igen.
0: Így van.
1: Ez is.
0: Így van.
1: Meg hát a túrós tészta.
0: Ó, hát ez
1: csupörkölt
0: el. Arra ne is beszélj. Hát ez
1: esetleg.
0: Felgeteges. Hát ez meg a maga mennyország, tényleg. Meg van csinálva, meg mit tudom én. Az íz, meg hát ez az.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, számomra egy élmény volt, és hát remélem akkor hamarosan újra beszélgethetünk majd esetleg a jövőben.
0: Így van. Hát nagyon szépen köszönöm, Andris, hogy elhívtál. Jó éreztem magam itt is.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.
2: Makó József, alias Ficek, cimbalmos, a 100 tagú cigányzenekar volt tagja, volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk szakmai életéről és a cigányzenéről is. Most pedig a műsor vége felé következzék egy kis könyvrészlet. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Gyökerek című fejezet. Apámat keresztvíz alá Kenderesen tartotta Szalócki János és neje, Majzik Rozália. Erről tanúskodik a kenderesi római katolikus egyházban kereszteltek anyakönyve, amely szerint apám, Farkas Kálmán 1875. március 31-én született. Apja Farkas András, anyja Lázok Julianna. Nagyapám Vitéz nagybányai Horthy Miklós őfő méltósága, Magyarország egykori kormányzója Tiszarov Tiszabő melletti birtokán Kakat pusztán volt kovácsmester. A keresztelést Nyeste Mihály római katolikus plébános végezte. A kenderesi anyakönyvben szerepel 1848-as dátummal egy Farkas András nevű gyermek születésének bejegyzése, aki az életkort tekintve lehetett az apám Farkas Kálmán apja. Anyaként Farkas Rozáliát jelöli az egyházi okirat, az apát nem. A keresztanyja Ezl Ida kisasszony volt. Ezen egyházi iratok tanúsága szerint az apám Zabi gyerekként született. Anyai ágon Palócföldön éltek őseim. Innen űzte sorsa az Alföldre, pontosabban Törökszent Miklósra, Ökrös László nagyapámat. Itt rakott fészket, itt alapított családot a Palóc roma mozsikus. Anyai nagyanyámat nem ismertem, nem is hallottam róla. Apai nagyanyám létét is homály fedi. A vén Palócnak két lányáról tudunk, az egyik az anyám, Ökrös Mari, a másik Ökrös Júlia, az én Júlcsa néném volt. Ebből a farkas-ökrös fészekajból származik az a família, amelynek gyökerei visszanyúlnak a Csisznyikóba. És mindkét ágon olyan erőteljes sarjakat hajtott, amelyek országvilág előtt mind a mai napig bizonyítják. E roma família a tehetségek bölcsője. Tanúsítva általuk azt is, hogy nem a származás a meghatározó. Bár génjeink, érzékeny lelkivilágunk predesztinálnak tehetségeink, képességeink kibontakoztatására. Ökrös Oszkár személyében ez a família adta a zenei világnak a cimbalom művészet Paganiniét, akinek csodálatos művészetét elismeréssel fogadja a földkerekség. Érdekes, hogy a családban különösen a cimbalom volt az a hangszer, amely varázslatba ejtette a fiú nemzedéket. A sort az iskolát teremtő anyai nagybátyám, Ökrös András nyitotta meg. Ezt folytatta fia, András. Gyulcsa néném fiának, Csibinek cimbalmosi karrierjét a II. Világháború szakította meg, de a fogságból hazakerülve folytatta. Gyulcsa néném másik fia, Ökrös László, kiváló nagybőgős volt. Ökrös Jóskának, az öccsének a zenekarában játszott. Ám a két fiából az egyiket, Lacit már alig 4-5 éves korában cimbalomhoz állította. Téglát rakott a lába alá, így érte el a kisfiú a cimbalmot. Az első nótákra, akkordokra Duzsu, az apja tanította meg, aki cimbalmozott is. Kétségtelen, hogy a legnagyobb sikert, karriert Malvin néném fiának, Ökrös Oszkárnak a fia, Oszkár érte el, aki a világhírű 100 tagú cigányzenekarnak a kitüntetett művésze. Apja az öreg Oszkár is, prímás és festő. Részletet hallhattunk Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvének Gyökerek című fejezetéből. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: utálok.
1: Rádi.
0: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány zongoristák a zene világában. A roma név évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be Európa zenei kultúrájában. A cigány muzsikusok kivételes hallásukról, improvizációs készségükről, ritmusérzékükről és előadói tehetségükről váltak ismerté. Bár a legtöbben a cigány zenét a hegedűvel, a cimbalommal vagy klarinéttal azonosítják, a zongora is fontos hangszerré vált a roma zenészek körében. Számos roma származású zongora művész bizonyította be, hogy a klasszikus zene, a jazz és a könnyű zene területén is a világ élvonalába lehet kerülni tehetséggel, szorgalommal és kitartással. A legismertebb roma zongora művész kétségtelenül Cifra György. Budapesten született 1921-ben egy szegény roma muzsikus családban. Már egészen kisgyermekként rendkívüli zenei tehetséget mutatott. Hallás után játszott el dallamokat, majd rögtönözni is képes volt. Fiatalon felvételt nyelt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjébe, ahol kiváló mesterektől tanult. Életét azonban számos nehézség kísérte. A II. Világháború, majd a kommunista diktatúra évei alatt üldöztetés, börtön és kényszermunka is sújtotta. Ezek az embert próbáló megpróbáltatások sem törték meg művészi elhivatottságát. Az 1956-os forradalom után Franciaországba emigrált, ahol világhírű koncertzongorista lett. Előadásait páratlan virtuózitás, technikai biztonság és mély érzelmi átélés jellemezte. Különösen Liszt Ferenc műveinek tolmácsolásával vált legendává, de kiválóan játszotta Chopin és más zeneszerzők műveit is. Cifra György életútja jól példázza, hogy a tehetség, a kitartás képes legyőzni a nehézségeket. Nem csak előadóként alkotott maradandót, hanem alapítványt is létrehozott fiatal művészek számára. Nagyon fontos volt számára, hogy a következő nemzedékek is lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására. Munkásságát Magyarországon és Franciaországban egyaránt nagy tisztelet övezi. A roma származású zongoristák közül a jazz világában is számos kiváló művészt találunk. Közéjük tartozik Balázs József, akit az East Gypsy Band vezetőjeként ismertünk meg, roma zenei hagyományokat ötvözi a modern jazz stílusával. Játékában egyszerre jelenik meg a cigány dallamvilág gazdagsága, az improvizáció szabadsága és a jazz kifinomult harmónia világa. Koncertjeivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is az Egyesült Államokban jelentős sikereket ért el. A roma zongoristák közös jellemzője az improvizáció különleges szerepe. A cigány zenei hagyományban mindig is fontos volt, hogy a zenész ne csupán lejátsza a kottát, hanem saját érzéseit és egyéniségét is beleadja az előadásba. Ez a szabadság és kreativitás a klasszikus zongora játékban is megjelenik, különösen Cifra György előadásain, amelyekben gyakran hallhatók egyedi díszítések és természetesen saját átiratok is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
0: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

itt vagyok, de itt vagyok.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A 100 tagú cigányzenekar, mint Hungarikum. A magyar kultúra gazdagságát nem csak történelmi emlékei, irodalma vagy népművészete őrzi, hanem a zenei hagyományai is. Ezek közül kiemelkedő helyet foglal el a 100 tagú cigányzenekar, amely nem csak Magyarország egyik legismertebb zenei együttese, hanem a magyar cigányzenei hagyomány egyik legfontosabb őrzője és továbbadója is. Művészeti tevékenysége világszerte ismertté tette a magyar cigányzenét, ezért méltán került a Hungarikumok közé. A zenekar egyszerre jelképezi a magyar nemzeti kultúrát, a cigányság több évszázados zenei örökségét, valamint azt a művészi értéket, amely generációkon keresztül megmaradt. A 100 tagú cigányzenekar története 1985-ben kezdődött. Ebben az évben hunyt el Járóka Sándor, a magyar cigányzene egyik legjelentősebb alakja. Temetésén az ország különböző részeiről érkeztek cigányzenészek, közösen muzsikáltak, hogy utolsó tiszteletüket tegyék a kiváló prímás előtt. A közös zenélés olyan különleges élményt jelentett a résztvevők és a hallgatóság számára, hogy megszületett az elhatározás. Ezt az egyedülálló együttest nem szabad feloszlatni. Így jött létre a 100 tagú cigányzenekar, amely rövid idő alatt Magyarország egyik legismertebb kulturális együttesévé vált. Nevével ellentétben a zenekar létszáma nem mindig pontosan 100 fő. Az évek során előfordult, hogy ennél több vagy kevesebb zenész játszott benne, azonban az elnevezés megmaradt és már a világszerte ismert márkanévé vált. Az együttes különlegessége nem csak a hatalmas létszámban rejlik, hanem abban is, hogy valamennyi tag kiváló szólista, akik együtt is képesek tökéletes összhangban muzsikálni. A zenekar hangszer összeállítása a hagyományos magyar cigányzenekarokra épül, de sokkal nagyobb méretekben. A primások vezetik az együttest, mellettük számos hegedűs, brácsás, nagybőgős, cimbalmos és klarinétos játszik. A cimbalom különösen fontos hangszer, hiszen jellegzetes hangzásával évszázadok óta meghatározó eleme a magyar cigányzenének. Az együttes előadás módja egyszerre rendkívül fegyelmezett és érzelmekben gazdag, ami különleges élményt nyújt a közönség számára. A 100 tagú cigányzenekar repertoárja rendkívül változatos. Műsoraikon megszólalnak hagyományos magyar népdalok, magyar nóták, csárdások, verbunkos művek, cigánydalok, valamint a klasszikus zene legismertebb alkotásai is. Gyakran tűzik műsorra Liszt Ferenc, Johannes Brahms, vagy pedig Vittorio Monti műveit, amelyeket sajátos cigányzenei stílusban adnak elő. Ezek az előadások nem egyszerű átiratok, hanem olyan interpretációk, amelyekben a virtuozitás, az improvizáció és a szenvedély egyaránt megjelenik. A zenekar legfontosabb ismertetőjegye a kivételes virtuozitás. A prímások lenyűgöző technikai tudással rendelkeznek, gyors futamaik, gazdag díszítéseik és érzelmekkel teli játékuk világszerte elismerést váltott ki. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága az improvizáció, amely lehetőséget ad arra, hogy ugyanaz a mű minden előadás során kissé másként szólaljon meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei.
0: Időjárás.
3: Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de a napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, északkeleten egy-egy zivatar alakulhat ki. Napközben 26-30 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
3: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljáron lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a harmadik kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7 óra múlt, szerda van, és július 8-a. Azt mondja, hogy a mai napon született La Fontaine, méghozzá 405 éve, ugye ő írta a Holló és a Róka, vagy a Tücsök és a Hangya című állatmeséket. Aztán 195 éve született Dr. John Stitt Pemberton, ő egy amerikai gyógyszerész volt, aki nem mellesleg megalkotta a Coca-Colát. Bizonyám, az régen ugye gyógyszernek volt minősítve. Ma 230 éve, hogy kiállították az első amerikai útlevelet. Képzeljétek el, mik vannak. Aztán 204 évvel ezelőtt, 29 éves korában meghalt Percy Bysshe Shelley, angol romantikus költő, ráadásul egy vitorlás balesetben. Aztán 188 éve született Ferdinand Zeppelin, német altábornagy, a róla elnevezett kormányozható léghajó feltalálója. 187 éve született John Davis Rockefeller, amerikai olajmágnás, milliárdos. Ugye a Rockefellerekről nem hiszem, hogy van élő ember, aki nem hallott még. Aztán 157 éve született Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője. 101 éve született Réti József, Liszt Ferenc díjas, tenor opera énekes. 98 éve született Kassai Ilona, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. 92 éve született Martin Feldman, angol író, komikus színész. És 88 éve született Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező. És ma lenne 83 éves Szakcsillakatos Béla, Kossuth díjas jazzzenész, a nemzet művésze. De egy külföldi kis vonatkozást is hagy mondjak a régi Addams Family rajongó kedvéért. Ma 75 éves Angelica Houston, ugye, aki Morticia Gomez-t alakította az első Addams Family filmekben, ez 90, nem tudom pontosan hanyas, és itt úgy látom, hogy nem is írja, 90 valahányas, na, de 91-es, itt van, jól van, megtaláltam, 91-ben forgatták az első Addams Family-t, és 93-ban a második részét, amiben, ahogy mondtam, ő volt ugye Morticia Addams, most meg már ugye ketrizett a Jones tündököl ebben a szerepben a Netflixes sorozatban. Na de jöjjön a zene, aztán jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Kikereman! Dragon es un tonel de blesara kaftume. Rolazzo pa un gro. Kadigili bisavlas moro signo kal. O Giorgio!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinász.
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt mindenkinek, nézzünk rá a közlekedésre. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban a második kerület Hidegkúti úton a Rózsó utcánál gázvezeték építése miatt. Lezárták az 5. kerület Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót, a Kávin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett utcakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Az Erzsébet királyné útja aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zicsi Jenő utca megállóját áthelyezték a Dezsőfi utca elé. A Kossuth Lajos tér felé a járatok változatlanul terelve közlekednek. Nem érintik a Zicsi Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszki út megállót. Most pedig roma hírek fognak következni itt az FM 100.3-on, úgyhogy ne nagyon kapcsoljatok sehova.

0: Szapátyír Tumenge,
1: 106.3 Rádiódik.
2: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek!
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotránkoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nősz vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Rádiódik.
0: Henász, tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát nyilván nem titok már számotokra sem, akik követitek a futballt, hogy Cristiano Ronaldo talán utoljára öltötte magára a portugál nemzeti mezt, ugyanis Spanyolországtól 1-0-ra kikaptak az utolsó előtti pillanatban konkrétan, azt hiszem a 92. percben érkezett már a spanyolok győztes találata, amivel a portugálok búcsúztak az idei amerikai világbajnokságtól, és nem csak a portugál csapat búcsúzott a VB-től, hanem maga Cristiano Ronaldo, a legenda, aki elmondta, hogy ez volt az utolsó világbajnoksága a portugál színekben, egyértelműen más színekben sem fog ugye világbajnokságon szerepelni, és hát szomorú, hogy így kellett búcsúznia egy ekkora élő legendának, egy tényleg egy zseninek, hogy sajnos a csapata, én nekem az a meggyőződésem, hogy olyan irigyek és olyan rossz öltözői hangulat lehet ott náluk, ami miatt sajnos egy Ronaldóhoz méltatlan búcsú volt ez az egész történet. Abszolút azt éreztem az egész világbajnokság alatt, ez alatt az 5 meccs alatt, amit a portugáloknak le kellett játszani, ugye 3 csoportmeccs, és utána jöttek ugye a kieséses szakaszok. Azt éreztem végig, hogy a portugál csapat olyan szinten féltékeny, és olyan szinten nem bírják már maguk között az öreget, úgymond a 41 éves öreget, hogy nem akarják őt nagyon segíteni labdákkal, nem akarják őt nagyon segíteni ahhoz, hogy tényleg egy olyan még nagyobb rekordot és még nagyobb nyomot hagyjon maga után a futball palettáján, hogy az hihetetlen, de nem sikerült nekik, mert Ronaldo, hogyha csak állt volna végig a pályán, már pedig sokszor sajnos csak állt a pályán, és nem tudott nagyon mit hozzátenni a játékhoz, de már így is nagyobb dolgot tett őre a palettára, mint majd az egész portugál válogatott valaha fog, ha még kétszer is megszületnek, és ugyanígy futballoznak, sem fognak. Úgyhogy én nem titkoltam, mindig is nagyon szerettem a Ronaldót, magát az embert is, azt, ahogy ő él, azt, ahogyan viselkedik, az a jó szíve, ami neki van, amivel jótékonykodik, ahogy a családjával viselkedik, és arról ne is beszéljünk, hogy mi sportember pedig, amit a pályára lerakott, és minden létező rekordot fölállított, megdöntött, és föntart, tott egészen napjainkig, azt szerintem nagyon keveseknek fog csak sikerülni. Vannak elvileg várományosok, mint például a spanyol Lamin Yamal, aki már 19 éves korában maga mögött tudhat ugye egy Európa-bajnoki győzelmet a spanyol válogatottal, illetve hát konkrétan nem is tudom, 2 vagy 3 éve már a Barcelona kezdőcsapatában futballozik, és adja a gólpasszokat, és lövi a gólokat, úgyhogy nyilván, ha valaki, akkor ő esetleg a nyomába szegődhet a királynak, Ronaldónak, de azért még várjuk ki a végét ennek, azért Ronaldo még pár nappal ezelőtt 41 évesen is pályán volt, majd megnézzük, hogy Lamine Yamal is esetleg még 35 évesen pályán lesz-e, vagy már visszavonul idő előtt, de ez tényleg a jövő zenéje. Úgyhogy Ronaldo, király vagy. Na, és ti is királyok vagytok, hogyha minket hallgattok, 8 után jövök vissza a programajá.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Robi Lakatos élete és pályafutása. Robi Lakatos a világ egyik legismertebb cigány származású hegedű művésze, akit virtuóz technikája, rendkívüli improvizációs készsége és a különböző zenei műfajok ötvözése tett nemzetközi hírű előadóvá. Művészetében a hagyományos magyar cigányzene, a klasszikus zene, a jazz és a világzene egyaránt fontos szerepet kap. Sok kritikus egyszerre tartja kiváló klasszikus hegedűsnek, kivételes improvizátornak és olyan előadónak, aki hidat épített a különböző zenei kultúrák között. Gyermekkora és családi háttere. Robi Lakatos 1965-ben született Budapest városában. Egy híres cigányzenész dinasztiába született, amelynek gyökerei több száz évre nyúlnak vissza. Családja generációkon át zenészekből állt, így már kisgyermekként természetes volt számára a muzsika. A Lakatos család neve szorosan összefonódik a magyar cigányzene történetével. A család legismertebb őse Bihari János volt, akit a magyar verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Robi Lakatos ennek a legendás zenész családnak a leszármazottja, ami már gyermekkorában komoly örökséget és felelősséget jelentett számára. Első hegedűleckéit édesapjától és a család idősebb muzsikusaitól kapta. A cigányzenés családokban a tudás hagyományosan nem csak iskolákban, hanem hallás után közös muzsikálással öröklődik. Egy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Robi Lakatos már fiatalon rendkívüli improvizációs készséget fejleszten ki. Tehetsége hamar megmutatkozott, ezért felvételt nyert a nagymúltú Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjéhez tartozó zenei képzésre, ahol klasszikus hegedűt tanult. Itt magas szintű technikai képzést kapott, miközben megőrizte a családjától örökölt ösztönös, improvizatív játékstílust. A klasszikus képzés és a cigányzenei hagyomány ritka kombinációja később pályájának egyik legnagyobb erősségévé vált. A 80-as évek közepén Belgiumba költözött, ahol hosszú éveken át egy neves brüsszeli étteremben zenélt. Az étterem hamar a világ vezető zenészeinek találkozó helyévé vált, hiszen számos híres művés látogatott el oda. Itt figyeltek fel rá nemzetközileg ismert zenészek, karmesterek, akik lenyűgözve hallgatták virtuóz játékát. A szájhagyomány útján terjedő híre következtében egyre több koncertmeghívást kapott Európa szerte. Különlegessége, hogy koncertjein gyakran teljesen spontán módon alakítja át a műveket. Egy klasszikus darab közepén jazz improvizációba kezdhet, majd visszatérhet az eredeti témához úgy, hogy az teljesen természetes meghasson. Ez a szabadság teszi minden koncertjét megismételhetetlenné. Az 1990-es évektől kezdve a világ szinte valamennyi jelentős koncerttermében fellépett. Játszott többek között Európa legnagyobb hangversenytermeiben, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, valamint számos nemzetközi fesztiválon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az Állatkerti feljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a harmadik kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. Napközben 26-30 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rompodrom
1: 106.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Szép reggelt mindenkinek, 8 óra múlt jön a programajánló, méghozzá ismét a Margit-szigeti szabadtéri színpadra invitálok benneteket, július 31-én, vagy augusztus 1-én, nézzétek meg, ha van kedvetek, egy vadonatúj musicalt, melynek címe Wonderland. Ez az Alice Csodaországban alapján készülő musical, melynek zeneszerzője Frank Whitehorn és Jack Murphy. Aki musical rajongó, az tudja jól, hogy a Rudolf című musical szerezték ők együtt, többek között, de a Rudolf talán az egyik leghíresebb, ami itt Magyarországon is ment, ugye évekig az Operett Színházban Dolhai Attilával és Mészáros Árpád Zsolttal a címszerepben, főszerepben, illetve nem oly régen a Győri Nemzeti Színház is repertoára tűzte, és előtte ők is pont tavaly egy évvel ezelőtt ilyenkor mutatták be a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Na de, ez a Margit-szigeti Színház és a Magyar Színház közös szabadtéri ősbemutatója, tehát ez a Wonderland musical még soha nem volt Magyarországon, ezt jelenti ugye az ős bemutató. A történet, amely Lewis Carroll Alice Csodaországban és Tükörországban című regényeinek kortárs változata, New Yorkban játszódik, és Alice írónőre és 10 éves lányára Chloe-ra összpontosít. A mai high-tech New Yorkban élő Alice sikeres, de túlterhelt játékfejlesztő, aki egy kimerítő éjszakán elszundít laptopja fölött. És egy embernagyságú nyúl vezetésével egy különös világba, Wonderlandbe csöppen, ahol bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is. Lewis Carroll képzelet birodalmában élő kártyalapok, beszélő macska, őrült kalapos és számtalan bizarr figura kíséri útján, míg rá nem ébred, a legnagyobb csoda talán a saját életében rejlik. Nagyon izgalmas. Nyilván a mesét mindenki ismeri, ez egy modern feldolgozása, és szerintem nagyon szuper az ilyen. Tehát, hogy én szeretem, hogyha jól fel van dolgozva, és pláne ha musical, ha megvan ugye zenésítve, akkor engem azzal megvettek. Na de nézzük gyorsan a szereposztást. Azt mondja, Alice szerepében Jenes Kitty, Chloe, a lánya, ugye Horváth Csengel Lili, Jack, fehér lovag, szerepében Sándor Péter, szívkirálynő, Jan Zakata, őrült kalapos, Vágó Zsuzsi, Hernyó, Szemenyei János, El Gato, a macska, Mészáros Árpád Zsolt, Nyúl, Szurcsik Ádám, Sáz Pavletics Béla, Moris Barsi Márton. Az előadás rendezője pedig Nagy Viktor. Na, irány a Margit-szigeti szabadtér, és lesétek meg a Wonderland musicalt július 31-én, vagy augusztus 1-én lesz ez látható. Zene,

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindjárt itt a 8:30, mondok pár közlekedési infót. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerület Benyovszky-Móricz utcában a Bláthy Ottó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták a 9. kerület Sobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. A 12. kerület Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerület Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. Illetve lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert hogy felújítják az útburkolatot. Most pedig zene, utána nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival.

0: Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó, ismételten tanulunk, mert hogy nagyon szeretünk tanulni itt a Rádió Dikken a nyelvoktatásban, most pedig egy csomó új szót fogunk megtanulni. Mivel kezdünk?
2: Hát azt fogjuk megtanulni, hogy hogy mondjuk azt, hogy öreg valaki, és nagyon érdekes, mert van különbség a nőnem és a hímnem között. Úgyhogy most tanuljuk meg, hogy a férfiaknak, az idősebb férfiaknak azt mondjuk, hogy púró.
3: Púró. Ezt a szót ismertem, ezt már sokszor hallottam, hogy púró. Egyébként ez sértő, hogyha valakire azt mondom, hogy púró.
2: Nem, hát hogyha valaki tényleg az, akkor nem sértő, de hogyha rám azt mondja valaki, akkor nyilván sértő. Szitjú, azt lesz-e?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dikk. Rólunk, neked.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt mindenkinek, nem sokára jön a süsfelnap, ám előtt egy kis hírecske. Hiába telefonált a FIFA-nak Donald Trump, De Ketelaere kivégezte az amerikaiakat. A belgák készülhetnek a spanyolok elleni negyeddöntőre. Nem sokat ért Donald Trump telefonja, hiába lehetett ott Florian Balogun az amerikai csapatban. A Belgium elleni labdarúgó világbajnoki nyolcaddöntőben a házigazdák sima vereséget szenvedtek. Charles de Ketelaere parádézott a belgáknál. A két gólja mellé egy gólpaszt is kiosztott, az utolsó pillanatokban pedig Romelu Lukaku állította be a 4-1-es végeredményt. Így tehát Belgium Spanyolországgal fog találkozni a negyed döntőben. Finoman szólva sem maga a találkozó tartotta lázban a futballtársadalmat az Egyesült Államok Belgium világbajnoki nyolcaddöntő előtt, köszönhetően annak, hogy bár az amerikaiak játékosa Folarin Balogun piros lapot kapott Bosznia-Hercegovia ellen a 16 közé jutásért, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, FIFA, egy évre felfüggesztette az automatikusan járó eltiltását, így pályára léphetett a mérkőzésen. A hírek szerint ráadásul mindez azért történt, mert az amerikai elnök Donald Trump telefonon kérte erre a FIFA elnökét, Gianni Infantinót, vagyis politikai nyomásra hozták ezt a példanélküli döntést. A belgák be is jelentették a találkozó előtt, ha a Balogun ott lesz a meccskeretben, óvnak majd. Ám mit sem törődött ezzel a házigazdák szövetségi kapitánya, Pochettino, aki a kezdőcsapatba jelölte a legjobb gólvágóját. A pályán Belgium sem azzal foglalkozott, hogy ott van-e Balogun, hanem alaposan nekiestek az ellenfélnek. Így kialakult ugye ez a 4-1-es vereség Amerikának és győzelem Belgiumnak. Én megmondom őszintén, hogy nagyon örülök neki, nem vagyok egy nagy belga fan, belga rajongó, én inkább most már, hogy a portugálok kiestek, én abszolút Spanyolországnak drukkolok. És de az, hogy politikai nyomásra visszaraknak egy játékost, aki sport teljesítmény miatt, tehát a sporton, hogy mondjam ezt nektek? Tehát, hogy egy olyan eltiltást kapott, ami nem a személy ellen szólt, hanem a sport teljesítményében történt egy olyan hiba, amit piros lappal kellett úgymond jutalmazni, és eltiltották, és politikai nyomásra visszarakják a csapatba. Ez szerintem nagyon gáz, úgyhogy hát én nagyon örülök, hogy a belgák elverték az amerikaiakat. Hát ez van. Na jó, most pedig zene következik, és nem sokára jövök vissza, de akkor már ugye Völgyi Zsuzsival, és kezdődik a süsfelnap itt az 100.3

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi tónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas közötti járat a hétfő délelőtt, olvasható az airportal.hu Facebook oldalán. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31-er futópályán. A gép ezután a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de a napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. Napközben 26-30 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a 3. kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!
4: Ha megszólal ez a dal, a fájdalom a szívemben,

0: 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel, itt a hét közepe, szerda van és július 8-a. Szép jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ma már nem vagyunk 07-es ügynökök, már elmúlt a 07.
1: 07-08-asok vagyunk már, igen. Tegnap az nagyon jól nézett ki, az a 07-07, de a mai nap is jó, hát megyünk előre, gyerekek. Amilyen gyorsan telnek a napok, én azt látom, vagy azt érzem, hogy mindjárt azt mondjuk, hogy augusztus 10-e van, utána meg azt mondjuk, hogy kezdődik az iskola szeptember, mit tudom én, 6-án,
2: 7-én. Én még nem akarom. Nem, nekem az mindig annyira nyomasztó, hogy fú, hát én ezt el sem tudom mondani.
1: Nagyon sok szülő szerintem osztozik a cipődben, a cipődön.
2: Egyébként vegyes szerintem vegyes a gondolata a szülőkben ilyenkor, mert van, akinek terhes az, hogy a gyereket hová rakja, mit csinál, mert hogy nem tudja bevinni a munkahelyre, de azoknál a munkahelyeknél, ahol kicsit rugalmasabb a munkamorál, meg a környezet is adott hozzá, és be lehet mondjuk vinni a gyerkőcöt, ott a szülőnél már nincs meg ez a nyári görcsölés, hogy mit csinálok, meg hova viszem.
1: Ez az állat és gyerekbarát munkahely, ugye?
2: Igen, ezek vagyunk mi, úgyhogy ilyenkor...
1: Igen, mert a Baranyi is bejárhat, tehát, hogy...
2: Jaj, ezt elfogom, most ezt elmondom neki.
1: Nyugodtan, ne kiszédített ma reggel, már kora reggel azzal fogadott, te teljes ilyen, de jó, amúgy jó színész, tehát ilyen Jávor Pál még nem csak a bajusz miatt, most már úgy a színészi talentuma miatt is azt mondom.
2: Verset is nagyon tud mondani.
1: Na én tessék, hallottam tessék, már. Mondom én, hogy Jávor Pali. Igen. És bejöttem, és halál izé arccal ilyen le volt sápadva, jaj, Gyuszi, azt mondja, hallottad? Hát én már mindenre gondoltam, mondom, mit, Tomi? Ha nem lehet a Hungária körúton jobbra kanyarodni. Ó, hogy mondom, bolonduljál meg kora reggel. De jó. Tehát nem hitte, nem gondoltam, hogy most szédítés jön, hanem úgy elhittem.
2: Most visszakaptad azért, mert mi ijeszgetni szoktuk, most ő is megijesztett minket. Csak mi úgy ijeszgetjük, hogy mi elbújunk, előugrunk a sarokból, meg így mi játszunk vele, ő meg így adja vissza, látod, igen, így kapjuk vissza.
1: Megérdemlem, nem arról van szó, csak mondom, hogy amúgy tényleg nem csak a Pacek Jávor Pál, hanem most már azt mondom, hogy úgy kezdem félteni az, hogy én vagyok ki az egyetlen színész itt a közegbe. Nem, most már azt kell mondjam, hogy a Baranyi Tomi is egy
2: színművész. És hogyha hallanád, hogy milyen szépen tudja elmondani a nótákat versben, hát akkor meg aztán alá is írnád a színészi diplomáját.
1: Figyelj, én nem tartom kizártnak. Ezek után nem tartom kizártnak, igen. Szóval igen, sok szülő osztozik a cipődön, de sok szülő meg igen, biztos vagyok benne, hogy alig várja, hogy újra suli legyen, hogy
2: én
1: egy
2: jobban
1: picit
2: szeretem ezt.
1: Jobban be tudja határolni az idejét.
2: Én jobban szeretem ezt. Jó, ez most azért más helyzet ilyenkor nyáron nyilván, mert ilyenkor azért sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy gondoskodjunk a gyerekeknek arról is, hogy ha otthon van, hogy mit eszik, mit iszik, mert amikor kisiskolás még és suliba van, akkor természetesen az ebédje ott meg van oldva, tehát ott akkor a melegítkeztetés ott meg van oldva, de hát ilyenkor, amikor jön velünk a dolgozóba, meg ugye egész nap otthon van, akkor természetesen oda kell figyelni az egész napos étkezésre.
1: Az neked kell megold, te vagy a menza.
2: Hát természetesen
1: akkor
2: igen.
1: Akkor te vagy a menza. Úgyhogy
2: Glóriám nagyon szereti a leveseket, és most kitaláltam, hogy akkor rendben, akkor nagyon sok levessel fogom neki ellátni a hetet, és nagyon örül neki.
1: Na, tehát mondj egy levest.
2: Brokkoli krémleves lesz ma, tegnap tejfölös burgonya leves volt, főztem bele kolbászt is.
1: Hát még szállt. Na, aha, még szép, hogy főzöl bele kolbászt.
2: Természetesen hát, igen, úgyhogy úgy jó, belefőtt az a füstös íz.
1: Nagyon jó.
2: És
1: nagyon jó.
2: Tettem bele zöldségeket is, hát nagyon, tényleg nagyon kerek volt.
1: Gyanánt, ma egy ilyen izét csinálta, ilyen fűlevest.
2: A brokkoli krémleves lesz ebédre, de figyelj, nézd, Jussi, hát ő kéri.
1: Tudom,
2: most
1: mondom,
2: nem rád főzök, ne haragudj, már elnézést, hogy
1: nem rád főzök.
2: Elnézést, hogy nem olyan jó a mai.
1: Semmi gond.
2: Nézd már el.
1: Figyelj, ezzel nem fogunk összeveszni, hogy ki egye meg, én nem. Köszönöm.
2: Nem kérem, nem kívánom. Közöröm. Amúgy lehet, hogyha megkóstolnád, azt mondanád, hogy Zsuzsi, ez életem legfinomabb levese. Mert annyira finoman csinálom, nálunk van azért benne minden.
1: Én nem vonom kétségbe a te szakástudományodat. Én magam mint leves, ezek krémlevesekben én mindig, de ez én tudom, az én hülyeségem, mea culpa, de én valamiért ezeket nem szeretem. Tehát, hogy
2: paradicsomleve? Amúgy én sem vagyok leveses, tehát, hogy valljuk be, én se vagyok leveses, viszont a lányom előbb megeszik sokkal nagyobb ízzel, jobban leül egy leveshez, mint mondjuk bármilyen ilyen nehezebb főételhez.
1: Főleg így nyáron, figyelj, teljesen jó.
2: Te jó tűzforró leves így nyáron.
1: De igen. Amúgy hát a törökök, tudod, hát török kávét isznak a piacon, vagy mi a tea, bocsánat. Aha, forró tea. Kávét is isznak ők, azt, amit a homokba kell, tudod, így fölmeleg.
2: Azok a beduinok, de nem, de török, biztos. Török.
1: Ilyen fölmelegítik, és úgy bugyok föl a kávé, azt nem vágod azt a kávé? Amúgy nagyon sűrű, én most görögbe ittam, mert erős. A görögök maguknak tulajdonítják, a törökök maguknak tulajdonítják, mindegy.
2: Mindig van egy ilyen verseny burgonya, köztük.
1: És mi ittunk most Rodoszon ilyen kávét, nagyon sűrű, és tűzforron hozzák ki, tehát, hogy ott, amikor a 30x fokba ülsz, meleged van, és megint, amúgy tényleg jó, csak hát vigyázni kell.
2: És milyen érdekes, hogyha már így behoztuk a gasztronómiát, így korán reggel, hogy mit hát, ebédeljünk, hát, igen, meg hogy a görög és a török, hogy nem csak a kávéjukban, vagy éppen a teázási szokásaikban hasonlóak, hanem például a girosz is, ugye nem hasonló a girosz, de
1: nem.
2: Én némi eltéréssel a görög az szerintem gazdagabb.
1: Az originál, a török meg a kebab, ugye? Ezen van is itthon is egy ilyen, hát nem vita, mert itthon, akik ide jönnek, azoknak kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy ezen vitatkozzanak, de ugye a girosz, az ugye az a sült krumpli is, a görög, igen. Az eredeti, a caciki is. Igen, hát, vagy ilyen tekert, ilyen vastag lapú.
2: Vastag pita.
1: Igen. Míg a kebab, az azért abba csak jó formán hús van, meg mondjuk uborkát szoktak beletenni, ezt a kovászos uborka szerűséget.
2: Hát igen, de itt már magyarosították, úgyhogy belerakják a csalamádét és a salátát, az uborka, vagy a paradicsomot,
1: tepertőt,
2: meg mindent.
1: Mindent,
2: igen, igen, meg belekerül minden.
1: Persze, tehát, hogy ez ilyen nálunk, ez már egy ilyen nagyon, azt szerintem az így igazi török föl se ismerné, hogy ez mi. Vagy hát nyilván, ha ki van írva, hogy kebab, akkor azt gondolná, hogy jaj, de jó, hazai ízek, azt megkóstolja, és azt mondja, hogy mi ez, barátom, mi ez?
2: Igen.
1: Ezt mondaná konkrétan.
2: Ezt mondaná így.
1: Szerintem pontosan így mondaná.
2: Tegnap volt egy rendelésem, bevásároltam, ugye, arra, hogy akkor ezen a héten végig tolom a főzést, és nagyon komoly leveseket fogok rittyenteni.
1: Szabad ne feled, reggel főzöd meg, vagy inkább este, nem. És másnapra?
2: Nem, hanem frissen.
1: Ja, hogy megcsinálod, mit tudom én, délbe?
2: Igen, és
1: aha,
2: frissen.
1: Aha, aha.
2: És hát tegnap nagyon nagy örömmel fogadta ezt a... De azért mondom ezt így, hogy tehát, hogy azért ne tűnjön furcsának az, hogy én most kezdek bele, mert mi most úgy vagyunk a gyerekem édesapjával, hogy azért egy hetet most ott volt az aha. apukájával, tehát egy ilyenkor azért nem főzök, magamra nyilván nem főzök, csak a kislányomnak. Igen, apánál igen, ilyenkor egy hetet eltölt, és akkor ilyen egy hét itt, egy hét ott, tehát mi így oldjuk meg így a
1: nagyon
2: nyarat.
1: Nagyon jó.
2: Igen, úgyhogy ez így
1: ez
2: tök jó.
1: Is
2: nekünk
1: szerintem.
2: Is jobb, igen, mert pont...
1: Hát meg ott van anyukád is mellesleg.
2: Meg még anyukám is ott van, ő pedig aztán nagyon odarakja magát főzés területén, tehát, hogy ott nem egy leves van, hanem vagy négy, meg öt fogás.
1: De inkább én anyátot megyek át, nem hozzád a brokkoli krémleveshez.
2: Szerintem jobban jársz.
1: A biztos jobban vagyok
2: jársz,
1: benne.
2: Anyunál, igen, biztos ott még benne. Tudsz enni mást is. És hát berendeltem egy csomó ételt, és annyira túltoltam, hogy véletlenül megrendeltem vagy 6 kiló répát.
1: Júj! De mák van nyuszitok.
2: Van nyuszink, igen, tudsz de most tudod, hogy a nyuszinak az a répa, az olyan, mint nekünk a csokoládé, tehát egy olyan snack, amitől hízik a nyuszi, úgyhogy nagyon óvatosan kell neki adni a répát, igen.
1: De hát tehát ez úgy összevonsódik, hogy nyúl
2: a répa. A nyúl a répa, igen. Hát eléldegélne ő szerintem csak a répán is, de hát az egy nagyon hízleló ellenség. Igen, és szóval sikerült így berendelnem nagyon sok mindent, sok vörös hagymát, sok krumplit, tehát így ki kell találjam, hogy a répából még lehet, hogy csinálok egy répatortát is, mert annyira
1: nem
2: rengeteg,
1: rossz.
2: Ugye?
1: Esetleg, hát olyat tudsz csinálni, hát mondjuk.
2: Jó a répa. Na?
1: Bolonyai, és az alá úgy is kell a szofrító alap, ugye hagyma, répa, zellert, de a zellert,
2: nem megy nálunk, nem már nem megy nálunk a bolonyai, már nem mi megy. Nem vagyunk óvodások, az óvodásoknál ment egyébként a bolonyai.
1: Kikérem magamnak 38 évesen.
2: Tehát tényleg a gyerekeknél ez a paradicsomos szósz, ez inkább az óvodáskorig terjed, aztán utána például mi nagyon szerettük, vagy hát a lányom nagyon szerette, elmúlt ez a korszak.
1: Majd visszajön.
2: Ezeket a leveseket nagyon szereti, a főlevest, akkor ezeket a smekleveseket. SMS-eket, és hát én irtózom attól, hogy ő szmekleves rajongó, mert szerintem ez nagyon káros.
1: Nagyon, hát azt tele van a dalékanyagokkal. Hát rengeteg rossz kerül bele. Hogy van tartósítva, hát kőkemény benne a tészta. Hát jó, nem kemény. Kőkemény, csak ilyen ropogós, de hogy...
2: Hát igen, meg hát egy csomó elbetű van ott a hátsó lapon, vagy hát a csomagoláson.
1: Ez és mi? Ilyenek vannak ráírva.
2: E-hum van-e?
1: Igen,
2: sok-sok az elbetű, és az mind károsnak tűnik.
1: Valóban, hát ezek a smack-levesek nem épp a gasztronómia legegészségesebb cuccai, viszont nagyon finomak.
2: Jó, és nagyon imádja, és sajnos ezt akarom egyébként kikerülni, hogy ne a smack-leves tegye, tehát, hogy ettől hullik a hajam, hogy meglátom, hogy meg, de hát mondjuk én vagyok a hibás, hogy veszek neki, de hát egyet-kettőt szoktam venni, és úgy húzza föl, mert nagyon nagy séf a gyerekem, hogy még tesz bele tojást.
1: Tesz mint a videókban.
2: Mint a főleveseket, rendesen. És ez szokott beletenni egy kis kolbászt is, azt mondja, az íze kedvéért.
1: Az már magyaros, de én is láttam, igen, hogy videókon, TikTok videók meg annyi garmadája szól arról, hogy egy ilyen egyszerű 5-600 forintért kapható főlevest még föl tudsz dobni egy kis tükörtojással, tudsz hozzá sütni ezt a conjacu, vagy cinjacu, mindegy, igazából rántott hús, csak ilyen különleges, picit a panírja máshogy van, tehát nem eredeti.
2: Pankomorzsás a panír?
1: Pankomorzsás, meg ilyen ez a hidegsörös, tudod, ez a sörtés.
2: Sörpaníros.
1: Igen, és akkor ennek van egy neve, hogy Cunjacu, vagy Cunjacu, vagy mit tudom, mi a neve. Na mindegy, egy szó, mint száz. Mi is nemrég voltunk amúgy, hát nemrég, még Balaton előtt voltunk az Aréna plázában, ahol van egy ilyen koreai üzlet, és hát ott sajnos beszabadulsz, csak hogy jaj, gyere, nézzünk körül. Kijöttünk, mínusz 18 ezerrel, baba volt chips, vettünk olyan üdítőt, mert nagyon meleg volt, hogy kapsz pohárba jeget, amire te rá tudod ott helyszínen tölteni, amilyen ízű teát te szeretnél.
2: Jó pofa.
1: És olyan ízű teák, gyerekek, hogy én nagy teás vagyok gyerekkorom óta, olyan ízű teák, hogy sírva fakadsz, világi. Tényleg? De mondom, hát semmi nem olcsó. Viszont, és akkor vettünk mi is levest is, meg jaj, kóstoljuk meg ezt is, ez a, mondom, egy olyan 17-18 ezer forintért, aztán ki is jöttünk, a körbenézés.
2: És ez csak egy ilyen kis kulináris fordulás kis, volt ott benne.
1: Persze sem, hát ez nem ezekkel nem, nem vásárolsz be,
2: tehát
1: persze.
2: Ebben nem hús
1: hát
2: volt, meg nem rák.
1: Ja, semmi, dehogy is semmi.
2: Hanem kis csak, édesség, csak egy ilyen kis fűszeres, chips. Ez az amaz.
1: Igen, igen, igen.
2: Hát igen, könnyen el tud az ember pattintani így pár ezret, pár...
1: Hát azért pár, az már nehéz lenne, de pár ezret, azt minden tovább. Csak ez a jeges teás kaland, ez, hogy te veszel ilyen zacskóba, vagy hát ilyen műanyag zacskó, melyek leszakított picit a szélét, és azt kell rátölteni, tudod, a jeges, tehát a pohárba, amiben már gyárilag van ugye jég, és olyan gyönyörűen eloszlik benne, pont úgy van minden kiszámolva, tudod?
2: De
1: és
2: jó.
1: Akkor szívószál, és iszod a drága melegbe, és világi ízű teák, tehát ilyen ananászos, grapefruitos, lime-os, ízés, ilyen nagyon finom, sárkánygyümölcstől kezdve minden, tehát nagyon-nagyon finom.
2: Ezeket a bubble tea-ket szeretitek? Mert nekem nem például kóstoltuk. A gyerekemnek az a kedvence, nagyon-nagyon rettentő édes, és olyan, mint egy nagy ikra. Tehát ilyen...
1: Amiben ezek a gumik vannak.
2: Igen.
1: Aha,
2: a gumik,
1: melyik.
2: Hát ki hát tudja egyébként tényleg, hogy mi lehet az.
1: Hát ilyen pukkanós. Ha tudom, tudom melyik az, de nem, meg nem, ezek nem édesek viszont, ez a koreai, ez benne a jó, hogy direkt erre van, hogy tényleg amikor meleg van, te kiviszel frissibe egy jeges poharat, amit tényleg a fagyasztóból veszel onnan ki, egy műanyag pohár, amiben van jég, és akkor szétbontod bele a tea, iszod, és nem édes.
2: Amúgy nagyon nagy ötlet. Nagyon nagy ötlet. Ez
1: egy nagy
2: így.
1: Műanyag pohár, aminek a tetejét le tudod szedni, ilyen papír.
2: Tehát, hogy le van perforálva, higiénikusan van a jég is benne.
1: És úgy képzeld el.
2: Legalábbis ezt az érzést kelti.
1: És úgy képzeld el, mint hogyha mit tudom, a spárba vagy, és a húspultot kinyitott. Na, ugyanúgy kell kinyitni, csak poharak
2: kinyitod
1: vannak.
2: Kinyitod a húspultot, ezt egyből egy rántott húst már ki is
1: rántott,
2: hogy
1: beletöltesz. Igen. Szóval nagyon nagy ötlet, és mindenből lehet pénzt csinálni, és tényleg ez a koreai cucc, ez amúgy virális is, tehát nagyon terjed a neten. Nagyon sok influencer ajánlja, nagyon sok ilyen ezzel foglalkozó cég nyomatja ezt nekünk, és hát hiába vagy 38, vagy 40, vagy akárhány éves, nem csak a 20 éveseknek szól ez, mert mi is elmentünk ott mellette az Aréna plázába, egymásra néztünk, jaj, nem ezt láttuk, de menjünk már be.
2: És akkor kipróbáltatok ezt meg azt.
1: És ez evidens,
2: és
1: nem?
2: És hát akkor nem csak a gasztronómiával törnek elő, hanem most már egyre inkább a zeneiparban is nagyon elől vannak, tehát ilyen előjáró úttörők lettek, jó zenéket készítenek, kétségtelen meg kell hagyni. Meg hát ugye ott volt ez a K-pop Demon Hunter. Igen, abba is.
1: Oscar-t
2: nyert. Így van, és annak is a zenéje egy nagyon, nagyon híres, világhírű lett annak a mesének a nóta, is a zenéje.
1: Uh-huh. Igen, abszolút, én is azt gondolom, hogy azért de hát mondjuk azért ne hasonlítsuk, tehát hogy nagyon sokan szerintem, akik, vagy nem nagyon sokan, nem akarok itt senkiről semmit feltételezni, de többen, akkor inkább így mondom, vannak egyfajta tévedésben, hogy míg ugye Észak-Korea egy diktatórikus, teljes elzárkózásban, egy barikádban élnek szegények tulajdonképpen ugye a ott fönt, addig a déli szomszédaik egyáltalán nem. Tehát, hogy ők abszolút modernizált.
2: Nem, hát ez olyan,
1: kimondtak most a VB-n is a csapat, olyan, tehát, hogy...
2: Össze se lehet hasonlítani, ez két külön világ, két külön abszolút. Ország, két külön nézetű, két vezetőjük
1: csak
2: is
1: szomszédok.
2: Teljesen más, így van, meg a nevük egyforma.
1: Igen. Hát nem, igen, szomorú ez, hogy ugye sokan ezért összemossák, holott tényleg Dél-Korea egy teljesen más.
2: Teljesen.
1: Más, ahogy mondtad, világba vagy univerzumba él. Vagy inkább hát úgy mondom, hogy Észak-Korea útak, él hát egy másik univerzumba, hát inkább így mondanám.
2: Van, tehát ők azért abszolút elzárkózva mindentől.
1: Net sincs, tudod, erről már beszélgettünk
2: tényleg
1: egyszer,
2: semmi.
1: Igen.
2: Igen, nagyon érdekes az ő szegény világuk, mert hát nem irigylem őket
1: ja,
2: egyáltalán.
1: Hát nem senki, igen, senki.
2: Ők de magukat sem szerintem.
1: De hogy pozitívan zárjuk ezt a témát, hogy igazából viszont Dél-Korea tényleg, ahogy mondod, mind a zenéjük. Amúgy most itt a VB-n is, jó, nem jutottak tovább a csoportjukból, de ügyesen járt, tehát hogy nem volt az, hogy így azt mondtad, hogy jó van, már tiszta szégyenek vagytok. Eljátszogattak, na, uh-huh. Hát nem egy japán.
2: És már VB, vagy... akkor már egy kicsit mesélj a fociról.
1: Gyerekek, tegnap olyan meccs volt, tegnap este 6-kor, elég korán, Egyiptom-Argentína, és 2-0-ra vezettek az egyiptomiak. Hát én nagyon ritkán örültem így, mint tegnap. Rendesen izzadt a tenyerem. Aha. Annyira tapsolta, amikor a második gólt belőtték, és ez az, igen, És aztán Argentína, nemhogy kiegyenlített, hanem 3-2-re megfordította körülbelül üszkve 20 perc alatt a mérkőzést.
2: Fú,
1: hát
2: a végén
1: Én nagyon szomorú voltam, én nagyon nem akarom, hogy Argentína megint nyerjen. Nagyon sok kommentet láttam aztán az M4 Sportnak az oldalán, hogy megint elcsalták nekik a bírók a meccset. Figyelj, ez egy nem titok, hogy a FIFA elnöke Messi rajongó. Nincs ezzel semmi baj, mert megoszlik még mindig ez, és még nagyon sok évig így is lesz, hogy Messi vagy Ronaldo rajongó vagy. Aha. Nem ezzel van a baj. Azzal van a baj, hogy sokszor már pofátlanul csalnak Argentínán nevébe, aha, hogy ők előrébb jussanak. Könnyű csapatok. Az argentinoknak még nem volt egy nehéz meccsük. Uh-huh. Tegnap már az egyiptomiak megszorongatták őket, na aztán gyorsan ide-oda fújkálással, szabálytalanság befújásával az a bíró csak elintézte, hogy így szabad rugás, úgy szabad rugás az argentinoknak,
2: értem,
1: nem tudom.
2: Értem.
1: És akkor szép lassan azért, vagy hát nem, elég gyorsan, mert mondom, üszkve 20 perc alatt megfordította Argentína a meccset, és aztán meg is nyerte.
2: Aha. És hát azért arra, tehát a meccs végére azért mindenki elfáradt, úgyhogy gondolom már ott az egyiptom csapat tagjai eléggé elfáradtak, le voltak
1: persze,
2: már terhelve.
1: Persze, az argentinok nyilván jobbak, hát most ezzel nem is szabad vitába szállni, nem lehet összehasonlítani, tehát Argentína azért mégiscsak egy háromszoros világbajnok, tehát azért nem lehet összehasonlítani. De az viszont tény és való, hogy az már szinte pofátlan módon látszik, hogy a FIFA elnökének otthon tuti, hogy van egy Messi posztere, amit reggelente megcsókolgat, aha, vagy nem tudom. Tehát ez már tisztán látszik, uh-huh, és ez nem szép dolog. Na, nem, hol van itt a fair play akkor? Hol van itt a pártatlanság meg az egész? Hát nemrég ugye arról beszélgettünk, hogy Donald Trump elintézte, hogy játszon az egyik amerikai, holott eltiltották. Ha az argentinok pályára lépnek, fixre vehető, hogy valami el lesz csalva bírói szinten. Hát a legutóbbi meccse nem a tegnapi, a Messi kezezett. Ez más pályán minimum sárga, de ha attól függ milyen helyzet, még piros is lehet. Szerinted a Messi kapott bármit is?
2: Gondolom, semmit, hogy semmit, igen.
1: Semmit. Tehát ezek már tényleg a pofátlanság határát súrolják ilyen szempontból, úgyhogy vagy FIFA elnököt kéne váltani, aki nem ilyen részrehajló, vagy nem tudom, de ez így hosszú távon, ez nagyon szemétség a többi csapattal szemben, hogy argentinoknak még egy nehéz meccsük nem volt, és ha van is egy ilyen meccs, ami már nehézségbe ütközik, akkor pedig a bíró fújkál össze-vissza az egyiptomiak ellen.
2: Szomorú. Arra nagyon kapcsoltam pont oda az M4-re, hogy már vége volt a meccsnek, és akkor láttam ott a szomorúságot, meg a megkönnyebbült sírást. Messit mutatták éppen, ahogy megkönnyebbültem, elsírta magát.
1: Én talán amiatt is, mert Ronaldo rajongó vagyok, nyilván nekem nem, én nem örülök annak, hogy a Messi megint tovább jutott ezen a VB-n, mint a Ronaldo, holott a Ronaldo ugyanúgy megérdemelni. Ettől függetlenül ők egymásról mindig szépen nyilatkoznak, tehát ez viszont vitán felül áll, hogy soha nem mondja, hogy jó vagy, már adjad már azt a csám, tud semmit, nézi ezt csinálja utána.
2: Tiszta Sánta!
1: Hát, igen, tehát ilyen nincsen köztük, ez tök szép és tök jó. Aha. Ugyanakkor minket rajongókat nyilván megoszt ez, hogy a fene vigye el, hogy a Messi megint tovább jut ezen a világbajnokságon,
2: pedig
1: mint a Ronaldo.
2: Pedig ő sem fiatal már.
1: Ő velem, ja nem, mert nem egy évvel idősebb, ő 39.
2: Mondom, hogy öreg.
1: Öreg. Abszolút, abszolút.
2: Persze, hát, fociban igen.
1: Fociban ez már persze, ez már jócskán.
2: Már idős.
1: Általában azért 34-35 évesen már leteszik a szögre, akasztják a stoplist, hogy így mondjam.
2: Igen, ez egy kicsit olyan, mint a balett. Ebben is ugyanúgy elfáradnak az ízületek, elfárad az ember, tehát hogy a balettáncosok is egy idő után nyugdíjba vonulnak.
1: Igen, csak ezek a zsenik, mint a Messi meg a Ronaldo, nyilván teljesen más fizikai állapotban vannak. Tehát,
2: van, akinek
1: azért
2: nem megengedett.
1: Igen, tehát azért ők teljesen máshogy működnek a pályán, és vitán felül áll, hogy amúgy jól játszottak az argentinok, a Messi meg tényleg mindig formában van, azért ő is vesztett labdát, nem passzolt pontosan, stb., de amikor úgy belelendült, akkor azért úgy nem tudták ketten se leszerelni őt, még mindig, holott azért mondom 39 ő is, tehát hogy ez vitán felül áll, de az is vitán felül áll, hogy a FIFA elnökének otthon egy giganagy Messi poszter lehet, amit minden reggel megcsókolgat, mielőtt munkába megy.
2: Na, kik fognak nyerni, Gyuszi?
1: Még mindig a spanyolokat. Én remélem, hogy most már az argentinok száját elkenik a következő körben. Nem is tudom, hogy kik ellen fognak most a negyed döntőbe játszani. Mai nap kimarad, ma nincs meccs. Holnap van már negyed döntő. Francia-Marokkó jön holnap. Úgyhogy az is egy izgalmas mérkőzés lesz amúgy.
2: Na, hát aki foci gyuker, az nézze.
1: De ma azt hiszem, ma nincsen mérkőzés. Ma
2: ne nézzétek, hanem majd holnap. Igen, holnap nézzétek.
1: Igen. Svájc meg, ja, csak ezt így záró akkorként, Svájc meg 11-esekkel verte Kolumbiát éjfélkor, vagy hát ilyen késő éjszakai.
2: Erről meg senki nem beszél.
1: Erről meg senki nem beszél, mert se Svájc, se Kolumbia nem egy olyan...
2: Nem esélyes?
1: Hát nem, uh-huh. Nem. Hát látod, egymással nem bírtak. Pedig nem egy olyan erős csapatokról beszélünk, hogy úristen. És nem bírtak egymást, és 11-es párba így kellett elmenni, amit megnyer Svájc. Ami szintén meglepetés olyan szempontból, hogy itt mindenki Kolumbiát várta győztesnek. Nem így történt, de ez már tényleg olyan, hogy most esnek ki, vagy a kövik, ez már nem fontos. Aha. Szerintem. Tehát, hogy ez már ilyen szempontból nem mérvadó, Isten bocsássa meg, nem akarok senki svájci drukkert lehordani, de hát azért nyilván lássuk a realitást, hogy ahol ott egy Spanyolország, egy Franciaország, egy Argentina közelítve a döntő felé, jövő hét vasárnap döntő van. Hát, hogy azért
2: ott nincs sok esély akkor.
1: Hát nincs sok labda. Nem tudnak labdába rúgni. Ha-ha.
2: De szellemesek vagyunk.
1: Ugye? Na jó, 10 órakor jövünk vissza hozzá.

0: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje.
2: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A 100 tagú cigányzenekar, mint Hungarikum. A magyar kultúra gazdagságát nem csak történelmi emlékei, irodalma vagy népművészete őrzi, hanem a zenei hagyományai is. Ezek közül kiemelkedő helyet foglal el a 100 tagú cigányzenekar, amely nem csak Magyarország egyik legismertebb zenei együttese, hanem a magyar cigányzenei hagyomány egyik legfontosabb őrzője és továbbadója is. Művészeti tevékenysége világszerte ismertté tette a magyar cigányzenét, ezért méltán került a Hungarikumok közé. A zenekar egyszerre jelképezi a magyar nemzeti kultúrát, a cigányság több évszázados zenei örökségét, valamint azt a művészi értéket, amely generációkon keresztül megmaradt. A 100 tagú cigányzenekar története 1985-ben kezdődött. Ebben az évben hunyt el Járóka Sándor, a magyar cigányzene egyik legjelentősebb alakja. Temetésén az ország különböző részeiről érkeztek cigányzenészek, közösen muzsikáltak, hogy utolsó tiszteletüket tegyék a kiváló prímás előtt. A közös zenélés olyan különleges élményt jelentett a résztvevők és a hallgatóság számára, hogy megszületett az elhatározás. Ezt az egyedülálló együttest nem szabad feloszlatni. Így jött létre a 100 tagú cigányzenekar, amely rövid idő alatt Magyarország egyik legismertebb kulturális együttesévé vált. Nevével ellentétben a zenekar létszáma nem mindig pontosan 100 fő. Az évek során előfordult, hogy ennél több vagy kevesebb zenész játszott benne, azonban az elnevezés megmaradt és már a világszerte ismert márkanévé vált. Az együttes különlegessége nem csak a hatalmas létszámban rejlik, hanem abban is, hogy valamennyi tag kiváló szólista, akik együtt is képesek tökéletes összhangban muzsikálni. A zenekar hangszer összeállítása a hagyományos magyar cigányzenekarokra épül, de sokkal nagyobb méretekben. A primások vezetik az együttest, mellettük számos hegedűs, brácsás, nagybőgős, cimbalmos és klarinétos játszik. A cimbalom különösen fontos hangszer, hiszen jellegzetes hangzásával évszázadok óta meghatározó eleme a magyar cigányzenének. Az együttes előadás módja egyszerre rendkívül fegyelmezett és érzelmekben gazdag, ami különleges élményt nyújt a közönség számára. A 100 tagú cigányzenekar repertoárja rendkívül változatos. Műsoraikon megszólalnak hagyományos magyar népdalok, magyar nóták, csárdások, verbunkos művek, cigánydalok, valamint a klasszikus zene legismertebb alkotásai is. Gyakran tűzik műsorra Liszt Ferenc, Johannes Brahms, vagy pedig Vittorio Monti műveit, amelyeket sajátos cigányzenei stílusban adnak elő. Ezek az előadások nem egyszerű átiratok, hanem olyan interpretációk, amelyekben a virtuozitás, az improvizáció és a szenvedély egyaránt megjelenik. A zenekar legfontosabb ismertetője a kivételes virtuózitás. A primások lenyűgöző technikai tudással rendelkeznek, gyors futamaik, gazdag díszítéseik és érzelmekkel teli játékuk világszerte elismerést váltott ki. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága az improvizáció, amely lehetőséget ad arra, hogy ugyanaz a mű minden előadás során kissé másként szólaljon meg.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljáron lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a harmadik kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
2: Időjárás.
6: Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. Napközben 26-30 fokot mérhetünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
7: Most indulunk.

0: 3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 16 perc, szerda, július 8. Zsuzsa és Gyula nagy szeretettel köszönti a drága kedves hallgatókat.
2: Sziasztok!
1: Kell egy ilyen hivatalos néha is. Na, hát ilyen
2: hivatalos beköszönés. Légy szíves, egy ilyen szvipert mondjál fel.
1: Nagy
2: üdvözöljük önöket.
1: Üdvözöljük önöket. Igen. Ez itt az FM 100.3 rádió, DIK cigány rádió. Bocsánat, roma rádió, nem szabad szóval. Roma rádió. Jó reggelt kívánunk, erőben, egészségben, áldásban és békességben.
2: Igen, romásan kell.
1: Igen. Legyen nektek szerencsés, legyen önöknek szerencsés, akkor ha már magászoltunk. Legyen önnek szerencsés.
2: Na, igen. Milyen szépen beszélsz a munkádról. Egy kis hálát is érzek így a hangodban, hogy, mert azért nem mindenki mondhatja el, hogy hálás a munkaköréért, Gyuszikám.
1: Hát az biztos. Az ugye? Biztos, hogy vannak.
2: Éreztem most a hangodban egy tiszteletet, ahogy beszélsz a rádióról.
1: Igen.
2: Meghajlást a rádió előtt.
1: Igen.
2: Meghajlást a munkád előtt. Én is nagyon szeretem a rádiót, és...
1: De te miattam, én tudom.
2: De persze. Hát nekem álmaim is vannak azzal kapcsolatban, hogy mi itt ülünk a rádió. Nem egyszer álmodtam azt, hogy együtt dolgozunk.
1: Én is álmodtam már rádióval kapcsolatban, hát, igen.
2: És ott voltam? Nem.
1: De volt, hogy ott voltál, dehogy nem. Hát ki lett volna ott? Hát,
2: ugye?
1: Ki lett volna
2: ott. Együtt nevetünk, együtt sírunk.
1: Igen, most már ugye a negyedik évünket tapossuk, ugye most már július van, most már mondhatjuk úgy, hogy 3,5 éve vagyunk itt, ugye, hivatalosan. Ha megéljük ezt az év végét, akkor megtörtént a negyedik év, igen. És akkor január azt hiszem 5-e vagy 6-a lesz első munkanap, az lesz hétfő, valahogy így
2: és
1: néztem.
2: És akkor most már kérünk fizetésemelést.
1: És akkor majd már kérünk már sávot is magunknak, igen. Ha már munka, nagyon szép volt az átkötés, mindjárt rá is térünk erre, de azért ha már más munkakörökről
2: még akartam erre rákapcsolni, hogy kérünk más sávot. Én nagyon szívesen dolgoznék az éjszakai műszakban, mármint sáv szempontjából, mert ott aztán a 18-as karikán belül tudnánk beszélgetni egy csomó minden másról is.
1: Hú, az biztos. Sajnos ezt még egy rádióadás nem merte úgy, vagy nem tudom, hogy meglépte már. Igen, volt
2: nálunk
1: már?
2: Is vannak olyan műsorok itt a csatornán, igen, ahol azért elmondják, hogy 18-as beosztású, és olyan dolgokról lehet beszélni. Hát nyilván persze azért nem undorítóan, meg nem moslékos szájjal, de olyan dolgokról lehet beszélni, amit mondjuk most a reggeli adásban nem lehet
1: szabad,
2: elmondani.
1: Persze, ez 12 karikás, így van. Igen, nagyon sokszor nyilván vissza kell fogni, mert az emberből úgy jönne, és ez nem feltétlenül azért most tök jó, hogy mondtad ezt, hogy nem azért, mert mocskos a szája az embernek, vagy hogy csúnyán akar beszélni, hanem úgy jön neki belőled, mert a hétköznap is, főleg ha belelendülsz egy témába, most például az előző óra végén rákérdeztél ugye a VB-re, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mi történt tegnap, és azért belőlem úgy, hát otthon picit máshogy reagáltam erre, hogy Argentína megint tovább jutott, mint Portugália, sőt itt nem is a Portugália volt a lényeg, hanem hogy Messi megint tovább jutott a VB, mint Ronaldo. Uh-huh. Ott azért picit máshogy fogalmaztam, mint mondjuk
2: értem,
1: itt.
2: De nem is feltétlenül tényleg a megfogalmazás, hanem a témák esetében lenne egy csomó olyan téma, amiről én nagyon szívesen beszélnék, mondjuk egy éjszakai műsorban, ahol megengedett. Ilyen például a pedofilia, rengeteg nem erről fog szólni egyébként a témánk, hogy nagyon elkarandozok, és nem is akarok nagyon ezen az úton most lavírozni, hogy nagyon sok olyan TikTokert látok már, akik pedofilokat buktatnak le.
1: Én is láttam,
2: Erre nagyon rámentek,
1: igen.
2: Ez nekem nagyon...
1: Nagyon-nagyon szimpatikus.
2: Nagyon. Igen.
1: Csőbe húzzák őket, és igen. Ott várják aztán 5-6-an, és
2: van ilyen is,
1: őket.
2: Aztán van olyan is, aki élőben live-ozik, mint igen. Egy fiatal kislányú, Jakab Dávid, akiről úgy szívesen beszélnék, meg úgy szívesen beszélgetnék vele,
1: igen, de
2: csak nem ebben a műsorban.
1: Igen, itt ezt sajnos
2: de, én azt mondom a hallgatóinknak, hogy akik fent vannak TikTokon, nézzenek utána Jakab Dávidnak, mert ő rengeteg ilyen szörnyeteget buktatott le az elmúlt hónapok során, hetek során, hónapok.
1: És ez fontos, és ez abszolút nagyon jó, és karitatívan csinálja, tehát, hogy ő ezt teljesen igen. Ingyen és bérmentve
2: és egy stábbal
1: teszi.
2: Dolgozik.
1: Igen,
2: most
1: igen.
2: Nem olyan régen volt a Lakatos Levente podcastjében egy interjú vele, és nagyon érdekes az egész, minden, amit elmond erről, És hát az elején még úgy néztem ezeket a tartalmakat, hogy tényleg úgy azt éreztem, hogy megölöm, meg tudnám ölni azt, aki a vonal másik végén van, vagy a videó másik végén van, de ma már elengedvén ezeket a dolgokat, ma már nagyon, tényleg nagyon hálás a szívem szülőként, hogy vannak a világban azok az emberek, akik ezeket megteszik, és bizony ennek van következménye. Tehát itt azért ezeknél az embereknél nagyon-nagyon sok esetben, akik felismerik, vagy akik látják, jelentik mondjuk a munkahelyükön, és bizony ezeket az embereket már nem egy esetben rúgták ki a munkahelyükről.
1: Hát ez a minimum.
2: Igen.
1: Ez a minimum, igen.
2: Én is úgy gondolom.
1: Igen, sajnos ez nem egy reggel, jó téma, amit mondasz, igen, meg tényleg azért...
2: De látod, most ez
1: igen,
2: is egy munka.
1: Ez nem egy reggeli
2: gyomorra való. Ez nem egy reggeli, sajnos, igen. De ez is most...
1: Például
2: Dávidnak, szerintem Jakab Dávidnak ez is egy munka. Mert ezzel igen. dolgozik, ezzel foglalkozik, ez lett most az ő munkaköre, hogy ilyen emberekkel, vagy ilyen embereket buktat le.
1: Én is látok ilyen videókat, és szoktam is nézni, csak néha engem is igen felidegesít a történet. Na mindegy, de tényleg ne is menjünk ebben bővebben bele. Viszont abba azért még egy picit menjünk bele, mert azért nekem is van egy minimális személyes kötődésem ehhez, és azért nem mondom, hogy nem voltam elégedett, amikor tegnap délután 4 órakor leállították az M1 adását, és a következő fekete alapon fehér szöveg volt látható a köztévé felirat, vagy a csatornáján. A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk. Szóra olvastam föl, bár szerintem ezt már az országban szinte mindenki látta, hallotta, ugyanis természetesen a kormánypárt minden képviselője ezt megosztotta, hogy ez egy történelmi nap. Ma reggel is beszéltek róla, mind a Mokkában, mind a reggeliben, tehát mind a két csatornánál szóba került. Híradóban mindenhol benne volt ez, hogy elindult ez a fajta átalakulás, ami szerintem nagyon-nagyon kellett már a közmédiának.
2: Neked
1: is. Itt a
2: személyes
1: van.
2: Nekem
1: személyes
2: vagy
1: kötődés is van.
2: Tapasztalatod is van ehhez.
1: Igen,
2: a tévécsatornához.
1: Én nem titkolom azt, hogy én kifejezem. A reggel a Jakubcsek Gabi és a Szújó Zoli vezették a reggelit, akik szintén dolgoztak a köztévénél, és szintén hasonlóan lettek elküldve, mint annak idején. Ők annak idején, mint ahogy most idén márciusban én is, és azért úgy láttam, ahogy ők is, ahogy kommentálták, ők is azért nem titkoltan elégedettek voltak azzal, hogy most azokat a vezetőket ugyanúgy kísérték ki biztonsági őrök az épületből, mint ahogy kísérték ki annó őket, ezt a Jakubcsek Gabi mondta, és ahogy engem is most márciusba tették ezt, úgyhogy én is ugyanezt tudom csak üzenni annak a vezetőnek, hogy neki is jó pihenést kívánok.
2: Mint ahogyan ő mondta neked.
1: Nekem így van, úgyhogy én is csak hasonló jókat kívánok a MTV vezetésének, hogy jó pihenést kívánok. Na de, megyünk is tovább, ha már szakmákról beszélgettünk, Zsuzsi mutatott itt zenék alatt nekem egy vicces képet, és mondom, nézd már utána, hogy mi ez, mert egy néni volt a képen, ezt mondjuk el, aki hónajaka...
2: Több fehér ruhában öltözött nő volt ezen a fotón, ahogyan a férfiaknak a hónalját szagolgatták.
1: És azt mondtam, hogy olvasd már utána, hogy mi ez.
2: Megmondom, hogy milyen állás ez. Ezek, akik ilyen mintavételeket vesznek akár a saját orrukról, vagy őket úgy hívják, hogy szagbírók.
1: Szagbírók.
2: Hanem szagbírók.
1: Tehát ők vesznek mintát. Szagáról.
2: Igen. Én szerintem elmehetnék egy ilyen szakbírónak, mert nekem de nem azért, mert hogy undorító vagy ilyen vagy, mert vannak emberek, akiknek nagyon erősen ki van fejlesztve, de nekem nagyon jó a szaglásom. Tényleg nagyon jó orrom van. Mindent kiszagolok, mindent.
1: Elhiszem.
2: 2 pillanat alatt megérzek illatokat, legyen az fűszer, legyen az valaki, hogyha megivott egy kis alkoholt, már érzem is a lehelletén.
1: Szódakukkant valaki?
2: Azonnal. Na szóval, hogy érdekes, mert hogy a bizarr állásokról fogunk most egy kicsit beszélgetni, és hát ez szerintem a történelem során a legbizarrabb állás, ezt azért elmondhatjuk.
1: Ó, találtam én már itt párat még,
2: szakbírónak lenni, de hogy pontosan mit is csinálnak a szakbírók, nos, ők tényleg a kémiát, az orrukat használják arra, hogy azonosítsák és beállítsák szinte bármelyik terméknek az illatát. A körömlaktól kezdve a mikrózható ételek, nekik minden a hatáskörük alá tartozik, úgyhogy még az is, hogy a hónaj és a macskaalom, illetve a lehellet vagy a láb, sőt még a pelenkák szagvizsgálata is a munkakörük része.
1: Akkor úgyhogy, ez nem bizarr, hanem gusztustalan.
2: Hát nem túl csábító szakma, hát ez biztos.
1: És mennyiért havonta?
2: Itt nincsen most, ezt nem írják, de lehet egyébként, hogy gusztustalan, de azoknak az embereknek, mint például amilyen én is vagyok, nekem tényleg nagyon jó a szaglásom, lehet, hogy állna ez a meló. Hát lehet, hogy tök jól fizetik.
1: Figyelj!
2: Keresd már a jobb.hu szakbíró.
1: Figyelj, biztos, hogy megfizetik valamennyire ezt, mert ez tényleg egy, nem csak hogy bizarr is, de közben meg rohadt undorító is, tehát, hogy azért...
2: Nem már!
1: Hát mi, ne, te szagolgatnál embereket?
2: Szagolgatnék pénzért. Hogy ne, pénzért?
1: Hát attól függ, mennyi pénz? Hát jó pénzért,
2: fizetnek, hát... hogy ne, szóval ma úgy megszagolnám, de persze, mondanám, hé, te büdös vagy ember.
1: Hát ez állége, és akkor mínusz, hogy írkánot kéne tudni, lenne egy lista, ilyen íze, és
2: de
1: akkor
2: gondolom,
1: pontozni.
2: Figyelj, gondolom, itt nem azt kell szagolgatni, hogy egész nap a focipályán futkosott, aztán utána odatolják a zoknit vagy a hónajukat, hanem gondolom, hogy itt lehet, hogy fut egész nap a focipályán, de előtte mondjuk egy dezodort tesztelnek, vagy aha, egy izzadsággátlót, és akkor igen, hogy mi mennyire átütő, vagy mennyire maradt meg akkor, az annak a dezodornak.
1: És
2: a
1: akkor ezért vannak ráiva a dezodorokra, hogy akár 48 óráig véd, meg ilyenek.
2: Nekem kétségtelen, én tényleg tapasztaltam azt, hogy vannak dezodorok, amik nem védenek úgy, vagy valahogy úgy, bár én nem vagyok egy izzadós típus, de mégis azért, hogyha úgy is van, hogy mondjuk megizzadok akkor, vagy olyan ruha van rajtam, ami mondjuk lehet, hogy nem pamut, akkor lehet, hogy például nekem ezek a golyós dezodorok, ezek egyáltalán nem jók. Vagy azok a csúszós dezodorfejek sem. Tehát az a...
1: Én olyat használok, ami gél, tudod, ez a...
2: Na, nekem azok nem jók.
1: Kiket csavarni alulról?
2: Nem.
1: Alulról?
2: Nekem inkább a púderes izzadsággátlók dezodorok hatásosabbak. Meddig szirénázik még itt szerinted ez a rendőr? Vagy már rendőr, elment, vagy
1: rendőr,
2: mentő? Vagy...
1: Nem tudjuk, de már elment.
2: Már fájt a fülemnek.
1: De hosszú itt az alkotásút, tudod, aztán mi is halljuk, hogy álljunk arrébb.
2: Igen.
1: És én úgy szoktam használni, ráadásul én betonbiztosra megyek. Van tekerős, ilyen alulról tekered, és akkor kijön fölül ilyen kis gél, uh-huh, azzal bekenés, és ráfújok.
2: Persze. Dupla hatásfok miatt, igen.
1: Másik márkájú dezodort, aminek igen, meg különleges illata
2: duplán
1: van.
2: Duplán biztosítod be magad. Én is, maximálisan.
1: Figyelj, főleg nyáron,
2: sőt,
1: de...
2: nyáron mindenemet is befújom.
1: Amúgy most nem mondom ki a márka nevet, három betűből áll, és inkább, sőt nem inkább, hanem csak férfiaknak gyárt termékeket ez a cég.
2: Igen.
1: Most a napokban láttam, és nem akartam elhinni, hogy van, de bementem egy drogériába, és tényleg van.
2: Mit?
1: Alsó, hogy írták? Valami ilyesmi, hogy alsó testáji dezodor, vagy
2: de
1: valami
2: jó,
1: ilyesmi a neve. És gyerekek,
2: igen,
1: alulra kell befújni.
2: Szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Szerintem ez nem egy új keletű dolog, hogy fújod ide is, oda is.
1: Hát akció előtt egy kicsit odafújsz a lényegre.
2: Nem kell, hogy akció legyen.
1: A ceruzára, hogy így mondjam
2: nem kell,
1: szépen.
2: Elég, ha nyár van.
1: Igen,
2: miért ne
1: igen,
2: fújnád be mindenedet is?
1: Igen, csak, na jó. Szóval hogy azért meglepődtem. Tehát amikor a reklámban láttam ezt, hogy mondom, Jézus, mondom, ez tényleg, és akkor valamelyik nap voltam a drogériában.
2: Tényleg van ilyen.
1: És megnéztem ott a dezodoroknál, mert eszembe jutott, mert vennem kellett dezodort, és mondom, ha már ott vagyok, megnézem. És gyerekek, ugyanebből a márkából, én is ezt a hárombetűs márkát használom, ami csak férfiaknak gyárt, és ez a hárombetűs márka adott ki, picivel drágább
2: intim testályakra, sprét.
1: Köszönöm. Valahogy így is volt megfogalmazva.
2: Dezodort.
1: Hát intim testályra konkrétan, ugye, mert hogy mondom, csak férfiaknak van, tehát
2: jó,
1: te már nem fújhatod oda, vagy hát lehet, hogy fújhatod.
2: Figyelj, te ezen lepődtél meg, én mondom, hogy min lepődtem meg, én is bementem egy ilyen üzletbe, és én azon lepődtem meg, hogy a felső polcon, nyilván azt már úgy gyerekek szerintem annyira nem látják, ha csak nem emelik fel a plafon felé a fejüket, de szexjátékok voltak a felső polcon. És döbbenten néztem, hogy éjha, mik vannak itt? Azt a minden itt, így tényleg kikerekedett a szemem, pedig nem vagyok egy prűd asszony, de úgy mégis úgy földbe gyökerezett a lábam, hogy így? Ennyi? ennyire szabadon így vagyunk e? Már, így-e, így ki vannak rakva ezek-e? Az igen.
1: Sőt, hát most mondod ezek szerint, hogy a felső polcon van, de hát én láttam nem felső polcon, jó, mondjuk egy gyerekhez képest lehet az is felső polc, mert nekem olyan szemmagasságban volt, az én viszonylag magas vagyok. Ezek a, hát mondjuk ki nyugodtan, mert nem, nincs ebben semmi csúnya, sikosítók vannak különböző ízekbe, illatokba, stb. Ami azért szintén egy olyan dolog, hogyha azt a gyerek megkérdezi, hogy mi az, akkor mit mondasz, hogy
2: krém. Hát most miért?
1: Ja, hát
2: krém,
1: végül is aranyérre. Az, olaj inkább, de ja. De végül is igen, nézőpont kérdése. Csak hogy érted, hogy ezek, én ugye nem vagyok szülő, én ezt nem tudom, mert én meg én ráadásul nagyon rossz hazudó vagyok olyan szempontból, hogy ilyen zavarba jövök, hogyha hazudni kell úgy, hogy ez a meg kell magyaráznod valamit hazuggan. Tehát hogy tudom azt, hogy hazudni kell. Az olyan nekem olyan...
2: Nekem ne is mondd ezt.
1: Én, aki tényleg,
2: tehát én azt gondoltam magamról, még mielőtt szülő lettem volna, hogy nem vagyok prűd, és aztán utána de az vagyok. Tehát, hogy beléptem már abba, azt hiszem, hogy abba az életszakaszomba, amikor a gyerekemről van szó, és mondjuk kérdez bármit, akkor olyan, hát olyan elgondolkozom, hogy na most akkor ezt hogyan magyarázzam meg, na, vagy mit mondjak, vagy...
1: Na,
2: vagy
1: bemész egy ilyen drogériába, gyereked nézi veled együtt ott a krémeket, parfümöket, mit tudom én, ízéke, és aztán bejön vele egy sikosító.
2: Á, neki voltak kérdései, tehát neki konkrétan kérdéseket tett fel nekem, amire így nem is tudtam, hogy most mit mondjak, nevessek vagy sírjak, de hogy hogyan válaszoljak, mit mondjak neki. Főleg amikor még kis óvodás volt, 4 éves, mert most már azért, most idén már 4. osztályos lesz, most már azért ugye, nem felsős. Tudom úgy, igen, nem tudom azért úgy kenegetni ezeket így jobbra-balra, hogy így mismásoljak. Van, amiben már bele kell állnom, és igenis el kell mondanom, hogy figyelj gyerekem, ez nem az, amit gondolsz. Tehát, hogy itt teljesen más. Azt mondta például tegnap, imádtam, hogy van egy valami TikTokert nézett, és ott volt egy feliratkozó, aki egy nagyon érdekes nevű országból jött, és mondom, honnan jött ez a feliratkozó, milyen országból? Hát ez leszbián országban él. És így, tehát hogy ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor figyelj lányom, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba.
1: Mielőtt országváros fiú lányozó valakivel, és a elbetűnél álltok meg, és országnak ez beírott, mondom, hogy ne nézzenek hülyének.
2: Ilyen nincs, ilyen ország. Mondom, ő nem onnan érkezett. Ezt mondta neked, hogy onnan érkezett? Mert hát ugye beszélgetésük így nyilván nem volt.
1: Persze.
2: Ezzel a feliratkozóval, de mondta, hogy hát nem, hát abból az országból. Tehát ő teljesen meg volt róla győződve. Tehát hidd már el, anya, hogy van ilyen ország. Mondom, de hidd el, hogy nincs.
1: Igen.
2: És aztán elmondtam neki, hogy tehát most már azért azt gondolom, hogy van az a pont, amikor el lehet
1: amikor
2: neki ezeket.
1: Állnod,
2: igen, igen. Amikor bele kell állni, igen, ezekbe, és nem tudsz mismásolni.
1: Igen, mert például most az jutott eszembe, hogyha nekem lenne gyerekem, és bennék be vele, most maradjunk megint ennél a drogériás példánál, és maradjunk ennél a bizonyos segédeszköznél a csúszás megsegítés érdekében.
2: Vagy adná, vagy éppen a játékoknál, mert azért...
1: Vagy most mondod, hogy az fölül van, de most azért jutott eszembe ez a sikosító dolog, mert például ezek ugye ízesítettek. És mi van, ha a gyerek azt mondja, hogy júj, de jó, az ananász ízű, kaphatok?
2: Igen.
1: És ez nem.
2: Igen, nehéz ezeket.
1: Hogy ezek a zavarba jössz.
2: Te is zavarba jössz, igen.
1: Hát azért ez
2: pedig
1: most
2: azt gondolod magadról, hogy te nem, téged nem lehet már zavarba hozni, de igen, lehet.
1: Én sose gondoltam magamról, lehet, de nyilván, hogyha haverokkal, vagy csajokkal sose lehetett, persze.
2: A saját gyerekem tud ezekkel a kérdésekkel megfogni, zavarba ejteni, és elgondolkodni, hogy na, akkor most hogyan tovább, mit mondjak. Na, de mit szólnál hozzá, igen, hogyha tovább lépnénk, de már mondjuk
1: tovább
2: olyan
1: lépünk,
2: sok időnk
1: de már csak
2: nincs.
1: Úgy lépünk tovább, hogy egészen a következő óráig, és akkor jönnek ezek a furcsa foglalkozások még, mert ugyan Zsuzsi egyet említett, azért ami elég bizarr volt, és elég érdekes, de a zenék alatt lehet, hogy utána nézzünk, hogy mennyi ennek a havi díjazása, ha meg tudjuk nézni, ha nem, akkor csak föl elmondjuk.
2: Ezt a jövő héttől már nem lennék itt, hanem mennék szimacörénynek valami céghez szagolgatni férfi vonaljakat.
1: A Zsuzsi nem szabadságon van, hanem sajnos felmondott egy jobb állás reményé, jobb jobb jövő reményében.
2: Még nem mondtam föl, még csak próbaidőszakon vagyok.
1: Három hónapos próbaidőben hogy szagol.
2: Szagolgatja a pelenkákat.
1: Meglátjuk három hónap után ott mit mondanak neki a végén, hogy alkalmazzák állandóra, vagy köszönjük szépen,
2: lehet
1: de nem.
2: Lehet ezt egyáltalán home office-ba csinálni,
1: hát
2: vagy ilyenek, tudod.
1: Látod? Na, ezt nem tudod home office-ba csinálni.
2: Be kell menni a laborba, ott kell szagolgatni.
1: Ezt ott pacekba, ott kell lenned élőbe, és ott hirtelen kell
2: szagolgatni. Amúgy de jó, nekem bejön.
1: Hát,
2: főleg, hogyha jól fizet.
1: Érdekes. Na jó, zene.

0: bátor.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Az országgyűlés kedd délelőtti ülésén 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás mellett elfogadta a Tisza pár törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tisza párt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszájét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazajoklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a Pamplónai San Fermin Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészet bikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperces eredményénél. A pamplónai bika futtatása a San Fermin Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú elkerített útvonalon rohannak végig Pamplóna óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
3: Szerda hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. Napközben 26-30 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
3: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a 3. kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon, burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
0: Most indulunk!

0: lakodat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt 15 perccel, vagyis 4:12, szamár mind a kettő, szerda van, és július 8-a. Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Ne tévesszem meg senkit, a szellő elvileg nem a Szellő István, hanem a fújdogáló szellő. Picit borult az égbolt, de ma is olyan 28-30 fokot mondanak, és nem fog esni az eső, ha minden igaz. Futottunk már bele abba is, hogy írták, hogy lesz eső, aztán nem lett, de futottunk bele olyanba is, hogy azt írták, hogy jaj, nem lesz eső,
2: aztán lett.
1: Fél óra múlva olyan eső lett, hogy megbolondultunk, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy esernyő talomba legyen nálatok, de elvileg ezen a héten itt-ott-amott lesznek csak ilyen futó záporok, zivatarocskák, úgyhogy nem kellettől félni. Na de megyünk tovább a 10 órás témával, mert hogy ilyen furcsa, vicces és bizarr szakmákról kezdtünk el beszélgetni. Rögtön bele is vágok a közepébe. Van ilyen
2: te
1: munka.
2: Mit találtál?
1: Hivatásos sorban álló. Gazdag emberek
2: hagyjál!
1: Vagy elfoglalt vásárlók bérelhetik fel őket, hogy órákon át várakozzanak helyettük a legújabb technikai eszközökért, vagy koncertjegyekért.
2: Elájulok, tehát de
1: például
2: komoly.
1: Például Akas J-Lo jegyet, ugye nyilván elkapkodták pikpakka a ticketszeket.
2: Az online jegyeket, de hát, hogyha...
1: Gondolom élőbe is.
2: De be lehet állítani valakit a sorba, megbízni... És nem szalad el az pénzeddel.
1: És mit óra díjba fizeted, őt azt mondod, hogy adok óránként, mit tudom, most mondok egy számot, 6000 forintot, most mondtam valamit, vagy 5000 forintot, és álljál nekem sorba a J-Lo jegyekért.
2: Azt a... Hát jó, látod, most már pénzért minden, tehát lehet munkát adni.
1: Figyelj, csak kérdés az, hogy kit bérelsz föl, vagy hogy hol keresel ilyet.
2: Meg tehát, hogy ne szaladjon el a pénzeddel, mert azért ma már egy J-Lo koncertje egy kiló alaphangon.
1: De a másik meg, hogy van ilyen kiközvetítő cég, aki ezzel foglalkozik, hogy én biztosítom önnek, hogy nem fog elszaladni, mert hogy egy hivatalos cégen keresztül, mint mondjuk egy taxis, hogy megrendeled mit az Uber applikációban.
2: Kiküldök egy sorban állót.
1: És akkor hivatalosan van ilyen, hogy line up, tessék, nem adtam egy jó cég nevet.
2: Jó, nem rossz, igen.
1: Levén védve.
2: Nem láttam még egyébként ehhez hasonlót.
1: Alapítsuk meg.
2: De lehet, hogy szerintem itt Magyarországon inkább kiállják a sort az emberek, mint fizessen.
1: Hát én az Arena Plázában van ugye egy üzlet, ami ugye hát már bejött egy ideje, de még mindig van az, hogy óriási sorok vannak. Most nem azért nem mondom ki a nevét, mert nem szabad, mert nem tudom hirtelen. Az az üzlet, ami...
2: Primark.
1: Ja, kösz, az, igen. Hogy még mindig hétvégenként gyerekek, olyan tömeg van ott, mint hogyha ingyen adnák a dolgokat. Mm. Teszem hozzá, valóban olcsó üzlet, de tényleg még mindig óriási
2: nagyon
1: tömeg
2: jó
1: van.
2: Üzlet. Jó üzlet.
1: Bocsánat, mindjárt iszok egy kortyot, kicsit nagy beszédnek, sok beszédnek, sok az alja.
2: Amíg iszol egy kortyot, addig mondok egy újabb munkaköri állást, ami hát nem egy, ami bizarr. Például a húsipari dolgozó. Én nagyon sokszor hallgattam a Győzőtől, mert a Győző hentesnek tanult, és rengetegszer hallgattam azt, hogy, meg hát faggattam is, mert engem ezek mindig érdekelnek, hogy mi, hogyan készül például a párizsi, és hát látván azt, hogy a Győző tényleg csak a színtiszta csirke mellett teszi meg, nem véletlen, mert azért ő ezekben dolgozott, ezekben volt benne kész, hát ő már nem hajlandó mást megenni, tehát nála
1: nem akarom tudni.
2: Vége van. Tehát a vér, a belek, ez a mindennapjai része egy húsipari dolgozónak, vagy feldolgozónak, ugyanis feladatai között van az állatok levágása és kicsontozása, a nyers húsok előkészítése, ezek mind-mind szerepelnek azon a munkaköri beosztásában, úgyhogy nem véletlen nagy a munkaerő hiány a húsiparban, mert ez a munka komoly fizikai megterhelést is jelent. Például hidegben kell dolgozni az üzemben a húsok miatt, és hát erős gyomrot kíván, ami keveseknek adatik meg, ráadásul a fizetés sem túl magas az ort körülményekhez képest.
1: Érdekes, azt gondolná az ember, hogy pont ezért, mert munkaerőhiány van benne, akkor jó megfizetik legalább.
2: Nem.
1: De ezek szerint nem. Én nem tudnám csinálni. Már csak a hideg miatt sem, meg hát nekem belem kifordulna. Nekem föl kéne vágnom egy tehát ilyen texasi láncfűrészesbe kapnám elő a bárdot,
2: nem
1: meg a láncfűrészt, és vágnám szét a disznót, vagy nem tudom, nem bírnám. Tehát, hogy én nem bírnám. Na, de egy kicsit viccesebb is legyen akkor ennek, mert ez inkább bizarr, meg valóban egy kemény. Nem is az, hogy bizarr, ez egy kemény munka. Uh-huh. Ez egy kemény
2: munka. Így van, szerintem ez férfiaknak való inkább.
1: Én is azt gondolom, és most nem ilyen, ilyen férfinői különbségeket
2: én
1: téve,
2: mondtam,
1: de ez inkább egy nagy darab erősebb.
2: Nem véletlenül a hentesek ilyen formák.
1: Igen, igen. Azért ez tényleg kell, hogy megfogod a malacot, földobod a válladra.
2: Igen,
1: azért,
2: kell ez hozzá egy fizikum.
1: Finom nő, egy 40-50-60 kilós nő.
2: Nem láttam még finom, törékeny kis hát, asszonykát így a húspultba.
1: Fölcsapni egy 50 kilós malacot. A
2: bőlér sem, sosem láttál még női bőlért.
1: Igen, ezt talán mondhatjuk akkor így kifejezetten, hogy ez egy férfias állás, vagy egy férfi állás.
2: Férfi munkakör.
1: Viszont a következő az lehet akár nő is, matracon ugráló. Gyártó cégek alkalmazzák őket, hogy ugrálással teszteljék a matracok rugalmasságát és tartosságát. Sőt, hova tovább, ezt már hagy egészítsem ki, tegnap mentem a 13. kerületbe, de úgy befele így a nyugati pályaudvar környékén, és volt gyerekek egy matrac üzlet, körúti üzlet, amire az volt kiírva, szexbiztos matracok.
2: Csak ide kanyarodunk
1: ezt
2: mindig valahogy vissza.
1: Halál komolyan mondom, hogy ez volt kiírva. Nagyon sajnálom, hogy nem fotóztam le. Talán telefonáltam, és úgy sétáltam, és akkor láttam meg, de látod, mégis emlékszem rá. Ez volt kajak kiírva.
2: Az a baj, hogy nem a matracok, nem biztos, igen, nem a matracokkal van ilyenkor a baj, hanem az ágykerettel. Mert lehet, hogy a matrac bírja, de az ágykeret nem hiszem. De hogy egy kicsit visszamenjünk, tehát hogy nem az ennyire elrugaszkodott munkakörökre, hanem egy kicsit tényleg a hétköznapi bizarr állásokra, szakmákra. Például a temetkezési vállalkozás az hiába a halál az élet része, akkor is az egy annyira durva munkakör szerintem, vagy nekem legalábbis.
1: Az
2: mindenkinek tud beleférni egy ilyen temetkezési vállalkozás, ami lebonyolít mindent. Az is komoly.
1: Na, ha már itt tartunk, akkor olyan kemény
2: ezek
1: szakmák.
2: Ilyen bizarr,
1: én inkább a vicceset
2: bizarr.
1: Mondom, az ilyen nonsens dolgokat.
2: Meg jövök a izével,
1: a komolyságot.
2: Teljes elsápadással.
1: Ying és yang, teljes balansz.
2: Szóval, hogy a temetkezési vállalkozásnál tényleg ott azért a minden meg kell csinálni, tehát hogy ott azért szembe jöhetnek kellemetlen szagok, holttestek, tehát hogy...
1: Síró rokonok, tehát azért ez egy depressziós állás.
2: Aha,
1: nem,
2: az.
1: Tehát oda hozzád vidám ember nem nagyon megy napközben.
2: Mondok mást, édesanyámnak a farkasréti temetőnél volt virágüzlete, és anyukám olyan depressziós volt, amikor még csinálta az üzletet. Figyelj, nem tudta, rengetegen mentek, rendeltek koszorút, és hát persze. Ugye szalag megírására mindig el kell mondani, hogy mi legyen, mi szerepeljen a szalagon. És anyukám folyamatosan ott sírt a megrendelőkkel, hogy mi álljon a szalagon, ott sírtak emberek, és anyu végig sírt mindenkivel. Mindig mondta, hogy egyszerűen nem bírom ki, folyamatosan sírok az elhunyt hozzátartozóival, hát akit nem is ismert.
1: Persze,
2: nyilván.
1: De hát ez egy depressziós szakma, tehát hogy míg mondjuk, hogyha egy pékségbe dolgozol, vagy egy spárba, vagy nem tudom, találkozhatsz jókedélyű vevőkkel, segítséget kérnek, normálisak, kedvesek hozzá,
2: legyen szép napod, viszlát. Igen, de egy temető mellettű virágüzlet nem feltétlen.
1: Vagy egy temető bennlévő temetkezés vállalkozás. De hát ott ritkán mennek oda hozzád jókedvűen, és ha jó napot kíván, legyen szép a napja, ritkán mennek így oda.
2: Igen,
1: emberek.
2: Előfordul, de többségében azért igen, a temetőbe vittek virágot, és ha már virág, akkor az is egy nagyon bármennyire is gyönyörű szép női szakma, mert hogy de szép csokrokat kötnek a virágkötők, olyan férfias nehézség áll mögötte, tehát ott cipelni a virágot, árut vinni, kivinni a nagy nehéz badellákat, ami tele van töltve vízzel. Én kétszer mentem föl anyukám virágüzletébe segíteni. Hát nem összességében, de kétszer egymás követő nap, és már harmadik napon a kis gyenge csuklómmal már mentem az esztikába, mert inhüvely gyulladást kaptam.
1: Elhiszem, hát ez
2: kétszer
1: tényleg?
2: Mentem fel egymást követő napon.
1: Hát nem,
2: két
1: nincs hozzászokva
2: napon.
1: Az ember, és egyszer megterheli magát, persze. Na, de
2: mondom,
1: kicsit
2: már az esztikába is szaladtam.
1: Nézzünk most egy-két vicceset is, mert tényleg vannak itt ilyen, és ez létezik, tehát hogy ez nem kamu, ezt nem én találom most ki, ezek frankon vannak. Netflix néző. Feladatuk a filmek és sorozatok végignézése, majd azok precíz címkézése és kategorizálása a pontosabb ajánló rendszer érdekében. Mondjuk ez jó szakma?
2: Én állnám.
1: Vagy munka? Nem biztos, ez szakma.
2: Én ezt bírnám. Ugye? Lehetek én? Nézd meg a jobb.hu-n, mert megint,
1: persze. És ilyen lennél hivatásos ágymelegítő. Egyes luxus, nem úgy, ahogy gondolod, hogy úgy ágymelegítő. Egyes luxusszállodákban külön személyzet fekszik be a vendégek ágyában megérkezésük előtt, hogy hagyjál a testhőmérsékletükkel előmelegítsék a matracot.
2: Ne, ezt nem akarom elhinni.
1: Mennél be gond, Dubaj, 8 csillagos szálloda, mész be, jó napot, jó na, jöjjön, bemész, cseppfai manus ott feküdt
2: az betakarózva,
1: halálosan izzad, melege van, csak azért, hogy fölmelegítse neked az ágyat.
2: Good evening, sir.
1: Good evening, now it's better, now it's good, it's hot.
2: Azt a mindenit.
1: Nagyon előttem van ez a jelenet.
2: Én még ilyet azért nem láttam meg. És hogyha én hidegen akarom azt az ágyat?
1: Azt lehet külön kell jeleznie megjegyzés rovatba, hogy ne feküdjön be senki fölmelegíteni.
2: Ezért ez nagyon gáz.
1: Én nem, kamázom hidegen.
2: Nem tudom elhinni. Mint a pedig gyűjtő.
1: Milyen
2: mint a gyűjtő. Vannak ilyenek, akik mintákat gyűjtenek.
1: Ja, hogy úgy mintát, hogy mit tudom én, mint egy balesetnél? Ilyen
2: hát tudod, ilyen testnedveket gyűjtenek be.
1: Nem,
2: különféle emberi mintákat gyűjtenek, többek között vizeletvér, szájnedveket, hajszálakat, ezeket a mintákat meg kell őrizni, feldolgozni, csomagolni, majd vizsgálat befejezése után meg is kell szabadulni tőlük.
1: Köszi, azt nem.
2: Nem?
1: Nem, köszi.
2: Te lennél inkább ágymelegítő.
1: Én előbb befeküdnék, jönnek. Jó napot, föl van melegítve, tessék.
2: Nem akarom
1: majd kiszellőzik, csak hogy jobb legyen a beltere, tehát hogy a hőmérsékletet kicsit fölnyomjam.
2: Nem akarom elhinni, hogy ilyen létezik.
1: Figyelj, nem én találom ezeket ki. Miért is ilyen? Ilyen viszont biztos van, mert ezt valakinek meg kell csinálni. Most kapaszkodjál meg. Én ilyen viszont lennék, minden további nélkül. Szerencse süti szövegíró.
2: Ez jó.
1: Aha. Kreatív írók, igen, akik kizárólag a kínai éttermekben felszolgált sütemények belsejében rejtett rövid bölcsességeket és jóslatokat fogalmazzák
2: meg. Jó pofa, mit írnál nekem?
1: Én neked azt írnám, hogy ne feledd, ha jobbra fordulsz, már jobb oldalon vagy. Vagy valami ilyesmi, tehát hogy ilyen...
2: Köszi.
1: Ez ha fölkeltél, már ébren vagy. Tehát vagy valami ilyen...
2: Ez a nesze semmi fog
1: olyan
2: meg
1: igazi,
2: jól.
1: Olyan igazi, mély, koelhói bölcsességek
2: jó,
1: lennének.
2: De ez egyébként ez jó.
1: Ha becsuktad a szemed, valószínű alszol. Vagy nem tudom, tehát hogy ilyen úgy legyen valóságtartalma, nem? Tehát hogy úgy érezd azt, hogy milyen igaz. Tudod, ez a, amikor beszélgetnek az ilyen nagyon asztrológiában hívő nők, hogy jaj, ez nagyon én vagyok, tudod. Na, nekik írnék ilyeneket, igen, hogy ha fölébredtél, valószínűleg már fent vagy. És akkor, jaj, nézd Gizi, ez én vagyok. Vagy nem, én nem. Tehát,
2: én azt
1: ilyen...
2: írnám, ha már megettél egy rántott húst, ne egyél többet.
1: Igen. Tehát, hogy ilyen...
2: Szerencse süti.
1: Figyelj, ilyen frankó dolgokat írnék, tényleg. Tehát, hogy miért hazudjak az embereknek? Tehát ebben viszont semmi hazugság nincs. Ez mindenki magára veheti, tehát nem az van, hogy ez rám annyira nem igaz, de ez mindenkire igaz. Kinyitod a szemed, ébren vagy. Ez...
2: Figyelj, Gyuszi, van ilyen munkakör, hogy kényszeres gyűjtögetők utáni takarítók. Nem olyan régen kényszeres gyűjtögetők. Hát tudod, vannak azok az emberek, szegények szerintem egyébként az egy betegség, vagy egy nem
1: aki nem mer semmit
2: gondolni.
1: Kidobni, úgy érted?
2: Igen.
1: Aha, nem pont... mer, hanem nem, akkor nem tud így semmit kidobni.
2: Nem olyan régen láttam egy interjút egy nénivel kapcsolatban, aki egy belvárosi lakásban olyan szinten gyűjtögette be már a szemetet, meg mindent is, hogy már a lakásból kifolyt a függő folyosóra, és már a folyosón, és hát így ellepték a rágcsálók, ellepték az egész lakást, a bűz, vagy hát ott a szomszédok már nem tudnak ott élni, élhetetlené tette ez a néni, és egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni.
1: És azok mert, után takarítanak.
2: És nem tudják kilakoltatni, nem enged kidobni semmit. Szóval, hogy egy ilyen nagyon sakmat helyzet állt fenn így az ott lakók és a néni között. Hát nyilván csodálom. A néni nem egy épp elmélyű így, hogy ez látván ezt az interjút. Na ő például egy kényszeres gyűjtögető, és tehát ő tényleg mindent hazavitt, és ő azt hiszi, hogy ő neki műkincsei vannak, aha. Tehát ő a szemétre azt gondolja, hogy ez mind műkincs, aha. Igen.
1: Hú, és az veszélyes, igen, amikor valaki nagyon. Nem tudja, hogy mi a helyzet, nem na tudja, hogy hány óra.
2: Vannak ilyen, ilyen takarítók, akik ilyen legyen szó háztartási, vagy szállodai, vagy ebben az esetben olyan speciális kiképzésben részesült takarítók, akik a kényszeres gyűjtögetők otthonait takarítják ki. Láttam már ilyet mondjuk külföldön is. Is rengeteg ilyen videóba botlottam már
1: láttam,
2: bele.
1: Én is láttam már ilyet, igen. Igen. Ez egy lét, tehát hogy ez nem egy olyan jó extrém, mert azért biztos, hogy olyan a takarítás, főleg amiket én is láttam, hogy azért ott én bennem tenném a lábam. Jó, nyilván ők is állarc, gumimaszk, kesztyű, igen. Minden is van rajtuk, meg általában tényleg olyan retek és kosz van.
2: A kényszeres gyűjtögetők halála után tudják ezeket az igen. Otthonokat kipucolni, mert a kényszeres gyűjtögető nem engedi nyilván, hogy ki legyen pucolva és takarítva az otthon, és hát ilyenkor ez egy nagyon speciális takarító személyzet az, akik kimennek, tehát ők föl vannak költözve, tényleg be vannak költözve mindennel, tehát nekik más, hogy muszáj, hogy felöltözzenek mindenféle szkafanderbe, mert hogy nagyon sok esetben hogy ilyen ne. Fertőzéseket rejtő környezetbe kell óriási szeméthalommal megküzdeniük.
1: Igen. Ha már gusztustalan dolgok, van ilyen például, hogy állateledel kóstoló. Ezek élelmiszeripari szakemberek, akik megkóstolják a kutya és macska tápokat, hogy ellenőrizzék az ízét, állagát, stb. Stb.
2: Ne, ezt nem.
1: Na de mondok akkor vicceset is, hogy ha már említetted a temetést, van ilyen, hogy bérgyászoló. Olyan eseményeken temetéseneken jelennek meg, ahol a család szeretné, ha nagyobb tömeg, vagy látványosabb gyász kísérni az elhunytat. Elmész, és halálosa rovázni kell, tudod?
2: Jó, most nekem most eszembe jutott az a készátverés show, a Korda Balázs ja, készátverése, amikor meghívták őket hakniba, és akkor ott volt egy ilyen bérgyászoló személy, tehát hogy nyilván azok az emberek színészek voltak, akik be voltak öltöztetve, de akkor ezek szerint lehetnek színészek is a bérgyászolók.
1: Persze, simán, tehát hogy így nem tudom, tehát elmész, és akkor elkezdesz izé sírni.
2: Szerinted Amerikában van ilyen, hogy hogy nagy tömeg kísérje? Mert egyébként ez egy presztízs kérdés, hogy szegénynek nem jöttek el a temetésére.
1: Aha, jó, amit mondasz, valószínűleg presztízs, hogy akkor többen legyenek, fölbérelsz még 10-20 ilyen bérgyászolót, aki odajön szomorú, talán ha ügyes még sírni is tud, és akkor úgy nagyobb a látvány, hogy milyen sokan jöttek el a temetésére annak aha. A XY-nak.
2: Mennyien szerették, ez valahol aha. Egy visszacsatolás, egy mutató. Mert igen, én is azt vettem észre, hogy minél idősebb egy ember, annál kevesebben, többé-kevésbé kevesebben szoktak elmenni a temetésre, ha nagyon idős valaki. Mert azért ott már előfordulhat az, hogy a rokonok elhunynak a barátok, tehát megfogyatkozik annak az embernek az ismeretségi bázisa. És ez egy teljesen normális élethelyzet, hogy kevesen vannak egy temetésen.
1: És elmondom egy idős neked, embernél. Hogy elmondom neked, hogy mennyit kapnak ezért ezek az emberek, mert itt most rákérdeztem gyorsan még.
2: Na, gyuszi, megyünk.
1: Figyelj, na? Simán. 14,29 000 forint per óra. Tehát átlagosan azt írja, hogy 40-80 dollár, ez így átszámolva 14,28-29 000 forint per óra.
2: Óra, nem rossz.
1: Hát azért az nem rossz órabér, hogy ászott fekete ruhába.
2: Hova írjam a számlát?
1: Hát igen. És ugyanez a munka, például az a Netflixező, amit mondtam, hogy meg kell nézned a sorozatokat, kategorizálni kell minden, ez pedig évi fizetést ad. Bruttóba, hát nem olyan sok, vagyis, ja de? Jó, ja, bocsánat, nem évi, bocsánat, havonta, figyelj, bruttó, 2 000 000 forint. Az nettóban olyan 1 600 000.
2: És meg kell nézni minden filmet.
1: És meg kell nézni minden filmet, sorozatot, és kategorizálni kell.
2: Az hol? Telefonszámmal?
1: Sajnos nincs ott e-mail, hogy
2: persze,
1: jelentkezzél.
2: Persze, feltételezem, nem Magyarországon van ennek a sajnos kirendeltsége, nem. Ugye? Figyelj. Néznéd? Lennél?
1: Havonta 1,5 millió nettó forintért.
2: Úgy néznéd, nem?
1: Mint a sít.
2: De minden szart meg kell
1: tudom,
2: nézni.
1: Tudom, ez a baj, de akkor te leírom, hogy kategória szar. Vagy nem tudom, unalmas, gagyi. Nem tudom. tehát, de gyerekek, nagyon kemény. Az állateledel kóstoló, na, amit gusztustalannak tartunk, van bizony, ott is képzeljétek el, ott bruttó, ott nem nettó, de bruttó másfél millió, az nettóban mondjuk ilyen 1 millió 1, 1 millió 2 de jön ki satszper, de legyen csak 1 millió
2: nettóban. Jó, gondolom nem nagy kanállal kell belekanalazni egy pedigrébe.
1: Hát azért meg kell, jó, hát nem, de meg kell kóstolnod. Tehát nem az van, hogy csak így csinálsz, hogy épp hogy a nyelvet hegyít oda érinted.
2: Igen, lehet, hogy le se kell nyelni, csak megkóstolni az nincs azért ott, hogy hát mert jó. Emberi fogyasztásra ezek nem alkalmasak, nem?
1: Figyelj, nem tudom, én még nem ettem ilyenből. Hát
2: én úgy tudom,
1: biztos,
2: hogy rá van írva azért a dobozára, hogy az emberi fogyasztás.
1: Elvileg nem... nincs benne semmi olyan, amit nem ehet ember szerintem.
2: Nem
1: tehát
2: lehet
1: nem
2: benne olyan.
1: Igaz,
2: nem lehet nem benne olyan, ez
1: na,
2: így
1: hát
2: van.
1: Hát akkor viszont miért ehetné meg? Csak na, ehhez kell inkább gyomor. Tehát odaraknak eléd azért egy ez aszpikos persze. Ilyen izéket, ami...
2: Van szaga is annak.
1: Na, van szaga is, van állaga is, ezáltal mondjuk, hogy aszpikos, és akkor te azt egy nagyobb, hát nem kell, mondom persze, nyilván nem merőkanállal kell, de mondjuk egy villányit leveszel belőle, és megkóstolod, és ezért havonta te nettóba 1 millió, 1 millió 2 százezer forintot keresel havonta.
2: Látod, van erre is ember, aki ilyen szakterületen dolgozik.
1: Mindenre van, tehát hogy igazából, de ez az a hivatásos gyászoló gyerekek nettó 14-20 ezer forint vagy 28 ezer forintos fizetése.
2: És arról beszéltünk, hogy a temetkezési vállalkozó milyen depresszív szakma, hát akkor
1: mégis megvan a rés
2: látod,
1: a pajzson.
2: Látod, a pénz beszél, mindig igen, a pénz beszél.
1: Megvan a rés a pajzson,
2: aki
1: elmegy, gondol, de naponta mondjuk 3 temetés, az mondjuk számoljuk a medián bérbe, mondjuk 20 rongy.
2: Nem, csak nem kell már minden koporsó mellé odaállni közvetlenül,
1: figyelj,
2: mert állatok átsó sorban, nem?
1: 4 órát dolgozol csak, az 4x20, 80 ezer forint naponta.
2: Mert valójában statiszta vagy.
1: A legmér, igen, maximálisan abszolút igaz ez, igen, hogy statiszta vagy. Feketébe, ott szomorkos, sírdogász, mondom 4 órát vagy, hogy legyen az 2-3 temetés egy nap, 20 ezrével számolva mediánnak.
2: Hát gondolom, már utána a fogadásra nem kell elmenni.
1: De tegyük föl, el kell. Eszel, iszol na. Még egy kicsit.
2: Na jó, nem belefér.
1: És napi 80
2: roncs. Te beszélgetsz az emberekkel, kapcsolatokat teremtesz.
1: Figyelj, napi 80 roncs, hülye vagy?
2: Jó, senki ne vegyen
1: nagyon
2: komolyan.
1: Jó.
2: Viccelek.
1: Ne, ez mondja, nagyon ez létező, jó. De hát ez egy létező szakma. Gyász, vagy micsoda, bérgyászoló.
2: És hogy vagy a végén?
1: Sírok.
2: Hát, nagyon jó.
1: Hát nem. Na jó, hát ha van-e, de ez a Netflix-es a legjobb. Figyelj,
2: jó, nekem az ágymelegítő is tetszett.
1: De arra nem volt, nem tudjuk mennyiért. De a Netflixező az azért az, hogy te filmeket, meg sorozatokat nézel, nyilván nem napi szinten kell megnézni 60 filmet, mert nyilván nem tudnád, de naponta kelljen mondjuk megnézned 3-4 filmet.
2: Nem jó. Nem el vagy.
1: Nem el
2: igen,
1: vagy.
2: Igen.
1: És utána mindegyiket kielemzed, leírod a tartalmát, leírod a főszereplőket, leírod, hogy milyen kategóriába sorolod.
2: Hát jó, azért beküldöd. Az meló. Azért az meló.
1: Ugyan már?
2: Hát leírd a tartalmát, meg hogy ez is munkaköri leírás volt?
1: Igen.
2: Le kell írni?
1: Igen.
2: Hát jó, azért az munka.
1: Összesítve beküldeni a Netflixnek, hogy mit tudom én.
2: Én tudom, hogy nézném meg ezeket a filmeket.
1: Elszóváznánk rajta.
2: Beduplikáznám.
1: Ja, az is.
2: Gyorsan.
1: Hát szerinted mindenki... Miért, ha tetszik, akkor meg végignézed.
2: Na, már mindent kétszeres vagy háromszoros pörgetés alatt néznék meg.
1: Hát mindegy, egyelőre ezek álommunkák, legalábbis ez a Netflix néző, ez a Netflix nézés, mert ez való igaz, hogy ez biztos a központjában adják ezt ki, sajnos nem itthon.
2: Persze.
1: Úgyhogy ne álmodozzunk ilyen tök jó kis
2: viszont
1: munkáról.
2: Viszont azért én a szakbírót megnézem, hogy fönn van-e jobb.hu.
1: Na azt nézd meg, hogy az mennyit fizet, mert arról se szólt a fáma.

0: Érzések furcsán most kavarodnak fel bennem, mostanság.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Robi Lakatos élete és pályafutása. Robi Lakatos a világ egyik legismertebb cigány származású hegedűművésze, akit virtuóz technikája, rendkívüli improvizációs készsége és a különböző zenei műfajok ötvözése tett nemzetközi hírű előadóvá. Művészetében a hagyományos magyar cigányzene, a klasszikus zene, a jazz és a világzene egyaránt fontos szerepet kap. Sok kritikus egyszerre tartja kiváló klasszikus hegedűsnek, kivételes improvizátornak és olyan előadónak, aki hidat épített a különböző zenei kultúrák között. Gyermekkora és családi háttere. Robi Lakatos 1965-ben született Budapest városában. Egy híres cigányzenész dinasztiába született, amelynek gyökerei több száz évre nyúlnak vissza. Családja generációkon át zenészekből állt, így már kisgyermekként természetes volt számára a muzsika. A Lakatos család neve szorosan összefonódik a magyar cigányzene történetével. A család legismertebb őse Bihari János volt, akit a magyar verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Robi Lakatos ennek a legendás zenész családnak a leszármazottja, ami már gyermekkorában komoly örökséget és felelősséget jelentett számára. Első hegedű leckéit édesapjától és a család idősebb muzsikusaitól kapta. A cigányzenés családokban a tudás hagyományosan nem csak iskolákban, hanem hallás után közös muzsikálással öröklődik. Egy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Robi Lakatos már fiatalon rendkívüli improvizációs készséget fejleszten ki. Tehetsége hamar megmutatkozott, ezért felvételt nyert a nagymúltú Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjéhez tartozó zenei képzésre, ahol klasszikus hegedűt tanult. Itt magas szintű technikai képzést kapott, miközben megőrizte a családjától örökölt ösztönös, improvizatív játékstílust. A klasszikus képzés és a cigányzenei hagyomány ritka kombinációja később pályájának egyik legnagyobb erősségévé vált. A 80-as évek közepén Belgiumba költözött, ahol hosszú éveken át egy neves brüsszeli étteremben zenélt. Az étterem hamar a világ vezető zenészeinek találkozó helyévé vált, hiszen számos híres művés látogatott el oda. Itt figyeltek fel rá nemzetközileg ismert zenészek, karmesterek, akik lenyűgözve hallgatták virtuóz játékát. A szájhagyomány útján terjedő híre következtében egyre több koncert meghívást kapott Európa szerte. Különlegessége, hogy koncertjein gyakran teljesen spontán módon alakítja át a műveket. Egy klasszikus darab közepén jazz improvizációba kezdhet, majd visszatérhet az eredeti témához úgy, hogy az teljesen természetesnek hasson. Ez a szabadság teszi minden koncertjét megismételhetetlenné. Az 1990-es évektől kezdve a világ szinte valamennyi jelentős koncerttermében fellépett. Játszott többek között Európa legnagyobb hangversenytermeiben, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, valamint számos nemzetközi fesztiválon is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat, a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál egészen péntekig burkolatjavítás miatt. Lezárják ma este 10-től egészen péntek este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechneredőn fasorból fel lehet hajtani. Villamos pályakarbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani.
1: Időjárás.
5: A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet a záporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Az előrejelzések szerint este 6-kor 25, 8 órakor 23, 10 órakor 20, éjfélkor pedig 19 fok lesz. S holnap hajnalban igazán friss reggelre 16 Celsiusra ébredhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: Rádió Dick.
1: Kellemes délidőt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Remélem, hogy a zenei felvételeink egy kis feltöltődést jelentenek július 8-án szerdán, mely napon az Ellák nevű hallgatókat köszöntjük. Nem, nem az Ella női név többes számát mondtam, hanem az Ellák férfi nevet. Boldog névnapot kívánok minden Ellák nevű hallgatónknak, és sok örömet, azon felül pedig jó egészséget. Az Ellák egy régi, valószínűleg török eredetű férfi név. Jelentését leggyakrabban úgy magyarázzák, hogy fejedelem, hatalmas vagy uralkodó. Így az uralkodással kapcsolatban hoztam egy már korábban említett Laoce gondolatot, ami így hangzik. Aki másokon uralkodik, erős lehet. Aki önmagán uralkodik, az az igazán hatalmas. Nem véletlen, hogy már az ókorban is így gondolták, mert az életben nem mindig az a legerősebb ember, aki a legnagyobb darab. Sokkal nagyobb érték, amikor valaki képes uralkodni a félelmein, a rossz szokásain vagy az indulatain. Főleg egy férfinél. Nem mintha a nők hisztisek lennének vagy lehetnének. Ez az a belső erő, amit kívülről mindig pozitívan ítél meg a környezetünk. Most pedig nézzük meg, hogy milyen a közlekedés Budapesten. Aztán következik az időjárás, kitekintéssel az előttünk álló napokra is. Lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat, a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál egészen péntekig burkolatjavítás miatt. Lezárják ma este 10-től egészen péntek este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-ödön fasorból fel lehet hajtani. Villamos pályakarban tartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a harmadik kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a második kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy Ottó utcánál. Nézzük, hogy mit hoz az időjárás a nap második felében, és hogyan pontosodtak az előrejelzések a további napokat illetően. A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet a záporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Nézzük a további kilátásokat. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol egy-két futózápor előfordulhat, s napközben 28-29 fok körül alakul majd a maximum. Pénteken még több napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék továbbra sem valószínű, legfeljebb egy-két helyen jelentéktelen bohócki záporok alakulhatnak ki. Délután már 29-30 fokig melegedhet a levegő. Most úgy néz ki, hogy szombaton meleg napunk lesz, 32 fokos maximummal, vasárnap pedig 29 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála. S most kicsit visszatérve a megszólalásom elején mondott idézethez, ne feledjük, hogy az igazi uralkodó nem mások fölött, hanem először önmaga fölött tanul megvezetni.

0: Rádió Dick.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. Július 8-án az Ellák nevű hallgatókat, az Ellákokat ünnepeljük. Isten éltesse valamennyiüket. Az Ellák név valószínűleg török eredetű, jelentése vezető, fejedelem, hatalmas ember. A vezetés nem csak egy beosztás, titulus vagy egy rang kérdése. Sokszor egy családban, egy munkahelyen vagy egy baráti társaságban is az válik vezetővé, aki képes bíztatni, meghallgatni és példát mutatni. Néha egyetlen bátorító mondat vagy egy pillantás is többet ér, mint egy hosszú beszéd. Épp ezért én sem nyújtanám hosszúra, most következzen a budapesti útinform, azután pedig az időjárás előrejelzés. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az alsó Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móric utcában, a Bláthy Ottó utcánál. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszky János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartás utcáig útépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 20. kerületben is, a Virág Benedek utcában. Ezért egyirányosították azt befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben, az Alkotás utcában, kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatorna átépítés miatt. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 23. kerületben, a Grassalkovics úton, kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítás miatt. Nézzük, hogy mit hoz az időjárás a nap második felében, és hogyan pontosodtak az előrejelzések a további napokat illetően. A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet a záporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Nézzük a további kilátásokat. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol egy-két futózápor előfordulhat, s napközben 28-29 fok körül alakul majd a maximum. Pénteken még több napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék továbbra sem valószínű, legfeljebb egy-két helyen jelentéktelen bohócki záporok alakulhatnak ki. Délután már 29-30 fokig melegedhet a levegő. Most úgy néz ki, hogy szombaton meleg napunk lesz 32 fokos maximummal, vasárnap pedig 29 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Mindezek után még annyit mondanék, hogy a legjobb vezetők, akik előállnak, nem maguk mögé tolják, hanem magukkal hívják az embereket.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatot. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. A gyömrői polgármesteri hivatal kedden közölte, hogy több száz veszélyes anyagot, köztük 1300 liter erősen tűz- és robbanás veszélyes dimetilamin, 12000 liter akrilamid polimer, 6000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav van egy elhagyatott raktárépületben a Pest megyei Gyömrőn. A közlemény szerint több mint egy évtizede dugták el a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot egy állami tulajdonban lévő épületben. Mint írták, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés is tisztában volt. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupa Marénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsan abban romlik és darabok válhatnak le róla. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte, a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat, a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál egészen péntekig burkolatjavítás miatt. Lezárják ma este 10-től egészen péntek este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Villamos pályakarbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani.
0: Időjárás.
2: A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet a záporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Az előrejelzések szerint este 6-kor 25, 8 órakor 23, 10 órakor 20, éjfélkor pedig 19 fok lesz. S holnap hajnalban igazán friss reggelre 16 Celsiusra ébredhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: mi zenéink
1: változatosan.
0: Rádió Dick.
2: Egy remek délután kívánok mindenkinek, örömmel köszöntve mindenkit, aki velünk tart, Baranyi Tamás vagyok. Ma június 8-án az Ellák nevű urakat köszönhetjük, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, ami természetesen vonatkozik a születésnaposokra is, és mindenkire, aki minket hallgat. A boldogság tartson akár egy másodpercig, vagy egy hosszabb etapban, mindannyiunkra ráfér. Az Ellák név egyik jelentése a hatalmas. Olyan emberre utal, aki erőt és tekintélyt sugároz. Mahatma Gandhinak, India nagy tanítójának mindenről az volt a véleménye, hogy a szelídség a legerősebb hatalom. És mondatát az ő személye és tettei hitelesítik, hiszen ő volt az a nagyformátumú szelíd ember, aki egyetlen puska dördülése nélkül, szelíd szavakkal és következetes magatartással képes volt arra, amire előtte senki más, hogy az angolok vonuljanak ki Indiából. A valódi erő ritkán harsány. Sokkal inkább türelemben, emberségben és következetességben mutatkozik meg. Aki képes nyugodt maradni nehéz helyzetekben, az gyakran többet ér el, mint aki mindig idegből és erőből akar megoldani mindent. Az eredményesség és a tisztelet is több lesz körülötte. Most nézzük meg a budapesti közlekedés híreit, aztán pedig következik az időjárás. Lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál egészen péntekig burkolatjavítás miatt. Lezárják ma este 10-től egészen péntek este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Villamos pályakarban tartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Puszteszeri úton, felfelé az alsó Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móric utcában, a Bláthy Ottó utcánál. Nézzük, hogy mit hoz az időjárás a nap második felében, és hogyan pontosodtak az előrejelzések a további napokat illetően. A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet a záporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Nézzük a további kilátásokat. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol egy-két futózápor előfordulhat, s napközben 28-29 fok körül alakul majd a maximum. Pénteken még több napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék továbbra sem valószínű, legfeljebb egy-két helyen jelentéktelen bohócki záporok alakulhatnak ki. Délután már 29-30 fokig melegedhet a levegő. Most úgy néz ki, hogy szombaton meleg napunk lesz 32 fokos maximummal, vasárnap pedig 29 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála. A megszólalásom lezárása kép csak annyit, hogy a legnagyobb hatalom gyakran csendes, de mindig folyamatosan érezhető.

0: Szapá Csiftu Menge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, Baranyi Tamás vagyok. Július 8-a van. Az Ellák nevű férfiakat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, Isten értesse őket sokáig. Az Ellák jelentéséhez a tekintély és a fejedelmi méltóság gondolata is kapcsolódik. Albert Schweitzer így szól, a tekintélyt nem követelik, hanem kiérdemlik. Valami ilyesmi lehet a bizalom is. Az emberek hosszú távon nem azt követik, aki hangosabb, ez nem igaz, hanem azt, akiben megbíznak. A hitelesség bizony lassan épül fel, ezért érdemes minden nap egy kicsit tenni érte. Mitől lehetünk hitelesek? Például többek között attól, hogyha vállaljuk a kudarcainkat is. Az egyik legférfiasabb dolog szerintem, hogyha valaki beismeri, hogy bizonyos helyzetekben alul maradt. Hiszen az életet nem feltétlenül győzelmek sorozatával akarjuk élni, hanem kapcsolódni akarunk vele, mindig a valósággal, azzal, ami éppen most van. Na, ide kell nagy bátorság, s ennek vállalása tesz szerintem, vagy legalábbis számomra, hiteles emberré, igazivá. Most következzen a budapesti útinform, majd az időjárás előrejelzés. Sávlezárásra kell számítani a második kerületben a Puszteszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a második kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben, a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy Ottó utcánál. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétény út csomópontban. A Tétény úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 20. kerületben is, a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították azt befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben, az Alkotás utcában, kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatorna átépítés miatt. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 23. kerületben, a Grassalkovics úton, kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítás miatt. Nézzük, hogy mit hoz az időjárás a nap második felében, és hogyan pontosodtak az előrejelzések a további napokat illetően. A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet az áporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Nézzük a további kilátásokat. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol egy-két futózápor előfordulhat, s napközben 28-29 fok körül alakul majd a maximum. Pénteken még több napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék továbbra sem valószínű, legfeljebb egy-két helyen jelentéktelen bohócki záporok alakulhatnak ki. Délután már 29-30 fokig melegedhet a levegő. Most úgy néz ki, hogy szombaton meleg napunk lesz 32 fokos maximummal, vasárnap pedig 29 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Visszatérve a korábbi gondolathoz, a tekintély nem cím, rang, titulus, hanem következménye annak, ahogyan magunkkal és másokkal bánunk.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A 100 tagú cigányzenekar, mint Hungarikum. A magyar kultúra gazdagságát nem csak történelmi emlékei, irodalma vagy népművészete őrzi, hanem a zenei hagyományai is. Ezek közül kiemelkedő helyet foglal el a 100 tagú cigányzenekar, amely nem csak Magyarország egyik legismertebb zenei együttese, hanem a magyar cigányzenei hagyomány egyik legfontosabb őrzője és továbbadója is. Művészeti tevékenysége világszerte ismertté tette a magyar cigányzenét, ezért méltán került a Hungarikumok közé. A zenekar egyszerre jelképezi a magyar nemzeti kultúrát, a cigányság több évszázados zenei örökségét, valamint azt a művészi értéket, amely generációkon keresztül megmaradt. A 100 tagú cigányzenekar története 1985-ben kezdődött. Ebben az évben hunyt el Járóka Sándor, a magyar cigányzene egyik legjelentősebb alakja. Temetésén az ország különböző részeiről érkeztek cigányzenészek, közösen muzsikáltak, hogy utolsó tiszteletüket tegyék a kiváló prímás előtt. A közös zenélés olyan különleges élményt jelentett a résztvevők és a hallgatóság számára, hogy megszületett az elhatározás. Ezt az egyedülálló együttest nem szabad feloszlatni. Így jött létre a 100 tagú cigányzenekar, amely rövid idő alatt Magyarország egyik legismertebb kulturális együttesévé vált. Nevével ellentétben a zenekar létszáma nem mindig pontosan 100 fő. Az évek során előfordult, hogy ennél több vagy kevesebb zenész játszott benne, azonban az elnevezés megmaradt és már a világszerte ismert márkanévvé vált. Az együttes különlegessége nem csak a hatalmas létszámban rejlik, hanem abban is, hogy valamennyi tag kiváló szólista, akik együtt is képesek tökéletes összhangban muzsikálni. A zenekar hangszer összeállítása a hagyományos magyar cigányzenekarokra épül, de sokkal nagyobb méretekben. A primások vezetik az együttest, mellettük számos hegedűs, brácsás, nagybőgős, cimbalmos és klarinétos játszik. A cimbalom különösen fontos hangszer, hiszen jellegzetes hangzásával évszázadok óta meghatározó eleme a magyar cigányzenének. Az együttes előadás módja egyszerre rendkívül fegyelmezett és érzelmekben gazdag, ami különleges élményt nyújt a közönség számára. A 100 tagú cigányzenekar repertoárja rendkívül változatos. Műsoraikon megszólalnak hagyományos magyar népdalok, magyar nóták, csárdások, verbunkos művek, cigánydalok, valamint a klasszikus zene legismertebb alkotásai is. Gyakran tűzik műsorra Liszt Ferenc, Johannes Brahms, vagy pedig Vittorio Monti műveit, amelyeket sajátos cigányzenei stílusban adnak elő. Ezek az előadások nem egyszerű átiratok, hanem olyan interpretációk, amelyekben a virtuozitás, az improvizáció és a szenvedély egyaránt megjelenik. A zenekar legfontosabb ismertetőjegye a kivételes virtuozitás. A prímások lenyűgöző technikai tudással rendelkeznek, gyors futamaik, gazdag díszítéseik és érzelmekkel teli játékuk világszerte elismerést váltott ki. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága az improvizáció, amely lehetőséget ad arra, hogy ugyanaz a mű minden előadás során kissé másként szólaljon meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat, a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál egészen péntekig burkolatjavítás miatt. Lezárják ma este 10-től egészen péntek este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Villamos pályakarbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani.
0: Időjárás.
4: A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet a záporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Az előrejelzések szerint este 6-kor 25, 8 órakor 23, 10 órakor 20, éjfélkor pedig 19 fok lesz. S holnap hajnalban igazán friss reggelre 16 Celsiusra ébredhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dickkel tart, Baranyi Tamás vagyok. Ma az Ellák nevű hallgatókat ünnepeljük, fogadják szeretettel jó kívánságaimat. Az Ellák egyik jelentése a méltósághoz és az uralkodói tartáshoz kapcsolódik. Desmond Tutu-tól, a nagy gondolkodótól hoztam egy gondolatot, így szól: a méltóság nem abból fakad, hogy mit birtoklunk, hanem abból, akik vagyunk. A méltóság nem feltétlenül a ruhánkon, a pénztárcánkon vagy a pozíciónkon múlik, hiszen ismerünk olyan embereket, akiket felvet a pénz, de valahogy mégsem váltanak ki belőlünk tiszteletet vagy bizalmat. Inkább azon múlik a méltóság, hogy hogyan beszélünk másokkal, milyen a magatartásunk, a stílusunk, hogyan viseljük a nehézségeket, és mennyire maradunk hülyek önmagunkhoz. Szerintem utóbbi az, ami leginkább igazol valakit és tölti ki a bizonyítványt róla. Most pedig következzen a budapesti útinform, utána pedig az időjárás. Lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat, a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál egészen péntekig burkolatjavítás.

hangulatjavítás miatt. Lezárják ma este 10-től egészen péntek este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-ödön fasorból fel lehet hajtani. Villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy-Otto utcánál. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszky János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Nézzük, hogy mit hoz az időjárás a nap második felében, és hogyan pontosodtak az előrejelzések a további napokat illetően. A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet a záporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Nézzük a további kilátásokat. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol egy-két futózápor előfordulhat, s napközben 28-29 fok körül alakul majd a maximum. Pénteken még több napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék továbbra sem valószínű, legfeljebb egy-két helyen jelentéktelen buhócki záporok alakulhatnak ki. Délután már 29-30 fokig melegedhet a levegő. Most úgy néz ki, hogy szombaton meleg napunk lesz 32 fokos maximummal, vasárnap pedig 29 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Mindezek után vigyük magunkkal azt a gondolatot, hogy a méltóságot nem megkapjuk, hanem nap mint nap megmutatjuk.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép szerdát kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dickkel tart ezen a délutánon. Július 8-án az Ellák nevű fiúkat, férfiakat köszöntetjük. Az Ellák jelentései között szerepel a nagy formátumú vezető személy képe is, aki képes irányítani. Albert Einsteintől vettem egy gondolatot ezzel kapcsolatban, aki azt mondja, ne arra törekedj, hogy sikeres ember legyél, hanem arra, hogy értékes emberré válj. Ez a gondolat nekem azért tetszik, mert láthatjuk, hogy a siker, ahogyan megérkezik, sokszor úgy el is hagyhat minket. És az, hogy kívülről mitől válunk sikeressé, az bizony koronként mást jelent, és elég gyorsan változik is. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetünk sikeresek, de jó, hogyha az alapja egy igazi valódi értékrend. Ugyanis annyi embert látunk, aki nem nőtt föl sem a pénztárcájához, sem a sikerességéhez. Kívülről nézve őket azért nagyjából bohócnak tartjuk. Gondoljunk csak bele, az élet igazolja azt, amit mondok, hiszen a nagyformátumú embereket nem csak az eredményeik miatt jegyzi meg a világ. Sokszor inkább azért, mert mások életére is jó hatással voltak. Ez az a nyom, amely a legmaradandóbb. És most nézzük meg a budapesti utak helyzetét, utána pedig következik az időjárás előrejelzés. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben, a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy-Otto utcánál. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszky János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 20. kerületben is, a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították azt befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben, az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatorna átépítés miatt. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 23. kerületben a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítás miatt. Nézzük, hogy mit hoz az időjárás a nap második felében, és hogyan pontosodtak az előrejelzések a további napokat illetően. A délután folyamán szinte teljesen felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. A kora délutáni órákban már 29-30 fokot mérhetünk, amely hőmérséklet a záporok környékén természetesen visszaeshet. De átlagosan a délután második felében is 27 fokkal számolhatunk. Nézzük a további kilátásokat. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol egy-két futózápor előfordulhat, s napközben 28-29 fok körül alakul majd a maximum. Pénteken még több napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék továbbra sem valószínű, legfeljebb egy-két helyen jelentéktelen bohócki záporok alakulhatnak ki. Délután már 29-30 fokig melegedhet a levegő. Most úgy néz ki, hogy szombaton meleg napunk lesz 32 fokos maximummal, vasárnap pedig 29 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála. A mai nap utolsó gondolataként pedig talán azt vihetjük magunkkal, hogy a valódi nagyság nem azt mutatja meg, milyen magasra jutottunk, hanem azt, hogy közben hány embert emeltünk fel magunkkal együtt. Ezzel a gondolattal kívánok további jó rádiózást, szép délutánt mindenkinek. Üdvözlettel, Baranyi Tamás!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek, jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszi az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az újépítésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül, Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csak nem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron 1,39 millió az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szuvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban összesen 20 ezer hektárnyi terület ég, és az előrejelzések szerint erős szelek érkeznek a régióba, ami tovább terjesztheti a lángokat. Franciaországban a Pireneusoknál 700 tűzoltó küzdött a lángokkal, Spanyolországban 2200 hektár ég vagy égett, több mint 500 embert kellett evakuálni. Az elmúlt hetek, hónapok hőhullámai és hőkupolái alatt már indultak nagyobb erdőtüzek, például Toszkánában, Vis-szigetén és Costa közelében. A hőség Magyarországot sem kímélte, májusban több tűz is volt a budai erdőkben, valamint Bács-Kiskun és Pest megyében is égtek erdők.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Hévízi út a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a Dunakeszi úti vasúti átjáró, illetve le van zárva a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv vasúti híd átépítése miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, illetve szintén le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Az Alkotás utcában kifelé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt. Le van zárva a Petőfi Sándor utca is a Kossuth Lajos utca után, illetve a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt le van zárva a külső sáv. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt sávlezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Vihar utca, a Bogdáni út és a Szellő utca között. Félpályás lezárásra kell számítani a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy-Otto utcánál, illetve útszűkület nehezíti a közlekedést a Ferihegyi úton, a 18. utcánál, valamint a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, és a Péterhalmi úton pedig kifelé a Gilice tér után útszűkület okoz szintén fennakadásokat. Felújítás miatt a Virág Benedek utcában egyirányosítva lett az érintett szakasz befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig, illetve hétköznaponta délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig le van zárva a pesti alsó rakpart, sajnos az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy ez pontosan olyan, mint az a TikTokos mém, hogy van egy komoly torta, és arra még ráraknak egy cseresznyét is. Ez szerintem pontosan ilyen, szóval vezessen mindenki türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, írjon SMS-t.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon a tegnapi felhőzet kicsit felszakadozik, és hát leginkább a napsütésé lesz a főszerep, így csapadék nem nagyon várható. Sajnos az északnyugati szél egy kicsit erős lesz, de a mai délutánra még így is 27 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy szóval megfogalmazva a mai időjárás tökéletes.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, és tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen annyit, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőbe, és hát ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni azoktól az emberektől, akiknek nem tudom rögtön azonnal mindent felül überelve teljesíteni a kívánságát, nekem is korlátoltak a lehetőségeim, ahhoz képest pedig pláne, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, tehát ténylegesen mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, és most csodálkoztok, hogy ezt miért kell elmondjam minden áldott alkalommal, hát sajnos azért, mert nagyon sok testvéremtől kapok csúnya SMS-eket, minthogyha én direkt nem akarnám beolvasni a kívánságát, közben pedig több száz érkezik nekem nap, mint nap, higgyétek el, hogy nem kifejezetten azért jövök be ide, hogy mikor ír nekem például Jancsika vagy Pityuka, hogy na ez az végre írt, na most nem olvasom be, nem erről van szó, pont az ellenkezője, úgyhogy olvasom is, hogy gyorsan a következő SMS-t, így szól. Szia, szeretnék kérni Roncu túl a zenét a kereszt apámnak Erdre, a Joszkónak a Kuldi neki, a kereszt fia Arnold, ő legjobb keresztapa. Na hát akkor hallottátok, sok szeretettel fog szólni akkor egy Runcu Arnoldnak, a Arnold kérésére, a Joszkónak, a legjobb keresztapának. Elnézést, csak olyan nehéz így ki bogozni, hogy éppen mit akartok írni, vagy mire gondolt a költő. Hadd szóljon Runcu!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint annyit, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi bruttó műsoridőbe.

azért nem olyan sok kívánság, mármint ahhoz képest, amennyit én kapok, ez szám szerint nagyjából több száz SMS, illetve betelefonálás naponta, tehát ténylegesen mindenki kívánságát nagyon nehéz teljesíteni, de én minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá Rajmundtól. Jó napot kívánok, Zlewski Rajmund vagyok, és szeretnék kérni egy zenét gerendásra a dinnye szedőknek. Hát akkor a dinnye királyoknak fog szólni egy nagyon jó kis dal, melyet már választok is, csak egy kicsit húzom még az időt. Hát figyelj, szerintem a legeslegjobb megoldás, hogyha elindítom az aranyszemektől a Habibit. Ez egy univerzális zene, mindenre jó. Ha valaki bulizni akar, az is. Ha valaki dolgozni akar, arra is. Ha valaki szerelmes, arra is tökéletes. Úgyhogy hadd szóljon sok szeretettel Zlewski Rajmund kérésére a dinnyeszedő királyoknak gerendásra az aranyszemektől a Habibi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Hévízi út a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a Dunakeszi úti vasúti átjáró, illetve le van zárva a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv vasúti híd átépítése miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, illetve szintén le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Az Alkotás utcában kifelé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt. Le van zárva a Petőfi Sándor utca is a Kossuth Lajos utca után, illetve a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt le van zárva a külső sáv. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt sávlezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Vihar utca, a Bogdáni út és a Szellő utca között. Félpályás lezárásra kell számítani a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláti Otto utcánál, illetve útszűkület nehezíti a közlekedést a Ferihegyi úton, a 18. utcánál, valamint a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, és a Péterhalmi úton pedig kifelé a Gilice tér után útszűkület okoz szintén fennakadásokat. Felújítás miatt a Virág Benedek utcában egyirányosítva lett az érintett szakasz befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig, illetve hétköznaponta délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig le van zárva a Pesti alsó rakpart, sajnos az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy ez pontosan olyan, mint az a TikTokos mém, hogy van egy komoly torta, és arra még ráraknak egy cseresznyét is, ez szerintem pontosan ilyen, szóval vezessen mindenki türelmesen és óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, írjon SMS-t.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon a tegnapi felhőzet kicsit felszakadozik, és hát leginkább a napsütésé lesz a főszerep, így csapadék nem nagyon várható. Sajnos az északnyugati szél egy kicsit erős lesz, de a mai délutánra még így is 27 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy szóval megfogalmazva a mai időjárás tökéletes.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Zalaegerszeg számára nem jelent plusz feladatot a vármegye és a megye kifejezések cseréje. És hát őszinte leszek veletek, hogy én már akkor sem értettem, hogy ennek mi értelme van. Tehát mondjuk ott van Szabolcs, Szatmár, Bereg, Vármegye. Most még így kell hívni, de majd nem sokára csak simán megye lesz. De most kérdezem tőletek azt, hogyha papíron az lenne a neve, hogy Szabolcs Vármegye helyett Szabolcs Banánhéj, akkor mindenki azt mondaná, hogy Szabolcs Banánhéj? Hát nem. Vagy Szabolcs uborka saláta? Úgyis mindenki azt mondja, hogy Szabolcs megyéből jöttem. Nem fogja mindenki kimondani, hogy Szabolcs Szatmár-Bereg Vármegyéből származom. Mindenki ő mondja, hát szabolcsi vagyok. Úgyhogy tök mindegy, hogy most mi van odaírva, ennyi erővel oda lehetne írva, hogy mit tudom én, mondjuk Borsodabaú Zemplén titánium kipufogó rendszer. Na most ugyanúgy mindenki azt mondja, hogy borsodi vagyok, vagy Borsod megyéből származom. Tök mindegy, mi van odaírva, és mégis ugye most ekkora nagy tragédia, meg bonyodalom örvendezteti ezt a témát, viszont Zalaegerszeg önkormányzatát nem érinti a megye, vármegye kifejezés, hát igazából visszaváltoztatása. Az igazság az, hogy korábban sem módosították az elnevezéseket, ezért most nem kell megváltoztatni semmilyen városi és önkormányzati intézményi nevet. 2023. januárjában Zala vármegye feliratú tábla került ki Zalaegerszeg határához, és hogyha megszavazzák az új Tisza kormány alaptörvény módosítását, a táblát hamarosan Zala megyére cserélik. Azonban ennél több plusz feladatot Zalaegerszeg önkormányzatának nem kell tegyen. Viszont Magyarországnak a hát igazából 1%-a például egy olyan ember, akinek elé rakják, hogy nézd, ezt be kell olvasd, ezt be kell mondjad, ezt közvetítened kell az emberek felé. Na most ezek az emberek rá voltak kényszerítve, hogy mondjuk úgy mondják, hogy Zala vármegye. De közben bárki más ezen az 1%-on kívül ugyanúgy Zala megyét mondott. Tehát, hogyha most arra módosították volna régebben, hogy Zala interpelláció, most csak mondtam tényleg egy butaságot már, akkor is mindenki úgy mondja, hogy Zala megye, de most vissza fogják csinálni, hála Istennek, és ezek a bonyodalmak, illetve a plusz a szorgalmi munkák végre megszűnnek, és hát akkor nem kell kiírni, hogy vármegye, hanem csak szimplán megye, de a jogszabály szerint a megye-vármegye váltás nem volt kötelező, mert abban egészen pontosan az szerepelt, hogy az alaptörvény módosítás hatályba lépését követően is használható a megye kifejezés egészen addig, amíg az átnevezés a felelős gazdálkodás elvei szerint nem valósítható meg. Jelentsen ez bármit is, szerintem akkor is ez fölösleges volt, főleg úgy, hogy az összes megye határ táblát így most vissza kell cserélni, így ez nagyjából 714 tábla esetében lesz plusz feladat, illetve plusz munka a Magyar Közútnak. Most nyilván természetesen plusz munka, plusz pénz, meg ilyesmi, ezeket mind megértem, viszont engem nagyon érdekel, hogy ti mit gondoltok erről az egész mizériáról, tehát ér annyit ez az egész téma, hogy most is beszéljek ennyit? Hát nem. Jöjjön az, amiért hallgattok minket, a zene.

0: Bundi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Ódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek kérni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, nem rabolom tovább a mi drága kis időnket, így szól a kívánság. Szia Csabi, Isten áldja meg a családodat. Az új kollégáimnak kérnék egy számot, amiért ilyen befogadóak és kedvesek voltak. Tehát a Rajminak és a Kálmán bácsinak kérnék egy zenét Bódi Gusztitól. Legyen neked szerencsés. Hát legyen nektek szerencsés. Nagyon örülök, hogy a kedves SMS-t író úriember ilyen jól be tudott illeszkedni a rendes és kedves kollégáik közé, úgyhogy eredményes munkát kívánok nektek, és hát sok közös sikert, fogadjátok sok szeretettel a Money Money Late Bódi Gusztitól és Margot.

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: teli az életem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Robi Lakatos élete és pályafutása. Robi Lakatos a világ egyik legismertebb cigány származású hegedűművésze, akit virtuóz technikája, rendkívüli improvizációs készsége és a különböző zenei műfajok ötvözése tett nemzetközi hírű előadóvá. Művészetében a hagyományos magyar cigányzene, a klasszikus zene, a jazz és a világzene egyaránt fontos szerepet kap. Sok kritikus egyszerre tartja kiváló klasszikus hegedűsnek, kivételes improvizátornak és olyan előadónak, aki hidat épített a különböző zenei kultúrák között. Gyermekkora és családi háttere. Robi Lakatos 1965-ben született Budapest városában. Egy híres cigányzenész dinasztiába született, amelynek gyökerei több száz évre nyúlnak vissza. Családja generációkon át zenészekből állt, így már kisgyermekként természetes volt számára a muzsika. A Lakatos család neve szorosan összefonódik a magyar cigányzene történetével. A család legismertebb őse Bihari János volt, akit a magyar verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Robi Lakatos ennek a legendás zenész családnak a leszármazottja, ami már gyermekkorában komoly örökséget és felelősséget jelentett számára. Első hegedűleckéit édesapjától és a család idősebb muzsikusaitól kapta. A cigányzenés családokban a tudás hagyományosan nem csak iskolákban, hanem hallás után közös muzsikálással öröklődik. Egy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Robi Lakatos már fiatalon rendkívüli improvizációs készséget fejleszten ki. Tehetsége hamar megmutatkozott, ezért felvételt nyert a nagymúltú Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjéhez tartozó zenei képzésre, ahol klasszikus hegedűt tanult. Itt magas szintű technikai képzést kapott, miközben megőrizte a családjától örökölt ösztönös, improvizatív játékstílust. A klasszikus képzés és a cigányzenei hagyomány ritka kombinációja később pályájának egyik legnagyobb erősségévé vált. A 80-as évek közepén Belgiumba költözött, ahol hosszú éveken át egy neves brüsszeli étteremben zenélt. Az étterem hamar a világ vezető zenészeinek találkozó helyévé vált, hiszen számos híres művés látogatott el oda. Itt figyeltek fel rá nemzetközileg ismert zenészek, karmesterek, akik lenyűgözve hallgatták virtuóz játékát. A szájhagyomány útján terjedő híre következtében egyre több koncert meghívást kapott Európa szerte. Különlegessége, hogy koncertjein gyakran teljesen spontán módon alakítja át a műveket. Egy klasszikus darab közepén jazz improvizációba kezdhet, majd visszatérhet az eredeti témához úgy, hogy az teljesen természetesnek hasson. Ez a szabadság teszi minden koncertjét megismételhetetlenné. Az 1990-es évektől kezdve a világ szinte valamennyi jelentős koncerttermében fellépett. Játszott többek között Európa legnagyobb hangversenytermeiben, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, valamint számos nemzetközi fesztiválon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a Hévízi út a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a Dunakeszi úti vasúti átjáró, illetve le van zárva a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv vasúti híd átépítése miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, illetve szintén le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Az Alkotás utcában kifelé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt. Le van zárva a Petőfi Sándor utca is a Kossuth Lajos utca után, illetve a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt le van zárva a külső sáv. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt sáblezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Vihar utca, a Bogdáni út és a Szellő utca között. Félpályás lezárásra kell számítani a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláti Otto utcánál, illetve útszűkület nehezíti a közlekedést a Ferihegyi úton, a 18. utcánál, valamint a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, és a Péterhalmi úton pedig kifelé a Gilice tér után útszűkület okoz szintén fennakadásokat. Felújítás miatt a Virág Benedek utcában egyirányosítva lett az érintett szakasz befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig, illetve hétköznaponta délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig le van zárva a Pesti alsó rakpart, sajnos az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy ez pontosan olyan, mint az a TikTokos mém, hogy van egy komoly torta, és arra még ráraknak egy cseresznyét is. Ez szerintem pontosan ilyen, szóval vezessen mindenki türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, írjon SMS-t.
0: Időjárás.
4: A mai szerdánkon a tegnapi felhőzet kicsit felszakadozik, és hát leginkább a napsütésé lesz a főszerep, így csapadék nem nagyon várható. Sajnos az északnyugati szél egy kicsit erős lesz, de a mai délutánra még így is 27 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy szóval megfogalmazva a mai időjárás tökéletes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Ezek az információk mind elengedhetetlenek annak érdekében, hogy egy kívánság és annak teljesítése tökéletes legyen, ugyanis hiába sorolja fel, hogy kiknek küldi speciálba, meg mindenhogy, ha nem tudjuk, hogy pontosan ki küldi a zenét, illetve hogyha megírjátok, hogy az asszonynak vagy a feleségnek küldöm a dalt, az sem jó, legalább egy keresztnevet hagy kapjak már hozzá, így szerintem szívhez szólóbb. Természetesen egy szabad országban élünk, mindenki a saját szabad akarata alapján jár el. Én, ha írnék SMS-t, én egy keresztnevet azért oda bígyeztenék. Most viszont Józsefnek a kívánságát fogom olvasni, akitől kaptam egy SMS-t nemrég, így szól. Szia, Ramos József vagyok, a csapatomnak küldenék egy jó számot. Na hát, hogyha egy jó számra van szüksége Józsefnek és kedves csapatának, akkor elindítom sok szeretettel az ám...

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és elmondhatjátok nekem úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti ténylegesen legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Na most én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, és hát mégis oda kell figyeljek még ennek ellenére is arra, hogy hát hogy fogalmazzam meg szépen, hogy meglegyen az arany középút. Tehát az sem jó, hogyha folyamatosan mondjuk csak SMS-eket meg betelefonálásokat rakok be a műsorba, és akkor 3 órán keresztül azt hallgatná mindenki, hogy Jancsika speciálba küldi, Pityuka meg mondjuk nem tudom, tejbegrizzel küldi a dalt, tehát hogy ez sem jó, illetve az sem természetesen megfelelő szerintem, hogyha csak a kért zenéket lejátszom, és nincs mögöttes tartalom, hogy kiküldi kinek. Pontosan ezért kell törekedjek egy arany középútra, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Norbitól, így szól. Szia, kérnék Boros Csabinak, Ferinek, Sanyinak egy zenét a hazaútra. Köszi, Norbi. Hát akkor Norbi, Csabi, Feri és Sanyi, kellemes utat hazafelé, és hallgassátok sok szeretettel a Haza kell menni című slágert Jamie-től.

0: becsapolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Hévízi út a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a Dunakeszi úti vasúti átjáró, illetve le van zárva a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv vasúti híd átépítése miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, illetve szintén le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Az Alkotás utcában kifelé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt. Le van zárva a Petőfi Sándor utca is a Kossuth Lajos utca után, illetve a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt le van zárva a külső sáv. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt sávlezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Vihar utca, a Bogdáni út és a Szellő utca között. Félpályás lezárásra kell számítani a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláti Otto utcánál, illetve útszűkület nehezíti a közlekedést a Ferihegyi úton, a 18. utcánál, valamint a Jókai-Mór utcában kifelé a Munkácsi-Mihály utcánál, és a Péterhalmi úton pedig kifelé a Gilice tér után útszűkület okoz szintén fennakadásokat. Felújítás miatt a Virágbenedek utcában egyirányosítva lett az érintett szakasz befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig, illetve hétköznaponta délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig le van zárva a pesti alsó rakpart, sajnos az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy ez pontosan olyan, mint az a TikTokos mém, hogy van egy komoly torta, és arra még ráraknak egy cseresznyét is. Ez szerintem pontosan ilyen, szóval vezessen mindenki türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, írjon SMS-t.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon a tegnapi felhőzet kicsit felszakadozik, és hát leginkább a napsütésé lesz a főszerep, így csapadék nem nagyon várható. Sajnos az északnyugati szél egy kicsit erős lesz, de a mai délutánra még így is 27 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy szóval megfogalmazva a mai időjárás tökéletes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Az emberek döntő többsége reflexszerűen nyúl a rágós selyempapír után egy-egy kiadós ebéd vagy kávé után, viszont a rágó gumizás hozzátartozik az emberek mindennapjaihoz, frissíti a lehelletet, tisztítja a fogakat, sőt, sokan a stressz levezetésére vagy a koncentráció fokozására használják. Csak hogy természetesen a legújabb szakértői figyelmeztetések szerint, hát hogy ne lenne sötét oldala is ennek a látszólag ártatlan szokásnak. Sokan még mindig abban a hiszemben élnek, hogy a rágógumi valamilyen természetes növényi gyantából vagy gumi alapból áll, mint a történelem korai szakaszaiban, viszont én kérdezem tőletek azt, hogy szerintetek a mai világban elképzelhető, hogy természetes növényi gyantából legyen egy rágógumi? Illetve mégis, hogyha lenne, hát milyen íze lenne? Hány inger ízű lenne? Nem pedig barackos, vagy mondjuk dinnyés, hanem ez hihetetlen, nem is értem, hogy képzelhet valaki ilyet, és hát sajnos természetesen rengeteg ilyen káros dolgot tartalmazhat. Például a szintetikus anyagok biztosítják, hogy a rágó órákon át megőrizze a rugalmasságát, és ne essen szét az ember szájába, és hát hogy hosszú ideig megtartsa az ízét. A probléma forrása természetesen pont ebben rejlik. Ezek a polimerek pontosan ugyanúgy viselkednek, mint a flakonok, vagy az acskók műanyagjai, azaz a mechanikai hatásokra idővel apró mikroszkópikus részecskékre töredeznek. A rágás során a gumi alapból a folyamatos fizikai terhelés miatt apró műanyag részecskék válnak le. Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozás tudományi tanszékének mester oktatója rávilágított a folyamat kockázataira. A rágózás megkezdése után néhány perc elteltével több ezer mikroműanyag részecske is felszabadulhat. mondjuk ez akkor egyszerre tragikus, meg szörnyű, meg például mondjuk elképesztő, meg minden, de hát hogyha az ember nem rágózna, azok a mikroműanyagok akkor is bekerülnek a szervezetbe, sőt, mondok nektek jobbat, már a magzatban is kimutatható, az anya méhben található magzatban is vannak már mikroműanyagok. Szó szerint, értsétek, beleépült az ember DNS-ébe szó szerint kajakra. Tehát, hogy most egyel több vagy kevesebb, szerintem már igazából teljesen mindegy, hogy most mikroműanyagok lesznek a szánkba, hogyha rágózunk, már a gyerekünkbe is benne van, pedig még meg se született, úgyhogy szerintem azért ekkora nagy tragédia ez nem lehetséges, de viszont ezek a láthatatlan darabkák a nyálunkkal együtt folyamatosan lenyelésre kerülnek, így azok egyenesen az emésztőrendszerbe vándorolnak, és a szakértő szerint a részecskék többsége természetesen kiürül a szervezetből, egy részük pedig képes felszívódni a bélrendszerben, és bekerülhet a vérkeringésbe is. Igen, és ez most csak egy dolog, mondjuk a több ezer egyéb opció közül, amikor be tud kerülni a mikroműanyag a szervezetünkbe, úgyhogy a szakértő erre felhívta a figyelmet, de szerintem sokkal előrébb vagy hátrébb nem leszünk, hogyha rágózunk, ugyanolyan rossz lesz igazából, sőt nem bírom elképzelni, hogy az emberiség hogy fog majd megélni 100 év múlva, hogyha ilyen világot élünk, pedig még csak 2026 van. Mi lesz mondjuk 2067-be, 6-7-be? Tehát, hogy brutális, hogy milyen világot élünk, illetve, hogy miért fogunk majd.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen annyit, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Kírától, így szól. Sziasztok, Kíra vagyok, Baracsról. Testvéremnek, Márknak szeretnék kérni zenét. Szeretlek, testvérem, várunk haza a munkából, millió puszi neked, a többieket Isten áldja, LL Juniortól valamit köszönöm. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítom LL Junior Azaria és a Farkas Pisti közös kis szerzeményét, és hát viccesen mondtam, hogy kis szerzemény, hát letarolta az országot. Pontosan kitalálhattátok, hogy milyen dalra gondoltam.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikán.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Két pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában, annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt. A detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint. Az egyik robbanó szerkezetet egy kukás autóban helyezték el, a másikat pedig egy parkolóautóban a Four Seasons szálloda közelében. Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van 4 rendőr is. A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben. Az országgyűlés megszavazta a fővárosnak korábban felajánlott úgynevezett segélyhitel eltörlését, írja a Telex. A konstrukciót még 2025 végén fogadták el, arra az esetre, ha Budapest fizetésképtelenné válna, és nem tudná kifizetni cégei dolgozóinak bérét. A főváros korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, mert szerinte a hitel nem valódi segítséget jelentene. A most elfogadott módosítás indoklása szerint a cél a főváros és az állam pénzügyi kapcsolatának rendezése, valamint egy új partneri együttműködés kialakítása. A parlament emellett a Magyar Fejlesztési Bank átláthatóbb működéséről is döntött. Okospadrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át kedden Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelemérzetének növelése. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni. Emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Hévízi út a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a Dunakeszi úti vasúti átjáró, illetve le van zárva a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv vasúti híd átépítése miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, illetve szintén le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Az Alkotás utcában kifelé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt. Le van zárva a Petőfi Sándor utca is a Kossuth Lajos utca után, illetve a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt le van zárva a külső sáv. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt sávlezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Vihar utca, a Bogdáni út és a Szellő utca között. Félpályás lezárásra kell számítani a Benyovszky-Móric utcában, a Bláti Otto utcánál, illetve útszűkület nehezíti a közlekedést a Ferihegyi úton, a 18. utcánál, valamint a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, és a Péterhalmi úton pedig kifelé a Gilice tér után útszűkület okoz szintén fennakadásokat. Felújítás miatt a Virág Benedek utcában egyirányosítva lett az érintett szakasz befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig, illetve hétköznaponta délután délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig le van zárva a pesti alsó rakpart, sajnos az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy ez pontosan olyan, mint az a TikTokos mém, hogy van egy komoly torta, és arra még ráraknak egy cseresznyét is. Ez szerintem pontosan ilyen, szóval vezessen mindenki türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, írjon SMS-t.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon a tegnapi felhőzet kicsit felszakadozik, és hát leginkább a napsütésé lesz a főszerep, így csapadék nem nagyon várható. Sajnos az északnyugati szél egy kicsit erős lesz, de a mai délutánra még így is 27 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy szóval megfogalmazva a mai időjárás tökéletes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát, hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint annyit, amennyit ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi bruttó műsor időbe, szóval olvasnám is inkább gyorsan a következő SMS-t, mintsem, hogy az időt húzzam, így szól. Szia, a zenét szeretnék kérni a testvéremnek, Fekinek, a Kristófnak, a zene címe Máriótól egy jó zene, a Kaszinó, köszi vérem, ha beraknád, Kemál voltam, csók mindenkinek. Na hát a üzenetet én felolvastam, és a kívánságot teljesítem, és akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Kunu Máriótól a Kaszinó című slágere.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt még mindig a Bódi Kívánságsó, ami annyit takar számotokra a valóságban, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval minden hétköznap délután 3-tól 6-ig rám számíthattok, én itt vagyok nektek, veletek, értetek, és tényleg a kapacitásomhoz képest a legtöbb kívánságot teljesítem. Nyilván több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, amit napi 3 órában lehetetlen feldolgozni, beszerkeszteni és érdemben teljesíteni, de minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan Gyuri Tata SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Gyuri Tata küldené ezt a dalt az unokámnak, Pollinak, Szolnokra. Ma jött ki a kórházból, szóljon neki egy szép dal. Na hát akkor nagyon sok szeretettel elindítok egy jó kis zenét. Virágok közt Balogh Trió Ginától fog szólni Gyuri Tata kérésére Pollinak, a drága kis unokájának, aki hála Istennek meggyógyult, és ma jött ki a kórházból.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Hévízi út a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a Dunakeszi úti vasúti átjáró, illetve le van zárva a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv vasúti híd átépítése miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, illetve szintén le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Az Alkotás utcában kifelé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt. Le van zárva a Petőfi Sándor utca is a Kossuth Lajos utca után, illetve a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt le van zárva a külső sáv. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt sáblezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Vihar utca, a Bogdáni út és a Szellő utca között. Félpályás lezárásra kell számítani a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláti Otto utcánál, illetve útszűkület nehezíti a közlekedést a Ferihegyi úton, a 18. utcánál, valamint a Jókai-Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, és a Péterhalmi úton pedig kifelé a Gilice tér után útszűkület okoz szintén fennakadásokat. Felújítás miatt a Virágbenedek utcában egyirányosítva lett az érintett szakasz befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig, illetve hétköznaponta délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig le van zárva a pesti alsó rakpart, sajnos az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy ez pontosan olyan, mint az a TikTokos mém, hogy van egy komoly torta, és arra még ráraknak egy cseresznyét is. Ez szerintem pontosan ilyen, szóval vezessen mindenki türelmesen és óvatosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, írjon SMS-t.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon a tegnapi felhőzet kicsit felszakadozik, és hát leginkább a napsütésé lesz a főszerep, így csapadék nem nagyon várható. Sajnos az északnyugati szél egy kicsit erős lesz, de a mai délutánra még így is 27 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy szóval megfogalmazva a mai időjárás tökéletes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A málna kilója akár 21.000 forintba is kerülhet a hazai boltokban, és az import ára is rendkívül magas. Így úgy tűnik, hogy ez a gyümölcs már soha nem lesz olcsó szabadföldi tömegtermék. Amúgy én teljes mértékben nem vagyok gazdasági szakember, illetve mezőgazdasági nem tudom micsoda, de szerintem ezt a problémát nagyon röviden és igazából könnyen meg lehetne oldani, csak szimplán, hogyha az emberek nem vennének, akkor az ilyen termelők meg az ilyen árusok észbe kapnának, hogy hú, egy kicsit azért tényleg elszálltam az árral, tényleg nem ér ennyit igazából, 21.000 forint kilónként, ha 3.000 forint lenne, se nagyon érne annyit, szerintem amúgy a málna nem olyan nagyon komoly gyümölcs, tehát ezerszer jobb gyümölcsök vannak. Mangó, banán, ananász, papaja, sárkánygyümölcs, és még sorolhatnám, amik százszor finomabbak, ezerszer egészségesebbek, és 10.000-szer mondjuk jobbak is így ámlok, tehát laktatóbbak például. Meg hát azért tényleg szerintem százszor jobb megvenni egy mangót mondjuk, mint mondjuk egy málnát, illetve természetesen elfogyasztani is ezerszer jobb. Ez pontosan olyan, mint az ingatlan árak, tehát egy alsó kategóriás panel lakás nagyjából ilyen 70 és 90 millió között mozog itt Budapesten, egy jobb helyen és egy viszonylag felújított, hát most felújítottnak mondott, rá lett költve mondjuk 1,5 millió forint, és akkor ez már felújítottnak számít. Papíron az is, de így mondjuk 60 millió helyett már 70-ért árulják, és hát annyi is lesz az ára egészen addig a pillanatig, amíg az emberek megveszik, viszont hogyha az emberek nem vennék meg, akkor egyből lecsökkenne az ára, és igazából ez a körforgás, ez már 10 éve egyre erősebb és erősebb lesz, és szerintem ugyanez igaz a málnára is, tehát ne mondja már nekem senki, hogy 21.000 forintba kerül egy kiló málna. Tehát milyen költség van ebben? Megveszed egy magot, elülteted, öntözöd, gondozod, kinő és eladod. Tehát itt nem kell, nem tudom, alkatrészeket venni hozzá, mint mondjuk egy autóhoz LED lámpát építesz be, vagy halogén lámpát. Ez természetesen nem mindegy árban, bár a nagy autógyártóknak is igazából szerintem ugyanannyiba kerül mindkettőt beépíteni, de egy ilyen, hát itt van szabadföldi tömegtermék, tehát kinő a földből. Értem, hogy kell hozzá traktor, meg nem tudom mik, de akkor is irreális, hogy 21 ezer forint egy kiló málna. Igazából lehetett szerintem nincs olyan termék, ami megérne 21 ezer forintot, kivéve az ilyen sztékek, meg ilyenek, de viszont, hogyha meg belegondoltok, rajtunk kívül mindenki másnak 21 ezer forint az gyakorlatilag nevetség tárgya és értéktelen. Például az Amerikai Egyesült Államokban 2025-ben kerekítsük fel, 450 ezer ember lett dollármilliómos, ami annyit takar a valóságban, hogy naponta 1200 ember vált dollármilliómossá. És az nem azt jelenti, hogy van 1 millió dollárod, hanem ugye több millió dollárnak kell, hogy legyen, úgyhogy ezért mondom, hogy teljesen más liga ez az egész, és itt meg ugye csökkenteni kéne az árat, vagy pedig követni az amerikai példát, és itt is lehetne ugyanúgy bárki dollármilliómos, mert gyakorlatilag ott még rosszabb a helyzet, mert ott meg őrültek háza van. Én nemrég jöttem haza Amerikából, és elképesztő, hogy milyen emberek vannak ott, és közben mégis ott nem panaszkodnak az aktuális kormányra, vagy a gazdasági helyzetre, hanem csak tesznek azért, hogy legyen nekik. Kövessétek ti is az ő példájukat, és akkor 21 ezer forintot kilónként egy málnáért, csak így könnyen kicsenget az ember. Panaszkodás nélkül természetesen.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, sajnos van egy rossz hírem számotokra, a mai Bódik kívánság show eddig tartott, hiszen én csak hétköznaponta 3-tól 6-ig délutánonként teljesítem a zenei kívánságokat, és hát már vége van a műsoridőnek, viszont ha és amennyiben valakinek mondjuk nem sikerült volna, hogy teljesítsem a kívánságát, ő neki azt üzenem, hogy ne idegbetegeskedjen, ne stresszeljen, holnap nagyon sok szeretettel visszatérek méghozzá újult erővel, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Addig is további szép napot és kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ez magába foglalja a jó munkát, jó pihenést, jó étvágyat, jó estét, mindent. Holnap Tali, itt hagyom nektek búcsúzásul Mustafát, Górét és Merci Beat. Mind a háromtól egy-egy szólót meghallgatunk. Ezzel búcsúzom. Sziasztok, Devlisza!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A 100 tagú cigányzenekar, mint Hungarikum. A magyar kultúra gazdagságát nem csak történelmi emlékei, irodalma vagy népművészete őrzi, hanem a zenei hagyományai is. Ezek közül kiemelkedő helyet foglal el a 100 tagú cigányzenekar, amely nem csak Magyarország egyik legismertebb zenei együttese, hanem a magyar cigányzenei hagyomány egyik legfontosabb őrzője és továbbadója is. Művészeti tevékenysége világszerte ismertté tette a magyar cigányzenét, ezért méltán került a Hungarikumok közé. A zenekar egyszerre jelképezi a magyar nemzeti kultúrát, a cigányság több évszázados zenei örökségét, valamint azt a művészi értéket, amely generációkon keresztül megmaradt. A 100 tagú cigányzenekar története 1985-ben kezdődött. Ebben az évben hunyt el Járóka Sándor, a magyar cigányzene egyik legjelentősebb alakja. Temetésén az ország különböző részeiről érkeztek cigányzenészek, közösen muzsikáltak, hogy utolsó tiszteletüket tegyék a kiváló prímás előtt. A közös zenélés olyan különleges élményt jelentett a résztvevők és a hallgatóság számára, hogy megszületett az elhatározás. Ezt az egyedülálló együttest nem szabad feloszlatni. Így jött létre a 100 tagú cigányzenekar, amely rövid idő alatt Magyarország egyik legismertebb kulturális együttesévé vált. Nevével ellentétben a zenekar létszáma nem mindig pontosan 100 fő. Az évek során előfordult, hogy ennél több vagy kevesebb zenész játszott benne, azonban az elnevezés megmaradt és már a világszerte ismert márkanévvé vált. Az együttes különlegessége nem csak a hatalmas létszámban rejlik, hanem abban is, hogy valamennyi tag kiváló szólista, akik együtt is képesek tökéletes összhangban muzsikálni. A zenekar hangszer összeállítása a hagyományos magyar cigányzenekarokra épül, de sokkal nagyobb méretekben. A primások vezetik az együttest, mellettük számos hegedűs, brácsás, nagybőgős, cimbalmos és klarinétos játszik. A cimbalom különösen fontos hangszer, hiszen jellegzetes hangzásával évszázadok óta meghatározó eleme a magyar cigányzenének. Az együttes előadás módja egyszerre rendkívül fegyelmezett és érzelmekben gazdag, ami különleges élményt nyújt a közönség számára. A 100 tagú cigányzenekar repertoárja rendkívül változatos. Műsoraikon megszólalnak hagyományos magyar népdalok, magyar nóták, csárdások, verbunkos művek, cigánydalok, valamint a klasszikus zene legismertebb alkotásai is. Gyakran tűzik műsorra Liszt Ferenc, Johannes Brahms, vagy pedig Vittorio Monti műveit, amelyeket sajátos cigányzenei stílusban adnak elő. Ezek az előadások nem egyszerű átiratok, hanem olyan interpretációk, amelyekben a virtuózitás, az improvizáció és a szenvedély egyaránt megjelenik. A zenekar legfontosabb ismertetőjegye a kivételes virtuózitás. A prímások lenyűgöző technikai tudással rendelkeznek, gyors futamaik, gazdag díszítéseik és érzelmekkel teli játékuk világszerte elismerést váltott ki. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága az improvizáció, amely lehetőséget ad arra, hogy ugyanaz a mű minden előadás során kissé másként szólaljon meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Sziasztok, Buruk Szabina vagyok, mindenkinek szép délután kívánok, és hát közelgő szép estét. Remélem, hogy mindenki jól van, mindenki egészséges, és mindenki boldog. Hogyha viszont nem így van, akkor mindenkinek jó egészséget kívánok, és jó szórakozást. Tartsatok ma mindenféleképp 6 órától este 8 óráig velem, hiszen a fontos üzenetek és a legjobb zenék nem maradhatnak el a mai műsorból sem. Úgyhogy mindenféleképp most figyeljetek, mert lehet, hogy a következő dal nektek szól.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Csumi puszi mindenkinek, na olvassuk a kommenteket innen a TikTokról, hiszen hogyha bekövettek, akkor élőben is velem tartotok, hogyha viszont itt vagytok a rádión keresztül, akkor figyeljetek és hallgassátok, mert lehet, hogy nektek fog szólni a következő dal.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Megyünk tovább a jókedvelés a hangulattal, kedves hallgatók, ezt az üzenetet kaptam most. Szia Szabina, Kocsis Mária vagyok, és szeretnék küldeni egy számot a férjemnek, Andrásnak. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk neki, hiszen most van az évfordulónk. Köszönöm szépen, hogy írtatok és velünk együtt ünneplitek ezt meg. Sok boldogságot kívánok még nektek, és remélem, hogy minden úgy alakul, ahogyan ti azt szeretnétek. Legyetek egy örök életen át együtt.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Papp László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon, éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett. Több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, közölte legfrissebb júniusi statisztikája alapján a használtautó.hu kedden az MT-vel. A közlemény szerint a portálon elérhető hirdetések száma júniusban meghaladta 98.400-at. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal, a tavalyi 4,94 millió forintról az idén júniusban 5,47 millió forintra emelkedett. A meghirdetett autók átlag életkora 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordul az is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állítják, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követelnek. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölt az oktatási hivatal. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek azonban visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazai oklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, megyünk tovább az üzenetekkel. Nézzük meg, hogy kinek az üzenetek fog következni. Szia, kedves Szabina! Barta Zsófia szeretné küldeni a következő dalt a barátnőjének, Laurának. Üzenen neki, hogy nagyon jó volt ma shoppingolni. Ó, mit vettetek, csajok? Én is nagyon szeretek ám shoppingolni, és most nyáron azért nagyon sok helyen vannak kedvezmények, leértékelések, amit nem szabad szerintem kihagyni. Viszont én azt szoktam mondani, hogy nem mindig a legdrágább ruhák a legjobbak, amiben jól érzitek magatokat, azt kell megvásárolni. Én ugyanúgy felveszem egyébként a nagyon-nagyon drága ruhát is, és a nagyon olcsót is, mert én azt szoktam mondani, hogy nem a ruha öltöztet, hanem stílusunknak kell, hogy legyen. Szóval mindenkinek jó shoppingolást kívánok, hiszen ez is egy nagyon jó időtöltés, úgyhogy sok shoppingolást, sok-sok pénzt, és jó szórakozást a legjobb zenékkel. Maradjatok velem!

kedveskedni egy jó kis dallal. Én Dominik vagyok, és nagyon fontos ő számomra, boldog születésnapot szeretnék kívánni neki. Köszönöm, hogy írtatok, és hát akkor Isten éltesse az ünnepeltet. Legyen akkor minden születésnaposnak a következő zene elküldve. Kispalikától a boldog születésnapot is hadd szóljon, és utána pedig következzen még egy zenei egyveleg. Mint szóltok hozzá? Készen álltok? Hadd szóljon!

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Pálffy Erika szeretné küldeni a következő dalt az édesapjának, Jánosnak, és köszönni neki azt, amit értetett. Köszönni neki a jóságot, hogy kapott tőle egy házat, egy menedéket, és köszönni azt, hogy felnevelte. Kedves Erika, ez nagyon jó, hogy leírod, és hogy nem felejted el azt, hogy honnan jöttél, és honnan származol, és hogy ki állt melletted. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus, és becsüld meg akkor az édesapádat, most pedig akkor szóljon hát nektek is, és mindenkinek is a következő dal, és hogyha már az apádról esett szó, akkor Horváth Family, apám.

0: Szapátyik Tumenge.
1: 103 Rádiódik.
2: Kedveseim, lejárt most a műsoridő, de remélem, hogy senki nem szomorkodik, hiszen a következő alkalommal is itt leszek 6 órától este 8-ig. Ezért érdemes, hogyha követtek, és akkor mindig látjátok, hogy mikor vagyunk élőben, mindig látjátok, hogy mikor lehet kommenteket küldeni, és a ti rokonaitok fogjátok megkapni ezt a nagyon fontos üzenetet, amit szeretetből címeztek feléjük. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és tudjátok a végszót. Csumi daftume, tehát poszilok mindenkit.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Robi Lakatos élete és pályafutása. Robi Lakatos a világ egyik legismertebb cigány származású hegedű művésze, akit virtuóz technikája, rendkívüli improvizációs készsége és a különböző zenei műfajok ötvözése tett nemzetközi hírű előadóvá. Művészetében a hagyományos magyar cigányzene, a klasszikus zene, a jazz és a világzene egyaránt fontos szerepet kap. Sok kritikus egyszerre tartja kiváló klasszikus hegedűsnek, kivételes improvizátornak és olyan előadónak, aki hidat épített a különböző zenei kultúrák között. Gyermekkora és családi háttere. Robi Lakatos 1965-ben született Budapest városában. Egy híres cigányzenész dinasztiába született, amelynek gyökerei több száz évre nyúlnak vissza. Családja generációkon át zenészekből állt, így már kisgyermekként természetes volt számára a muzsika. A Lakatos család neve szorosan összefonódik a magyar cigányzene történetével. A család legismertebb őse Bihari János volt, akit a magyar verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Robi Lakatos ennek a legendás zenész családnak a leszármazottja, ami már gyermekkorában komoly örökséget és felelősséget jelentett számára. Első hegedű leckéit édesapjától és a család idősebb muzsikusaitól kapta. A cigányzenés családokban a tudás hagyományosan nem csak iskolákban, hanem hallás után közös muzsikálással öröklődik. Egy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Robi Lakatos már fiatalon rendkívüli improvizációs készséget fejleszten ki. Tehetsége hamar megmutatkozott, ezért felvételt nyert a nagymúltú Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjéhez tartozó zenei képzésre, ahol klasszikus hegedűt tanult. Itt magas szintű technikai képzést kapott, miközben megőrizte a családjától örökölt ösztönös, improvizatív játékstílust. A klasszikus képzés és a cigányzenei hagyomány ritka kombinációja később pályájának egyik legnagyobb erősségévé vált. A 80-as évek közepén Belgiumba költözött, ahol hosszú éveken át egy neves brüsszeli étteremben zenélt. Az étterem hamar a világ vezető zenészeinek találkozó helyévé vált, hiszen számos híres művés látogatott el oda. Itt figyeltek fel rá nemzetközileg ismert zenészek, karmesterek, akik lenyűgözve hallgatták virtuóz játékát. A szájhagyomány útján terjedő híre következtében egyre több koncert meghívást kapott Európa szerte. Különlegessége, hogy koncertjein gyakran teljesen spontán módon alakítja át a műveket. Egy klasszikus darab közepén jazz improvizációba kezdhet, majd visszatérhet az eredeti témához úgy, hogy az teljesen természetes meghasson. Ez a szabadság teszi minden koncertjét megismételhetetlenné. Az 1990-es évektől kezdve a világ szinte valamennyi jelentős koncerttermében fellépett. Játszott többek között Európa legnagyobb hangversenytermeiben, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, valamint számos nemzetközi fesztiválon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Július 8-a szerda van és 20 óra múlt, a következő órában magyaroma jazz, illetve 21 órától magyaroma folkot hallhatnak itt a Rádió Digben, tartsanak velem, remek este lesz, illetve az első óra rendhagyó lesz, hiszen nem válogatást hallhatnak, hanem a Gáspár Károly trió Peace Time című 2025-ös albumát fogom bemutatni. És ebben segítségemre lesz a Lemezpolc kritika Hegedűs Zsuzsanna írása, amit így indít. A Gáspár Károly trió legújabb lemeze Ars Poetica, ami széthullani látszó világunkról, arról a sok-sok szépségről és szeretetről, ami az emberi élet lehetne, de jelenkorunkban úgy tűnik, az ember nem él ezzel a lehetőséggel. A Gáspár Károly trió lemeze cáfolat erről a széthullásról, igazi tanúbizonyság arról a sok-sok szépségről, ami az emberi élet maga. A zenei művészet kifogyhatatlan tárházán keresztül ráz fel bennünket, hogy élnünk kell ezzel a lehetőséggel. Peace time, békeidő. Úgy tűnik, mintha pont ebből a kettőből lenne a legkevesebb a mai világban. Robbanás, felszínesség, indulatok, félelem, magány, sorolhatnám. Írja Hegedűs Zsuzsanna. A lemez már az elindítás után közvetlenül csodát tesz. Hanganyaga messzire repít bennünket abból az agyvaságból, amiben mi élünk. Letisztultság, béke és remény árad a hangszóróból, és ígéret egy gyönyörű világról. Karcsi zenéje egészen egyszerűen felemel. Lényünk szomjazza azt a tudatállapotot, amiről a nóták szólnak. A dalok egyszerre kérdeznek, s ugyanakkor válaszolnak is. A zene itt a legmagasabb isteni szférából bontja ki lélek részeinek szellemi örökségét. A megbocsátást és vigasztalás képességét. Induljon is az első nóta a Peace Time lemezről, és mindenkinek kellemes ellazulást kívánok hozzá.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: A Gáspár Károly Trio Peace Time című albumát hallgatjuk. A Magyarom a Jazz órában Kökény Annát hallják. Az album a TomTom Records kiadásában jelent meg 2025. júliusában, és Hegedű Zsuzsanna kritikája segít nekünk, hogy közelebb kerüljünk ehhez az albumhoz. Aki szerint a trió muzsikálása transformál és gyógyít. Magasan kvalifikált, kifinomult művészek zseniális összjátékát kapjuk. A klasszikus zenéből áthallatszó motívumokkal, valamint a modern és az öreg jazz hatalmas tárházával bontják ki a maguk Asklépioszi képességeivel a kompozíciókat. A felvételen a címadó 5 tételes darab és 3 szabad improvizáció csendül fel, mindegyik a maga nemében páratlan. Haladjunk is tovább a lemezen, a második felvétel következik.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dík Magyaroma Jazz órájában, amelyben a 2025-ös Gáspár Károly trió albumot hallgatjuk végig. A harmadik kompozíció egy lenyűgöző zongora szóló darab, egy templomokat idéző fenséges szakralitás, álhegedű Zsuzsanna kritikájában. Majd így folytatja kedves olvasó Karcsi lélegzett elállító zongorjátékának hatására az én lelkemben itt csembaló szól. Kíváncsi vagyok, a rádiódik hallgatói együtt tudnak-e érezni ezzel a gondolattal, illetve a negyedik és ötödik dalt is meghallgatjuk erről a lemezről.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió D-t, Magyarom a Jazz órájában, amelyben Gáspár Károly Peace Time című albumát hallgatjuk végig, amely 2025. júliusában jelent meg. És a dallamok jobb megértéséért a Lemezpolc kritikát, Hegedűs Zsuzsanna írását is felhasználom ehhez a műsorhoz. Az albumon 3 improvizáció található. Az első improvizáció, ha egyáltalán szabad erről a csodásan érzékeny albumról bármit is külön kiemelni, az album csúcspontja, maga a végtelen szépség, zongoranyitás, hihetetlenül finom, bőgő kísérettel, majd a dob, ahogy besimul ide. Bármere is mozdul dinamikailag a kompozíció, mindvégig ott van benne a magasztosság. A kritikus szerint a bensők igazi feltámadását hozza el ez a lemez, mély megnyugvást érzünk a sors iránt. És hogy az én gondolataimat is elmondjam az albumról. Azt gondolom, hogy a bölcsességhez vezető úton a megérkezés pillanatait élhetjük meg a lemez hallgatása közben. Gáspár Károlyt, Jónás Gézát és Bágyi Balást fogjuk hallani a következő 3 felvételen.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook oldalán. A külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Az idei csúcsot Ankarában rendezik, a helyszínnek is jelentősége van, hiszen Törökország a NATO déli szárnyának kulcsszereplője, Európa a Fekete-tenger térsége és a Közel-Kelet találkozásánál, mutatott rá Orbán Anita. Havasi Bertala mégis megkapja a neki, mint volt államtitkárnak járó nagyjából 7,8 millió forintos végkielégítést. A Fidesz kommunikációs igazgatójának a miniszterelnökség levélben ismerte el, hogy van jogalap a kifizetésre, amelyet havi részletekben folyósítanak, írta a Népszava. A döntést a miniszterelnökség közigazgatási államtitkára Ducsai Zsuzsanna közölte levélben Havasival. A kormányzat ugyanakkor arra kérte Havasit, hogy a pénzt jótékony célra ajánlja fel. A volt helyettes államtitkára felvetésre úgy reagált, hogy átgondolja. A Tisza kormány korábban belengedte, hogy nem fizetné ki a volt fideszes államtitkároknak járó végkielégítést, a volt sajtófőnök erre perrel fenyegetett. Az országgyűlés lezárta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényjavaslat vitáját, majd napirend utáni felszólalással fejezte be a kedreggel kezdődött, a szerdai napra átnyúló ülésnapot. Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka szerint a javaslat az előző kormány által bevezetett jó rendszert még jobbá teszi, ezért a KDNP támogatja azt. Ráki Zsolt, a Tisza képviselője szerint indokolt a gazdák megsegítése, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a kártalanítás közpénz felhasználásával történik, és nem növeli a bruttó hazai terméket, hangsúlyozta a gazdák proaktivitásának fontosságát a károk enyhítésében. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölt az építési vállalkozók országos szakszövetsége kedden az MTI-vel az általa készített 2026-27-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, az idén még hiány fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el. A kapacitások rendelkezésre állnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Július 8-a szerda van, és 21 óra múlt, és indul a magyar roma folkóra, a hazai autentikus cigányzenészek kiválóságait hozom el önöknek a következő órában. A Kovács és a cigány karavánnal indítunk, illetve a húzdrát cigány nótával, aztán érkezik Puporka, Elemér és a Murigácsi, és ezt a blokkot a Ternipe zárja. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Üdvözlöm a Rádió Dix hallgatóit. Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dix magyar-roma folkórájában. Az etnorommal megyünk tovább, azt álmodtam cigány voltam című dalukkal, aztán érkezik az amaruilo és a virita szerelem, majd a kék láng veszi át a ritmusokat egy nyírvasvári pergetővel, és a lesáve zárja ezt a blokkot. Maradjanak velem!

0: Rádió Dik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dik magyar-roma folkórájában. Alesável muzsikált nekünk, és megyünk is tovább. A Pécsi Gandhi iskola Zöld Erdő című felvételével, majd érkezik a Románodrom, Balogh Kálmán és a Gypsy címbalomben, és ezt a blokkot zárja Bangó Margit a Vándor élettel. Maradjanak velem!

0: Rádiódik. Hallod?
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik magyar-roma folkórájában. A Ternipével megyünk tovább, majd érkezik a Románnyiróta két fantasztikus ritmusú felvétellel, és ezt a blokkot zárja a Románnyiróta. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dík.
1: A Rományi Róta muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dík Magyar-Roma folk órájában, amiben még két felvétel fér bele. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt két órában, és a mikrofont átadom 22 órakor dr. Suki Andrásnak, aki a Róma szalomban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja önöket. A Párnográsztal megyünk tovább, és az órát a Kamoró Budapest Band zárja. Én mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánok, és maradjanak a Rádió Díkkel.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A 100 tagú cigányzenekar, mint Hungarikum. A magyar kultúra gazdagságát nem csak történelmi emlékei, irodalma vagy népművészete őrzi, hanem a zenei hagyományai is. Ezek közül kiemelkedő helyet foglal el a 100 tagú cigányzenekar, amely nem csak Magyarország egyik legismertebb zenei együttese, hanem a magyar cigányzenei hagyomány egyik legfontosabb őrzője és továbbadója is. Művészeti tevékenysége világszerte ismertté tette a magyar cigányzenét, ezért méltán került a Hungarikumok közé. A zenekar egyszerre jelképezi a magyar nemzeti kultúrát, a cigányság több évszázados zenei örökségét, valamint azt a művészi értéket, amely generációkon keresztül megmaradt. A 100 tagú cigányzenekar története 1985-ben kezdődött. Ebben az évben hunyt el Járóka Sándor, a magyar cigányzene egyik legjelentősebb alakja. Temetésén az ország különböző részeiről érkeztek cigányzenészek, közösen muzsikáltak, hogy utolsó tiszteletüket tegyék a kiváló prímás előtt. A közös zenélés olyan különleges élményt jelentett a résztvevők és a hallgatóság számára, hogy megszületett az elhatározás. Ezt az egyedülálló együttest nem szabad feloszlatni. Így jött létre a 100 tagú cigányzenekar, amely rövid idő alatt Magyarország egyik legismertebb kulturális együttesévé vált. Nevével ellentétben a zenekar létszáma nem mindig pontosan 100 fő. Az évek során előfordult, hogy ennél több vagy kevesebb zenész játszott benne, azonban az elnevezés megmaradt és már a világszerte ismert márkanévvé vált. Az együttes különlegessége nem csak a hatalmas létszámban rejlik, hanem abban is, hogy valamennyi tag kiváló szólista, akik együtt is képesek tökéletes összhangban muzsikálni. A zenekar hangszer összeállítása a hagyományos magyar cigányzenekarokra épül, de sokkal nagyobb méretekben. A primások vezetik az együttest, mellettük számos hegedűs, brácsás, nagybőgős, cimbalmos és klarinétos játszik. A cimbalom különösen fontos hangszer, hiszen jellegzetes hangzásával évszázadok óta meghatározó eleme a magyar cigányzenének. Az együttes előadás módja egyszerre rendkívül fegyelmezett és érzelmekben gazdag, ami különleges élményt nyújt a közönség számára. A 100 tagú cigányzenekar repertoárja rendkívül változatos. Műsoraikon megszólalnak hagyományos magyar népdalok, magyar nóták, csárdások, verbunkos művek, cigánydalok, valamint a klasszikus zene legismertebb alkotásai is. Gyakran tűzik műsorra Liszt Ferenc, Johannes Brahms, vagy pedig Vittorio Monti műveit, amelyeket sajátos cigányzenei stílusban adnak elő. Ezek az előadások nem egyszerű átiratok, hanem olyan interpretációk, amelyekben a virtuozitás, az improvizáció és a szenvedély egyaránt megjelenik. A zenekar legfontosabb ismertetőjegye a kivételes virtuozitás. A prímások lenyűgöző technikai tudással rendelkeznek, gyors futamaik, gazdag díszítéseik és érzelmekkel teli játékuk világszerte elismerést váltott ki. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága az improvizáció, amely lehetőséget ad arra, hogy ugyanaz a mű minden előadás során kissé másként szólaljon meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinász.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
3: A Rádiódi kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallják, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. A mai este folyamán Boka Károly és Farkas Miska életével ismerkedünk egy picit, majd megnézzük, hogy milyen hatással voltak ők az európai klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Markó Miklós, cigányzenészek albumának Boka Károly című fejezete, aki 1808 és 1860 között élt. Boka Károly egykor híres debreceni zenekarvezető, 1808-ban született Debrecenben. Atya Sámuel, Debrecen város konvenciós zenésze volt. Boka már, mint fiatal ember, rendkívüli tehetséget árult el, s a 40-es években az ország egyik legjobb zenésze volt. Az akkori időben az alföldi cigányok kiskirálya Boka volt, kinek bandája 24 tagból állt, köztük több vadászkürtel és tárogatóval ellátott zenész. Nagy hírnévnek örvendett Boka, ki vagyonilag is jól állott, mert Debrecenben egy nagy tábla szülője és értékes háza volt a Nagyvárdai utcán, melyben egyúttal bormérést is tartott. A nyírség akkori földesurai, mint Józsa Gyuri, Recski Bandi, Csernovics Péter, Ibrányi Feri személyes barátságukkal tüntették ki őt, olyannyira, hogy együtt jártak vadászgatni Bokával, ki talán az egyetlen cigány volt Magyarországon, akit nagyúr is per maga szólított. Az 1840-es évek fiatalsága közül ki nem emlékeznék a híres csákói agarászatokra, hol rendesen megjelentek Károly György és István gróf, Telekik Sándor gróf, a Degenfeld és Almási grófok, továbbá Csernovics és a Kálayak. Boka 24 tagú bandájával hetekig muzsikált itt a főrangúaknak. Közben kitört az 1848-as szabadságharc, Boka bandája szétoszlott részben, és alig voltak hatan, midőn az augusztusi szerencsétlen debreceni csata után az oroszok bevonultak Debrecenbe, melyet meglehetősen kifosztottak. Kirabolták Boka házát is, és a falon függő 100 aranyat érő kremónai hegedűjét is ellopták a ruhaneműekkel együtt. Úgyhogy Boka papuccsal a lábán ment hegedülni Paskievics orosz fővezér városházi lakására. Az ebédnél jelen volt Zichy Ferenc gróf, a mostani főtárnokmester is, ki Hajnau fővezértől, mint kormánybiztos volt kiküldve az oroszokhoz. Zichy erélyesen rendre utasította Bokát a megvirrad még valaha nótáért, mire Boka így felelt meg: méltóságos uram, ha már elvitték a hegedűmet, meg a vagyonomat, vigyenek-e engem is? Kedvenc zenésze volt Boka Kossuth Lajosnak is, és midőn a magyar kormány Debrecenben volt, gyakran muzsikált Kossuth Lajosnak és minisztertársainak, kik nem egyszer tisztelték meg Boka házát, hol egyúttal bizalmas értekezletet is tartottak. Kossuthnak rendesen kedvenc nótáját játszotta megjelenésekor: megkövetem a nemes vármegyét. 1853 farsangján történt meg Bokával, hogy Recski Bandi egy ezrest ketté repesztett, és felét Boka homlokára ragasztotta, felét pedig magánál tartotta. Azt mondta Bokának, hogy odaadja neki az ezres másik felét is, ha kitalálja az ő nótáját. Boka izzadt, és még azt is eljátszotta, amit a nagyapjától hallott. De egy óra alatt mégis megkapta Boka az ezres másik felét is, mivel a nótát kitalálta, mely nem más volt, mint a Hey Diri Diri Dongo. 1857-ben meghívást kapott Pestre az akkori gavalléroktól, de Boka visszautasította azzal a kijelentéssel, hogy meg se értenének odafönt. de Recski Bandi mégis rávette és le is festette őt a Nemzeti Múzeum részére. Boka 52 éves korában halt meg Debrecenben, 1860-ban, hol pompás temetést rendeznek neki pártfogói. Kivonult mintegy 200 muzsikus, Horváth Marci vulgó prímás vezetése alatt, ki az általa szerzett kesergőket játszotta a kitűnő zenész utolsó útján. Bokának 1886-ban a debreceni közönség pompás gránit sírkövet állítatott fel emlékül. Mint zeneszerzőnek felejthetetlen művei az ő kesergői, melynek átiratait maga Joachim hegedű művész is játsza. Említésre méltó még az 1838-as Vízáradás és az Rinyi Emlék című nótái, valamint az Uram, Uram, Bíró, Uram című népdal, melyet az egész országban még most is énekelnek. A következő felvételen idősebb Boka Károly és Heródek Sándorné Csicsak Rózsám című nótáját fogja nekünk előadni a Magyar Rádió népzenekara vezetésével Lakatos Sándor.

Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Farkas Miska fejezete, aki 1829 és 1890 között élt. Farkas Miska egykor győri zenekarvezető, a Dunántúl leghíresebb prímása. 1829-ben született Győrött, őseinek fészkében. Vér szerinti unokája a híres cigány királynak, Biharinak. Atya korán elhalt. Anyja Bihari Magdolna egyedül maradt a 4 árvával. Miska a 8 esztendős gyerek volt, hivatva anyját és testvéreit fenntartani. Elővette hát apja hegedűjét, elment az öreg cigányok ablaka alá, s hallgatta őket, amint tanultak. És az öregek nagy bosszúságára előbb megtanulta a darabot, mint ők maguk. Éppen azért nem szívelhették, s elkergették maguktól. Ekkor hóna alá fogta hegedűjét, kiment a város melletti füzesbe, s ott gyakorolta magát. Mester nélkül annyira vitte, hogy 9 éves korában egy kis gyermekbandának a vezetője lett, s ezzel járta be gyalog fél Magyarországot. Midőn ezen első útjából visszatért, már a nagyok is keresték kegyét, mert ismerték híréből. Már 14 éves korában valóságos banda vezető volt, s neve ismeretessé lett az előkelő körökben is. Az 1848-49-es szabadságharcban, mint tábori zenekar vezető vett részt, Klapka hadtestében. 1853-ban eljegyezte Flatt József császári és királyi fő erdész lányát, Paulinát. 1857-ben indult első útjára Varsóba, honnét az orosz cár meghívására Pétervárra ment. Innen hazatérve Balatonfüredre kapott meghívást, mely ez időben a mágnások által látogatott hely volt. Itt kedvenc zenésze lett József királyi hercegnek. Farkas akkor sem maradhatott el a királyi herceg oldala mellől, midőn Tihanyban két csónakozást rendezett. József királyi herceg és Farkas Miska egy szál hegedővel egy csónakban ültek. A jó kedv azonban csak hamar eltűnt, mert a csónak léket kapott, s erősen kezdett süllyedni. A parton állók segélyt hoztak,

Azután pedig kiment Amerikába, és ott oly pompásan játszott, hogy a jenkik egészen el voltak ragadtatva. Amidőn Amerikába utaztak, a búcsú estéjén egész Győr elitte közönsége részt vett. Az elindulás előtt az utcák járhatatlanok voltak a hullámzó néptömegtől. Mikor elindult a vonat, az itthon maradt bandák a himnusszal és Rákóczival búcsúztak el társaiktól. Ez az amerikai út valóságos diadalút volt, de a cigányokat meglepte a honvágy, és hazakívánkoztak. Midőn ismét az édes hazai földre lépett Farkas, megfogadta, hogy többet nem távozik az ország határán túl. Azonban nyugodni nem tudó lelke, s társai, a sikertől felbátorodva, mely az ő nevével mintegy vele járt, új útra buzdították. Az utazás céljául Poroszországot tűzte ki. 3 év alatt bejárta bandájával Németországot egész a keleti tengerig. Innen Londonba mentek, hol azonban dacára Viktória királynő fényes kitüntetésének és vendégszeretetének rövid ideig maradtak csak. Visszajövet egy jól begyakorolt német banda előtt játszottak Berlinben, kik csodálták művészetüket. Mindenek felett pedig azt, hogy hogyan lehet órákig tartó operákat kotta nélkül játszani. Ja, felelt Miska, Magyarországon ez így szokás. S kérésére ők is játszottak valami német darabot. Miután elvégezték Farkasék, elfújták a gyertyákat, s mint valamely ezerszeres visszhang, az egyszer hallott darabot úgy szólván teljesen hiba nélkül eljátszották a németek nem kis meglepetésére. Ja, ez Magyarországon így szokás. Utolsó útjából hazatérvén többet nem mozdult szülővárosából. Itt lepte őt meg a halál 1890. február 24-én. Kitűnt nem csak mint hegedűművész, hanem mint költő is. Műveit számra körülbelül 50 különféle Simor János hercegprímás küldte be a Nemzeti Múzeumba fényképével együtt, s most ott díszlik nagy őse Bihari János mellett. Mint méltó utód, kinek tiszteletére egy pompás indulót szerzett 1860-ban ezzel a fölirattal. Orpheus induló néhai nagyapja Bihari János, nagyhírű ős magyar zenész emlékére és tiszteletére. Zongorára szerzé hálás unokája Farkas Miska, nemzeti zenekarmester. Győrváros közönsége még most sem feledte el szülöttét, s valahányszor a Repülj fecském ablakára nótát hallja, önkéntelenül megszólal. Másképp szólt ez Farkas Miska idejében.

Az imént Boka Károly és Farkas Miska alakján keresztül a 19. századi magyar cigányzene két különleges képviselőjét idéztük meg. Két olyan prímást, akiknek művészete nem csak a maga korában volt jelentős, hanem egy egész korszak hangulatát is képes felidézni. A reformkor, a szabadságharc utáni évtizedek, a kávéházak, vendéglők, úri szalonok és városi mulatságok világát. A cigányzenész ebben a közegben nem pusztán zeneszolgáltató volt. Sokszor ő teremtette meg az alkalom érzelmi hőfokát. Ő adott hangot a nemzeti érzésnek, a bánatnak, a virtusnak, a nosztalgiának és a mulatság felszabadultságának. Innen érdemes most egy lépéssel tovább mennünk, és megnézni, hogyan hatott ez a világ a klasszikus zenére, mert a 19. században a magyar cigányzene, vagy pontosabban a cigányzenészek által játszott magyaros, verbunkos és csárdásos stílus nem maradt meg a vendéglők és kávéházak falai között. Belépett a koncerttermekbe is. Megihlette a romantika nagymestereit, és sajátos módon Európa szerte a magyar zenei karakter egyik legismertebb jelképe lett. Fontos rögtön az elején pontosítani, hogy amikor a 19. századi zeneszerzők cigányos hangról beszéltek, nem mindig a roma közösségek eredeti, belső népzenei hagyományaira gondoltak. Sokkal inkább arra az előadói stílusra, amelyet a magyarországi cigányzenekarok alakítottak ki. Vagyis a szabad rubátóra, a díszítésekre, a lassú és friss részek ellentétére, a szenvedélyes hangvételre, a hirtelen tempóváltásokra, a hajlékony dallamformálásra, és arra a különleges érzelmi túlfűtöttségre, amely a prímás játékában szinte beszédszerűen szólalt meg. Ez a stílus egyszerre volt magyaros, városi, szalonos, népies és virtuóz. Éppen ez a sokrétűsége tette annyira vonzóvá a romantikus zeneszerzők számára. Elsőként természetesen Liszt Ferenc nevét kell említenünk, Liszt számára ugyanis a magyar zene kérdése egész életén át fontos maradt. Gyermekkorában még Magyarországról indult, majd Európa ünnepelt zongora virtuózaként járta a nagyvárosokat. De a magyar karakter mindig különleges helyet foglalt el művészi képzeletében. Magyar rapszódiái ennek a képzeletnek a legismertebb gyümölcsei. Ezekben a művekben nem egyszerű népdalfeldolgozásokról van szó, hanem egy egész előadói világ koncertpódiumra emeléséről. Liszt rapszódiáiban ott van a lassú bevezetés méltósága, a méről feltörő melankólia, majd a fokozatosan kibontakozó virtuózitás. A zongora olykor, mintha cimbalomként pengene, máskor, mintha egy teljes cigányzenekart utánozna. Prímást, brácsát, bőgőt, cimbalmot és az egész zenekari lendületet. A rapszódiák szerkezete is gyakran a lassú, friss ellentétre épül, amely a verbunkos és csárdás világából ismerős. Liszt zsenialitása abban áll, hogy ezt a hangot nem egyszerűen lemásolta, hanem grandiózus, romantikus zongora nyelvé alakította. Most hallgassuk meg Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját, Boros Lajos és a Száztagú Cigányzenekar előadásában.

A Lisztmű után érdemes arra figyelni, hogy itt nem csak egy magyaros dallamvilág szólal meg, hanem egy előadói attitűd is. A szabadság, a rögtönzés illúziója, a váratlan megtorpanás és nekilendülés, a fájdalom és a tűz egymás utánja. Ez az, amit a 19. századi hallgató gyakran cigányosnak érzett. És ez az, ami miatt a prímások művészete oly mély hatást gyakorolt a romantikus zeneszerzőkre. A következő nagy név Johannes Brahms, aki fiatal korában találkozott Reményi Edével, a magyar hegedűssel, akivel együtt is koncertezett. Ez az élmény döntően hozzájárult ahhoz, hogy Brahms megismerje a magyaros, csárdásos, cigányzenés stílust. Később ebből születtek meg a magyar táncok, amelyek Brahms legnépszerűbb művei közé tartoznak. Ezek eredetileg zongora négykezes darabok voltak, később azonban számtalan átiratban terjedtek el zenekari változatban is. Brahms magyar táncai különösen érdekesek, mert itt a szerző gyakran már meglévő dalanyagból indult ki, és azt formálta meg saját koncepciós nyelvén. A hallgató számára mégis Brahmsként hatnak. Tömörek, feszesek, szenvedélyesek, ritmikailag rendkívül elevenek. A híres ötödik magyar tánc például szinte közhelyé vált, annyira ismert, de éppen ezért mutat jól, milyen erősen beépült a magyaros cigányos hangzás az európai zenei köztudatba. Most hallgassuk meg Brahms ötödik magyar táncát a Pannon cigányzenekar előadásában.

0: Ha most visszagondolunk Boka Károlyra és Farkas Miskára, talán még világosabban látjuk, milyen nagy utat járt be ez a zenei nyelv a 19. századi magyar prímások játékában megszületett, vagy legalábbis különös erővel megformálódott. Egy előadói ideál. A szabadon lélegző, szenvedélyes, díszítésekben gazdag, érzelmileg közvetlen muzsikálás ideája. Ez az ideál aztán belépett a romantikus zongora irodalomba, a négykezes táncok világába, a dalba, a hegedű virtuózitásba, sőt a 20. századi modern koncertdarabokba is. Talán éppen ez a mai műsor legfontosabb tanulsága, a kávéház, a szalon és a koncertterem világa nem állt olyan távol egymástól, mint elsőre gondolnánk. A 19. században a zene természetes módon járt át ezek között, a terek között. Ami este egy vendéglőben vagy úri társaságban megszólalt, más formában megjelenhetett a koncertpódiumon is. A cigány zenészek pedig nem csak őrzői, hanem alkotói is voltak ennek a zenei nyelvnek. Amikor ma Liszt magyar rapszódiáit, Brahms magyar táncait, Sarasate Zigeunerweisen vagy Ravel cigányát hallgatjuk, nem csak zeneszerzői remek műveket hallunk, hanem valahol a háttérben ott van a prímás alakja is, a hajlékony dallam, a váratlan tempóváltás, a szenvedélyes gesztus, a díszítés, a tűz és a bánat. Ott van a 19. századi magyar zenei élet egyik legfontosabb szereplője, aki hidat teremtett a népi és városi, magyar és európai szalon és koncerttermek között. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dickben.
2: A mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádió Dick.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium az MTI érdeklődésére. A jelenleg rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni, közölte a PM. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők, ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnyeárát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerdán az MT-vel. A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne, hangsúlyozta. A hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdínje júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket, tették hozzá. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kedden a honlapján, megjegyezve ez visszatérő jelenség kánikula idején. Az amúri kagyló tömeges pusztulását már évekkel ezelőtt 2007. júliusában is tapasztalták a Tiszató Abátszalóki medencéjében. Majd 2008-2010 és 2025 nyarán is előfordult kánikula idején, emlékeztettek. Mint írták, ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás, abból adódóan, hogy nem őshonos Európában. A magyarországi vizekben ugyanis él egy vízi atkafaj, amely a kagyló köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe, melyen keresztül bakteriális fertőzés alakulhat ki. Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet a két ország közötti megállapodás megsértése miatt, közölték amerikai tisztviselők kedden. A bejelentés szerint az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonok ellenőrzéséért felelős irodája azt követően helyezi vissza Iránt a szankciós listára, hogy hétfőn és kedden támadás ért több a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Az Irán számára adott mentesség a kőolaj eladásokra vonatkozó szankciók alól része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Rádió Dik. Hold a hangunk.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Üdvözlök mindenkit a Média és Valóság podcastben, én Baranyi Tamás vagyok, és ha azt mondom most a hallgatóknak, illetve a minket nézőknek, hogy kiberbiztonság, akkor nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mire is gondolok. De ha azt mondom, hogy az online térben elkövetett adathalászat, banki csalások, különböző hamis tranzakciók, akkor bizonyára már többünk érintett is lehetett ebben a kérdésben. Tudjuk, mondtam, de azt gondolom, hogy a jövőre nézve inkább sejthetjük, hogy milyen nagy probléma körül van szó. De mekkora az érintettség? Erre vonatkozóan hoztam pár számot, és megnézzük, hogy a föld népességére levetítve a digitális társadalom most per pillanat, illetve pontosabban 2023-ban, 3 évvel ezelőtt mit jelentett. Ez nem annyira az aktualitás miatt mondom, hanem amiatt, hogy ezeket a számokat most sokkal nagyobb értékben kell tudnunk, illetve gondolhatjuk, hogy milyen nagy mértékben növekedett ez az arány. Az emberiség 54%-a használ okostelefont, hogyha most egyszerűen matekkal számolunk, ez több mint 4 milliárd embert jelent. Aztán a 23-ban úgy mérték, hogy 64% az, aki internetet használ, és ez ugye 5,2 milliárdot főt jelent, illetve ha megnézzük azt, hogy a közösségi oldalakon 60%, tehát majdnem közel annyi, mint amennyi internet felhasználó van, tehát 2023-ban 60% volt, ez pedig, hogyha megnézzük a számokat, akkor szintén ugyanannyi értéket jelent, tehát 5 milliárdot minimum. Ha belegondolunk, hogy mekkora nagy kitettség, akkor láthatjuk, hogy igen nagy. Ez azt is bizonyítja, hogy a magyarországi népességnek a 20%-át már érte valamilyen internetes kibertámadás, illetve áldozatául esett már egy ilyen esetnek. És hogyha abba belegondolunk, hogy a 2025-ben, tehát az elmúlt évben tavaly, az első negyed évben 8-9 milliárd forintot csaltak ki az áldozatoktól az online csalással, akkor már láthatjuk, hogy mekkora nagy mértékű és milyen trendekről beszélünk. És még egy dolgot hoztam ide, ami szerintem nagyon érdekes, hogy azok a platformok, mint például az Instagram, a Facebook, a WhatsApp, vagy a YouTube, a TikTok és társai, általában most, ha kivesszük a YouTube-ot, ami a Google-hoz tartozik, és a TikTok az pedig mi meglepő, egy kínai cégnél van, hogyha kivesszük belőle őket, akkor az imént felsoroltak, beleértve a Messenger-t is, egy mégpedig a Meta cégcsoporthoz tartoznak, és az azért érdekes, mert az emberiség történetében soha nem állt még elő olyan helyzet, mikor egy ilyen jellegű monopol helyzettel állunk szembe. No, de a kérdésünk az, hogy egy ilyen esetben mit tehetünk egy ilyen globális erejű, nagy mértékű jelenléttel szemben, állami szinten szabályozás és egyéb tekintetében. Erre a kérdésre fogunk ma választ keresni, és segítségünkre lesz egy hacker, mert most egy hackert hívtunk ebbe az adásba, mégpedig egy olyan hackert, aki etikus. Ő Kis Tamás László, egyébként... most mondani akartam, hogy ezredes, de akkor azt nem mondom. Kis Tamás László a vendégünk, aki többek között a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kiberbiztonsági Intézetének főosztályvezetője. Köszönöm, Tamás, hogy eljött hozzánk, és a türelmét is a hosszabb bevezetőért.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Nem tudom, hogy így a számokkal kapcsolatban, mint az imént említettem, valami kiegészítésre szorul le. Ugye volt szó az internet felhasználó okos mobilokról, hogy ebben már gondolom 3 év alatt jelentősen növekedett a felhasználók száma.
3: Mind a felhasználók száma, mind az eszközök száma jelentősen növekedett. Ha megnézzük azt, hogy most már nem csak mobiltelefon, tablet és egyéb informatikai eszköz, laptopot használunk a napjainkban, hanem már az okos eszközök elterjedésével is ki vagyunk téve azoknak a fajta kockázatoknak, amelyek nap mint nap ránk leselkednek. Mert ha csak abból indulunk ki, hogy egyébként egy robotporszívó, vagy egy okos hőmérő is kockázatot hordozhat magában, innentől fogva azok a fajta akár adatok, eszközök, amelyek kockázatnak vannak kitéve, ezek jelentősen nőttek a napjainkban.
2: Igen, gondoltam, hogy így van. Megütötte a fülemet ez az etikus hacker kifejezés. Tisztázzuk, hogy akkor miről is van szó. Józsaról állunk szemben?
3: Így is lehet nevezni. Én azt tudom, úgy szoktam magamat titulálni, hogy én az a hacker vagyok, akinek nem érdeke az, hogy adatot lopjon, adatot szerezzen, vagy azt értékesítse, hanem mi kizárólag szerződéssel, megállapodás alapján végzünk végzünk vizsgálatokat, és minden olyan, amit korábban vagy akkor a vizsgálat keretében feltárunk. Azért mondtam a korábban, mert vannak olyan információk, amik mondjuk korábban keletkeznek egy weboldalon, ezek lehetnek akár olyan információk, amikkel vissza lehet élni, egy prezentáció, egy videó, ezeket is feltárjuk, és amit a vizsgálat keretében mi azonosítunk, ezeket mi nem visszaélünk vele, mert a hackerek azok ezekkel visszaélnek, hanem mi átadjuk az érintett szervezetnek, ugye állami szervezetek az ügyfeleink, részükre átadjuk, és onnantól fogva ezeket a hibákat, réseket ki tudják javítani. Mi úgy szoktunk vizsgálni, hogy amikor egy rendszert például nem vezettek be, akkor mi nézzük meg, hogy egy hacker ne tudja azt feltörni. Mert mi általunk feltárt hibákat kijavítják, és onnantól fogva kevésbé lesz sérülékeny, mondhatom azt, hogy kevésbé lesz olyan támadási célpont, amit mondjuk egy kritikus sérülékenységet kihasználnak, és onnantól fogva kompromitálják a rendszert.
2: De jó, mert pont lett volna egy olyan kérdésem, hogy úgy láttam, hogy tulajdonképpen a kiberbűnözéssel szembeni harc az valahogy úgy nézhet ki, mint a drog elleni harc, hogy van egy lista a tiltott szerekről, amelyek az aktuális pillanatban már nem tartalmazzák azokat a bővült körű szereket, amelyeket ugye egy kis manipulálással, módosítással már újra nem a tiltott szerek közé sorolnak, és a hackerek is előttünk járnak, és akkor tulajdonképpen önök egy hackerként működve ugyanezt a folyamatot végzik el, csak a jó oldalon állva próbálják a versenyt fenntartani a rossz fiúkkal.
3: Igen, én annyiban fordítanám meg, hogy mi nem előre, hanem sokszor visszafelé kell, hogy nézzünk. Mert elképzelhető az, hogy valami egy adott időpillanatban nem sérülékeny, nincsen benne olyan probléma, amit ki lehet használni, hanem elképzelhető az, hogy mondjuk egy hónap múlva azonosítanak egy olyan problémát, ami sérülékenyé teszi azt az adott rendszert. És pont ezért mi a korábbi találatokat is sok esetben validáljuk, és megnézzük azt, hogy az mondjuk nagyobb sérülékenységre kihasználható-e, nagyobb probléma okozható-e belőle, és innentől fog egyfajta folyamatos kör, ahogy ön is fogalmazta, hogy igen, mindig jönnek ki új eszközök, a mi esetünkben is jönnek ki folyamatos sérülékenységek, és pont ezért vannak olyan rendszerek, ahol visszatérő vizsgálatokat hajtunk végre, pont ezért, mert olyan adatokat tartalmaz, amelyek esetében a folyamatos kontroll az szükséges.
2: Meg gondolom, hogy később akkor a felelősségi körök tisztázásában is sokat segített.
3: Igen, ugye mi nem feltétlen a felelősöket fogjuk megnevezni egy-egy vizsgálat során, hanem azt, hogy hol van a probléma. Nekem, vagyis a csapatnak nem az a feladat, hogy eldöntse, hogy az egy fejlesztőnek a hibája, vagy a fejlesztőnek a feladata, hogy azt a hibát kijavítsa, vagy az üzemeltetőnek, vagy a felhasználók, vagy egyéb szereplőnek, sőt, sok esetben nem feltétlen csak a fejlesztő az, aki mondjuk egy alkalmazásba hibát tud tenni, hanem vannak olyan alkalmazások, amit például kintről veszünk, olyan szolgáltatások, amik nem a rendszerünk részét képezi, hanem külső szolgáltatásként kerül meghívásra, például mondjuk egy videó lejátszó szolgáltatás, ami folyamatosan frissül, a rendszer részét képezi, de nem én rendelkezek fölötte, nem én gyártom, innentől fogva, hogyha abba a sérülékenység kerül bele, akkor nem csak az én weboldalamon, hanem mindenki, aki azt a szolgáltatást igénybe veszi, ott lehet probléma. És ez is az, amit például vizsgálatunk részét képező, hogy azok a harmadik feles alkalmazások, amit egy külső szolgáltató biztosít, abban hol lehet probléma, és ilyenkor például a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet tájékoztatja az érintett szervezeteket, hogy van egy probléma, és azokat érdemes lehet kijavítani.
2: Ez így szuper, mert aztán már azokon a pontoktól levezethető, aztán később mások által a felelősségi jogkör. Egy picit helyezzük kontextusban így a beszélgetést annak tekintetében, hogy milyen ügyekkel foglalkozik egy kiberbiztonsági szakértő, és hogyan lesz ebből majd aztán miképpen lehet nemzetbiztonsági ügykérdés?
3: Ugye úgy néz ki, hogy a szervezetünk több területet ölel magában. Van hatósági területünk, amely a magyarországi törvények és vagy a kibertörvény és az ezzel kapcsolatos normáknak a betartását kontrollálják, valami nyilvántartásokat kezelnek pont ezért, mivel hogyha tudjuk azt, hogy ki mit használ, akkor tudunk nekik szólni. Hogyha egyébként nem rendelkezünk ilyen nyilvántartással, akkor ez elég nehézkes. Van olyan területünk, aki az incidens kezelések foglalkozik, azaz, hogyha már valami történt, egy rendszert valamilyen módon kompromitáltak, akkor annak a kivizsgálásában, sőt, hogyha olyan, például vannak olyanok, hogy zsaroló vírus, amikor kapok egy e-mailt, és azt megnyitom, és a számítógépemen lévő adatokat letitkosítja, ha ez egy hálózatban van, akkor ne terjedjen tovább, ebben tudnak nagyon nagy segítséget nyújtani, mert tapasztaltak, látják más szervezetnél, vagy bejelentéseknél, hogy hogyan terjedhet egy ilyen zsaroló vírus, és ezekben segítenek a szervezeteknek. Van olyan területünk, ami tudatosítással foglalkozik, pont azért, mert hogy szem elé kell kerüljön, hogy ez egy kockázat.
2: Igen, egyre inkább nagy hangsúlyt kell fektetni.
3: Próbálkozunk mi is azzal, hogy, és azt mondom, hogy elég nagy sikerrel, hogy a különböző szereplőket legyen az akár az ügyfélkörünk betartozó szereplők, de akár az állampolgárok tudatosítását is végrehajtsuk. Egy pár évvel ezelőtt például a nagyobb pályaudvarokon október hónap a kiberhónap, és minden nap egy-egy másik tudatosító plakátunk jelent meg a kivetítőkön. Hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet, hogy az online térben elég sok kockázat rejtőzik, és pont ezért érdemes odafigyelni. Van olyan területünk, akik például amikor már incidens van, és ki kell menni, nem csak a gyors segítség, amikor például egy támadást megakadályozunk,

0: Most így 2026-ban. Biztosan korosztályonként meg problémaköröknél más, de úgy általában.
1: Szükséges, nagyon-nagyon szükséges az edukáció, mert az a tapasztalat, hogy a napjainkban a legnagyobb kockázatot az ember jelenti. Azok a fajta támadások, amelyek az emberi sérülékenységet, ezt is így kell, hogy használjam, azaz azt a fajta gyengeséget, ami az ember nyújt, ezeket használják ki. Mert könnyen kihasználható, manipulálható az ember, és pont ezért az edukáció nagyon-nagyon szükséges. Mind a fiatal korosztálynál, mind akár a szülőknél, mind az idősebb korosztálynál, és mondhatom azt, hogy a valamennyi korosztálynak az edukáció más és más kell, hogy legyen, de szükséges. Mert például egy szülő, amikor azt látjuk, hogy egy digitális babysitterként kezel egy tabletet, odaadja neki, és egyébként a gyerek nyomkodhatja, de nem tudjuk azt, hogy mi az, amire rákattint, mi az, amit jóvá hagy egy telepítésnél, vagy most már ugye telefonunkon, tabletünkön van fizetésre lehetőség. Rákattint arra, hogy fizet, vásárol valamit a gyerek, és utána csak az SMS-ből szembesül, amikor visszakapta az eszközt, hogy fizetett vele. Ez is egyfajta edukáció. A fiatalok esetében ugyanez, megtalálják őket, céllal próbálnak tőlük adatot, információt kinyerni, és az idősek meg pont azért, mert nem ebben a generációban, nem ebben a technológiai világban nőttek föl, ezért jobban ki vannak téve, mert nem tudják, hogy mi az, hogy egyébként megváltoztatom egy hangot online eszköz segítségével, vagy amikor azt mondom, hogy ott az okos eszköz a kezében, föltelepítek egy vírusértót, és kiderül, hogy azzal telepítettem egy vírust, vagy amikor egy banki csalásnál egy alkalmazást kell föltelepíteni, ezekkel mind vissza tudnak élni, és pont ezért szükséges az, hogy mindenfajtaképpen megjelenjünk, mint tudatosítás.
0: Igen, ahogyan az adásra készültem, akkor gondolkodtam el rajta, hogy tulajdonképpen mennyire tudatlanul, öntudatlanul használjuk ezeket a felületeket, hiszen ránk szakad a digitális társadalom, és egyikünknek sincs benne valami semmilyen tapasztalata, hogy hogyan védjük meg magunkat, mert maguk a támadások is azért tulajdonképpen egy ilyen 15 éve vannak a köztudatban, vagy vannak jelen így a lakosság életében, úgy mondjam, tehát akik mi egyszerű emberek hogyan találkozhatunk vele, de ígérem, hogy fogunk beszélgetni így a védelemről, és azt is ígérem, hogy végig fogunk venni egy olyan folyamatot, amelyben megnézzük majd, hogy egy kibertámadás lépésről lépésre hogyan néz ki, és aztán arról is tudunk ennek kapcsán beszélni, hogy hogyan védhetők ki természetesen. De előtte azt gondolnám, hogy tisztázunk pár alapfogalmat, ha önnek is megfelel. Vannak ilyen fogalmaim, hogy személyes adat, minősített adat, üzleti adat, az információ, amit nem azonos, ugye azonosítanak az adattal, de nem azonos vele, és a digitális lábnyomról, meg a globális kibertérről is mindenképp ejtsünk szót így nagy vonalakban. Akkor nézzük először ezt a személyes, minősített és üzleti adatot.
1: A személyes adat minden olyan adat, ami valakit be tud azonosítani. Nem vagyok jogász, ezt ki kell hangsúlyozni, hogy én azt szoktam mondani, hogy én az egyesekhez és a nullákhoz értek, nem pedig a paragrafusokhoz. Én a számítógépet tudom, hogy hogyan kell használni, de az a személyes adat, ami egyébként beazonosíthat bennünket, azaz attól, hogy a világban vagy Magyarországon van nagyon sok kis Tamás, az még nem egy személyes adat. De onnantól fogva, hogy ott van mellette a születési dátumom, ott van mellettem édesanyám neve vagy és a születési helyem, innentől fogva én beazonosítható leszek.
0: Mint a koordináta rendszerben, hogy három pont alapján meg lesz határozva valaminek a helyi.
1: Igen, nagyon jó példa. Igen, hogy amint én már azonosítható vagyok, onnantól fogva ez egy személyes adat, de akár lehet ez egy adószám, egy tajszám, minden olyan, ami egyébként egyedivé tesz engem, a személyemet, hozzám köthető. Akkor beszélünk arról, hogy minősített adat. A minősített adat azok az információk, amiket valamilyen módon minősítéssel látnak el. Ugye a régi hagyományos nevén ez az államtitok és hasonló ilyesmi, ugye ez napjainkban már, amikor arról beszélünk, hogy bizalmas, korlátozott terjesztésű minősítésekkel látnak el, azaz olyan információ, ami akár a Magyarország, vagy akár a nemzetnek a hátrányát okozhatja, hogyha ezek kiderülnek. Ugye ezek hivatalokban alkalmazható eszközök, és amikor arról

0: beszélünk, hogy üzleti titok, vagy üzleti adat, akkor pedig az, ami mondjuk egy szervezetnek a működését befolyásolja. Például azt mondom, hogy egy cégnek a költségvetése, vagy egy jövőképe, vagy bármi olyasmi, amit egyébként nem biztos, hogy ki szeretne tenni az ablakba, mert mondjuk ez neki egy előnyt jelent, vagy például egy termék, vagy bármi ilyesmi, akkor ez egy üzleti adat. És mindegyiket valamilyen módon védeni kell.
1: És ha jól értem, akkor ugye a felsorolásból az üzleti adat is lehet még minősített adat is, tehát hogy azon valamint különböző jogosítványok lehetnek, vagy ezt teljesen érdemes
0: szépen? Ez az, amit nem fogok tudni megválaszolni. Azt tudom, hogy azért vannak olyan szervezetek, akik minősített adatot kezelhetnek, és innentől fogva lehet olyan információ. Akár ugye nem csak a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet végez sérülékenységvizsgálatot, hanem vannak jogosultsággal nyilvántartásba vett szervezetek, akik végezhetnek. Az ő esetükben is elképzelhető, hogy készítenek olyan iratot, amelyet egy szervezet minősítetté tesz, és onnantól fogva az már egy védendő információ.
1: Igen, nagyon értelmes emberekkel beszélgetve szoktam olyat hallani, hogy nem mindenre tudnak pontos választ adni. Az engem mindig megnyugtat, mert tudom, hogy jó kezekben vagyok. És akkor van még itt ugye nekünk az információ. Tisztázok egy picit, hogy az adat és az információ között mi is a különbség?
0: Mi adat? Nagyon sok dolog van. Az adat, ahogy beszélgettünk arról, hogy személyes adattól kezdve, de akár egy rendszám, vagy bármi ilyesmi adat.
1: Csak adat van.
0: Igen.
1: Szinte.
0: Az információ, aminek értéke van. Magyarul arról beszélünk, hogy addig, ameddig van egy rendszám, addig nincsen értéke. Hogyha már azt mondom, hogy egyébként összegyűjtök egy szervezethez köthető rendszámlistát, az már egy információ. Mert lehet, hogy azzal visszaélhetnek, de akár ha azt mondom, egy munkatársnak a neve kevésbé nem feltétlen védendő. De hogyha már azt mondom, hogy egy szervezetnél legyen, akár itt a rádió esetében, összegyűjtöm a dolgozóknak az e-mail címét, vagyis a nevét, akkor az nekem egy információ. Én tudok olyan csapda e-mailt küldeni, olyan adathalász e-mailt, ami kimondottan a rádiónak a munkatársainak címzek. Ez egy információ.
1: Igen,
0: ez
1: értem.
0: A kettő között a jelentős különbség.
1: Tehát az adott közötti kapcsolat, egy logikai kapcsolat az, ami információval
0: igen.
1: alakul.
0: És lehet, hogy önnek valami egy adat, uh-huh. nekem az már lehet, hogy egy információ.
1: Igen,
0: ez a kettő, ez nem fedi le egymást.
1: Úgyis apám úgy mondaná, hogy benne van már a rafkosság az
0: igen.
1: információban.
0: Igen.
1: Igen. Nézzük akkor a digitális lábnyomot.
0: A digitális lábnyom az egy, fogalmazunk úgy, hogy amit belőlünk látnak. Amit az interneten ott hagyunk. Ez lehet akár egy fénykép, lehet akár egy weboldal megtekintése. Mind nagyon sok digitális lábnyom van. Ugye a GDPR az, ami arról szól, hogy az adatainkat hogyan kell tárolni, hogyan védik az adott szervezetek, és a jelentősége az, hogy a digitális lábnyomra hegyezik ki. Azaz minél kevesebbet információt tároljunk el az adott felhasználóról. És amit én a világhálón végzek, legyen az akár egy posztolt kép, legyen az akár az, hogy én hétvégén el fogok menni nyaralni, az egy digitális lábnyom. Azaz abból, amiket én a járásommal, hogyha ezt a példát veszem, én végig lépkedek, abból lehet, hogy valaki az én engem össze tud rakni. Magyarul elég sok információt megkaphat, ugyanaz, mint amikor mondhatom az indiánok, ugye régebben ez a nyomokat
1: nyomkövetés, igen.
0: A földben, ugyanez, hogy én lépkedek, és azt mondom, hogy lájkoltam egy képet, az már egy digitális lábnyom, mert látszódhat, hogy én mit szeretnék.
1: Én profilozáshoz nagyon jó.
0: A digitális lábnyomnak pont ez a lényege, hogy a profil az, amit lehet belőle csinálni, és ez az, ami pont az, hogy a szeretnének korlátozni, vagy igazából ez az, amire cél, hogy nem kell mindenkinek, vagy nagyon sok információt, amit ott hagyunk, ezeket hogyan lehet úgy, hogy ha még nem is figyelt oda felhasználó, akkor tüntessük el. Mennyi ideig tárolok egy adatot, meg hasonlók. Mert onnantól fogva nem biztos, hogy mindenki felkészült, és azt mondja, hogy oké, rendben, én olyan böngészőből nyitom meg, ami kevésbé fog lábnyomot hagyni, vagy nem fogok posztolni, és hasonlók. Ezért vannak a szolgáltatók rákényszerítve arra, hogy ezeket a lábnyomokat korlátozzák, vagy eltüntessék egy idő után.
1: Most egy rövid szünet, muzsikálás következik, azután folytatni fogjuk a beszélgetést.

0: Rádió Dik.
1: Hallod?
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Hogyha nagyon okoskodni akarnék, akkor én biztos azt csinálnám, hogy a mások által nem szükségesnek, fontosnak tartott adatokat valóban lementeném, hiszen bármikor az időben keletkezhet egy olyan időpillanat, amikor egy másfajta logika vagy kapcsolódási rendszer mentén azok lesznek akár a legértékesebb adatok, és abból a legszuperebb információkat nyerem. Milyen olcsón jutnék hozzá?
4: És az a durva, hogy nem kell lementeni ezeket az adatokat. Amit az interneten csinálunk, amit az interneten teszünk, az ott marad. Ha csak egy megtekintésről beszélünk, vagy egy poszt, vagy bármi ilyesmi, az nagyon sok helyre elkerül. Az eltárolódik, és innentől fogva annak a törlése elég nehézkes. És pont ezért mondhatom azt, hogy ha még nem is mentem le, a későbbiekben elég könnyen vissza lehet azokat nézni, mert az internet nem felejt. Én fölraktam egy képet, elküldtem valakinek egy képet, az ott lesz. Nem egy helyen, sok helyen. És már a számítógépünk is úgy működik, hogy próbál a legkevesebb adatot mondjuk letölteni egy megtekintésnél. Ha én azt a képet megnéztem, akkor az ott valamilyen módon a gépemen ott lesz, gyorsabban felolvashassa. Innentől fogva ezek a mentések, ezek megvannak.
3: Igen, hogyha mondjuk én most valaki a nagyőt keresi, akkor tulajdonképpen egy logaritmushoz fordulva kideríteti, hogy ő valójában mit is akar, és ki a hozzá legillőbb személy.
4: Igen, és nem csak a nagyő, de a kiberbűnözők így működnek.
3: Igen.
4: Hogy amikor valaki úgynevezett spear phishing, azaz célzott adathalászatot szeretnének valaki ellen véghez vinni, ott egy profilalkotás van. És ott megnézik azt, hogy mi az, amit szeret, mi az, amit lájkol, mi az, amit kommentel, és itt azért eléggé sok információt le lehet követni. Ahogy mondtam, akár csak a nyaralási szokásokból. Magyarországon szeret utazni, külföldön szeret utazni, és például ez egy bűnözőnek lehet, hogy információt jelent. Tehát nem biztos, hogy kiberbűnözőnek. Elképzelhető az, hogy pont az, hogy valaki kirakott egy képet, hogy ő elutazott külföldre, az információ, és ez is egy digitális lábnyom.
3: Igen, ez annyira érdekes, majd így a szabályozásra is rátérünk, de most azért kicsit belekóstolnék egy kérdéssel, hogy hogyan lehet szabályozni ezeket az adathalászatokat úgy, hogy ezek az információk, az adatok és az információk sokszor vagy legtöbbször magáncégek kezében vannak, nem pedig állami felügyelet alatt lévő különböző szerveknél.
4: Korlátozni nem lehet. Korlátozni azért nem lehet, mert az adathalászat a korlátozás az eléggé összetett dolog, ugye vannak szabályzók, jelenleg is van akár a GDPR, van akár a NIS2 irányelv, ami alapján egyébként a kibertörvény is kialakult.
3: Bocsánat, a GDPR az Európai Adatvédelmi igen. Rendelet.
4: Igen, igen, ugye ezek is már aktívan működnek, és pont ezért ezek próbálják meg azokat a szabályokat kialakítani, amelyek ezt a fajta biztonságot teremtetik meg számunkra. Mit és hogyan tárolhatok, mit és hogyan kérhetek el, hogy például egy személyes adatot, egy szokást hogyan rögzíthetek. Azokat az adatokat, azokat az információkat, ami egy ilyen szervezet számára előáll, ez próbálják körülhatárolni, elég nehéz. Mert mindaddig, ameddig ugye a bevezetőben is mondta, hogy egy Meta esetében monopol helyzet van, mindaddig, ameddig én elkezdek nézelődni az interneten, és keresgélek akár egy terméket, és ugye előtte bejelentkezve vagyok a Facebookomba, ugye az úgynevezett sütik által egyfajta követés történik a számítógépemen, és onnantól fogva ebből reklám lesz. Magyarul ezeknek a szervezeteknek, akiket próbálunk kontrollálni, ez egy marketing. Magyarul az, hogy ő ezt az adatot megszerezte és továbbadja, ő utána ki fogja törölni, de cserében van mögött egy marketing érték. És azt fogja mondani, hogy ezt értékesítette. Onnantól fogva, hogy ki mit kezd azzal az adattal és mikor törni rá, ez már nem az ő dolga.
3: Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy egy továbbadott adattal később mások mit kezdenek, hogy nekünk abban van-e valami felelősségünk, mert szerintem van egyébként, de valahogy ez így nem biztos, hogy most ma még tetten érhető, vagy visszavezethető egy utólagos jog kör, vagy felelősségi körként meghatározva. Valószínűleg, hogy ilyen nincs a jogszabályozásban.
4: Nincsen, de ezért szoktuk azt mondani, hogy egy tudatos internet használattal ezek a kockázatok csökkentetőek, hogy akár a böngészőbe ott az inkognitó ablak. Az inkognitó ablak nem fogja azt nézni, hogy én a Metának az alkalmazásaiba be vagyok-e lépve.
3: Én nem hiszek ebben az inkognitó módban. Valahogy azt gondolnám, én bocsánat, aztán visszadom a szót, hogy ez arról szólhat, hogy tulajdonképpen olyan kereséseket szeretnénk szűrni, amelyeket valaki el akar rejteni, valamilyen, hát akár hátsó szándék miatt. És hogy én azt gondolom, hogy egy inkognitó módban való keresés, az inkább előtérbe helyezi az embert, mint sem, hogy kizárná őt a nagy felülettel való elérhetőségből. De lehet, hogy paranoiás.
4: Van benne valami. Én már rutinból is általában inkognitó ablakot nyitok, mert
3: mitől véd meg úgy nagy vonalakban minket?
4: Attól azoktól a fajta sütiktől, amik a számítógépen menne eltárolásra kerülnek a sütik, azt nézik, hogy milyen szokásaim vannak. Én mit látogattam meg, és azonosít engem a Facebookon, az Instán, az X-en és egyéb olyan platformokon, amelyek esetében érdekes nekik, amit értékesíteni tudnak akár információkat.
3: Ez már jó pont, ezt nem is tudtam.
4: És pont ezért, hogyha én inkognitó ablakban nyitom meg, akkor ezek a sütik nincsenek benne. Ők nem tudnak engem követni, és innentől fogva minden egyes böngészésem az úgynevezett nem fog összekötni a Meta azzal, hogy ezt én néztem meg, és hogy mire kerestem rá. És hogyha például a feleségemnek keresek egy ajándékot, akkor nem biztos, hogy azt szeretném, hogy egyébként majd amikor nézegeti a Facebookot, akkor feldobja neki, hogy akkor egy virágcsokrot szeretnék neki ajándékba adni. Hanem ez ilyenkor érdemes az, hogy egy inkognitó ablakot nyitok, és ebbe sem, de van hátsó szándék, mert nem szeretném, hogy megtudja. Idővel elővöm a poént, de egyébként pedig
3: ez egy ilyen pozitív, jó szeretetű szándék, amivel elrejti az ember azt, amit szeretne.
4: Igen, és egyébként az, hogy inkognitó módot használok, az azért is jó, mert több olyan weboldal van, amelyek pont azért, hogy kevesebb adatot töltsenek le, nem mindig frissülnek le. A böngészőm így működik, hogyha én azt inkognitó módban nyitom, akkor minden egyes megtekintésnél megkapom a teljes tartalmat. És legyen az akár egy kis beágyazott kép, egy videó, bármilyen, ami mondjuk egy keresésnél, vagy egy cikkolvasásnál hasznos lehet. Frissebb tartalmat látok. Én például ezért is szoktam, hogy lássam mindig az aktuális tartalmat, és ne a böngészőm határozza meg, hogy mit akarok én látni.
3: Hú, ez szuper jó, úgyhogy most így a tamáskodásomat félig visszavontam. Tehát ez megvan. Sok mindent gondoltam tisztázni, de szeretném, hogyha idővel majd most már rátérnék erre a kiberbűnözésnek arra a részére, amikor ilyen csalásoknak vagyunk áldozata, és megnézzük a folyamatot, de két fogalmat azért szerintem előtte tisztázunk, a közöttük lévő különbség, az pedig ugye az informatikai biztonság és az információ biztonság, és jól sejtem, hogy itt bejön nekünk a felhő alapú tárolás is, vagy akkor rossz helyen tapogatózok?
4: Jó irányba tapogatózik, ugye ha azt mondjuk, hogy kezdjük azzal, hogy informatikai biztonság. Az informatikai biztonság, az információ biztonság és az informatikai biztonságnak nagyon jó kapcsolata van. Az informatikai biztonság például, hogy az én számítógépemet hogyan védem, letitkosítom, vagy jelszóval lépek be. Onnantól fogva még nem beszélünk adatról, még csak a képeimet, vagy a háttérképemet akár, ha látják, mert be tudott valaki lépni. Informatikai biztonságnak azért sok olyan tényezője van, ami fizikai is. Például egy szerver esetében hogyan védem azt a szervert. Fizikailag, hozzáférésileg, de akár már informatikai biztonságnak nevezhetjük azt is, hogy egy adott eszköz, egy kamera, azt én hogyan védem. Az információbiztonság már, ahogy beszéltünk, az értéket védjük meg. Nem a fizikai értéket, ami egyébként ott van a kezünk közben, hanem az az érték, ami akár a szervezetre nézve, akár rám nézve védendő. Azaz, ha én azt mondom, hogy a bankszámlámat nem szeretem hirdetni, hogy mennyi pénz van rajta, ez az én információbiztonságom. Amint azt mondom, hogy a lementem a számítógépemre a PDF-eket, ami mondjuk a számla kivonatom, és valaki be tud lépni a gépemben, az informatikai biztonságot kihasználta, már hozzá fog férni ezekhez az adatokhoz. És ez a a lényeg.
3: Igen, tehát hogyha jól értem, akkor az informatikai biztonság az inkább már a materiális kézzelfogható, de mondjuk azt, hogy mindenképp a hardware részéhez kapcsolódik inkább.
4: Igen.
3: Ahogyan most így láttam, és akkor mondjuk egy saját rendszerünkön belüli védelem.
4: Igen.
3: Az, amiről szólhat. Igen. Jól értem.
4: Igen, de például, ha csak példaképpen, ha informatikai biztonság az, hogy hogyan óvom meg a merevlemezt, ami a számítógépemben van. Elképzelhető, hogy elromlik, vagy egy másolat nincsen meg, akkor az megsemmisül, akkor az már informatikai biztonság is, meg információbiztonság is.
3: Igen,
4: és pont ezért a kettőnek nagyon összemosodik a határa.
3: Igen, most, hogy azért ezeket így nagyjából tisztáztuk, amit köszönök szépen. Én azt mondom, hogy lett volna egy pár kérdésem, amit majd még tisztázni érdemes, de lépjünk most arra a részre, amikor megnézzük, hogy hogyan is történik egy ilyen kibertámadás egy sima polgárral szemben, hogy hogyan is van ez a folyamat. Én azt gondolom, jól sejtem, hogy az első lépés az lehet, hogy amikor megnézzük a felhasználási feltételeket, és beállítjuk az adatkezelési módokat, hogy ott indul ez a történet.
4: Ott is indulhat. Az első az ott kezdődik, hogy belépek a számítógépembe. Mert onnantól fogva, hogy én beléptem és megnyitom a leveleimet, már kockázatnak vagyok kitéve. Mert kaphatok egy adathalász e-mailt, rákattinthatok egy zsaruló vírusra, és innentől fogva ezek azért kockázata. Az, hogy egy támadás hogyan indul, lehet random. Az, hogy kiküldök x ezer helyre, x millió helyre egy e-mailt, és majd valaki rákattint, ez egy általános.
3: Egyébként csak annyit, hogy kérdezek, hogy amikor az e-mail megnyitásával is már magunkra szabadítunk valami rosszat, vagy a tartalmon, a texten belül kattintva általában?
4: Is elképzelhető, attól függ, hogy mi van, vannak beágyazott tartalmak, ami akár információ lehet valaki számára, az, hogy megnyitott ezt valaki, és egyébként érdemes oda e-mailt küldözgetni. A másik az, hogy elképzelhető az, hogy ha például olyan dokumentum van, vagy egy olyan script van, olyan kód van beleégetve abba a levélbe, ami egyébként káros lehet, akkor ez is okozhat problémát.
3: Akár ez mondjuk most első ránézésre nem is látszik, mert ez mondjuk bele van kódolva, tehát azt sejtem, hogy ez tulajdonképpen számunkra, egyszerű felhasználó számára láthatatlan.
4: Akkor látszódik, amikor fönn megkérdezi azt, hogy betöltsem-e a képeket például, vagy betöltsem-e a tartalmat.
3: Tehát önállósulni szeretne.
4: De kell hozzá egy felhasználó interakció.
3: Aha, igen, tehát önállósulni szeretne, de nekünk erre rá kell okéznünk.
4: Igen. És onnantól fogva, hogy már csatolmánya van, akkor már a kockázat ott van. Mi az? Megnézzük, egy Word dokumentum, egy PDF dokumentum, egy futatható állomány. Ezeket elindítottam, már meg is történt a baj.
3: Igen, akkor kapa.
4: És akkor még nem beszélünk arról, hogy megváltozott a Windows jelszavam, írjon be egy újat, kattintson rá, töltse ki az adatokat. És innentől fogva a támadói az adatunk. Ez lehet ilyenkor, a bejelentkezés is.
3: Bocsánat, meg, hogy szavába vágok. Ilyen nekem volt már hasonló, és én akkor azt csináltam, hogy lekapcsoltam a gépet, és vártam, és újra indítottam, és nem történt, hál' Istennek, nagy baj.
4: Nem is feltétlenül szükséges újraindítani a gépet, hogyha láttunk ott egy adatalász oldalt, és nem adtuk meg az adatainkat, akkor nincsen gond. Ha már kitöltöttem az adataimat, legyen az bankkártya adat, legyen az bejelentkezési adat, akkor nagyon nagy a gond. Ilyenkor első körben, hogyha például banki adatról beszélünk, akkor a bankot értesítjük, ha pedig felhasználói adat is, azzal szembesültünk, hogy valami nem olyan, hogy miért is kellett megváltoztatni a jelszót, hogy utána rájövök, hogy egyébként a weboldalon ott nem az az URL van fönt, aminek kéne, hogy legyen, akkor abban a pillanatban fölmegyek az oldalra, lehet, hogy már késő.
3: Most leizzadtam egy kicsit, végigfuttattam egy-két eseményt a múltból.
4: Elképzelhető az, pont ezért szoktuk azt mondani, hogy gondolkozunk, mielőtt kattintunk, hogy nézzük azt meg, hogy történt egy jelszócsere, vagy ki írja, hogy nézzük meg, hogy milyen a nyelvezete. Látok-e jellegzetes dolgot, például ékezetek hiánya. Látok-e benne például pontos vesszőt? Mert a magyar nyelvezetben elég ritkán használunk pontos vesszőket. De a különböző mesterséges intelligencia által készített tartalmakba gyakran előfordul. Ezt észreveszünk-e benne? Vagy vagy amikor rákattintottam, akkor, hogyha még egy weboldal bejött, nem, nincsen nagy gond, ez feltételezhető, de hogy amikor megnézem fönt az URL-t, mit látok fönt? Biztos, hogy az a Microsoftnak vagy egyéb szolgáltatónak az oldalára mutat. De hogyha például ugye itt van, ugye holnapi nappal záródik az adóbevallásnak a határideje, ha például kapunk e-mailt, hogy adóvisszatérítés van, hogy miért kell megadni a bankkártya adataimat? Mert ugye egy adó visszatérítésnél egy az, hogy erre megvannak a NAV-nak a nagyon jól működő felületei, a másik az, hogyha valakitől én egy utalást várok, akkor nem a bankkártya adataimat kell megadni, hanem a bankszámlaszámomat, vagy az úgynevezett másodlagos azonosítóimat, ami akár lehet valamilyen hozzám kötött egyéb azonosító, amivel szépen tudnak nekem utalást küldeni. Ezek az apró jelek, és hogyha már ott van az, hogy én megadtam az adataimat, akkor szépen kezdjem el végig gondolni azt, hogy mi is történt. És itt beleértve azt, hogy egy elszócsere történt, beleértve azt, hogy akkor a fiókomat lehet, hogy feltörték, és akkor érdemes meglepni akár a Meta irányába, hogyha olyan történt, de akár a bankom irányába, vagy egyéb helyekre.
3: Jelezni. Itt a dolog nekem így ketté válik a történet, mind a kettőre nézzünk rá, hogyha lehet. Az egyik az lenne, hogy akkor a rossz fiúk túloldalon, akkor, amikor megszerezték az adataimat, éppen mit fognak tenni, és a másik része pedig az lenne, hogy akkor én milyen bejelentéssel fordulhatok mondjuk a kiberbiztonsági intézethez.
4: Úgy néz ki, hogy ha valakinek az adatát ellopták, akkor azzal vissza fognak élni. Nekik az adat érték, vagyis az információ érték, mert onnantól fogva lehet, hogy zsarolni tudnak vele, lehet, hogy azzal be fognak tudni lépni egy rendszerbe, tegyük fel, hogyha a banki rendszeremről van szó, akkor a pénzemet fogja bánni. Ha arról beszélünk, hogy egy közösségi média platformon visszajönnek az adatokkal, akkor lehet, hogy a nevemben megszólítanak mást, ugye ott egy avatárom van, nem látszódik az, hogy ki vagyok én, nem fogom minden beszélgetésemet úgy kezdeni, hogy szia, én vagyok, nem tudják azt, hogy ellopták a fiókomat, lehet, hogy ott valakit megpróbálnak ezen keresztül kompromitálni. Elképzelhető az, hogy az ott feltöltött adataimmal fognak utána zsarolni. De az is elképzelhető, hogy mondjuk, ha letitkosították a merevlemezemet, akkor pénzt kérnek cserébe. Általában már a pénzre mennek a kiberbűnözők, ez a tapasztalat, mert lehet, hogy egy szakdolgozat veszett el, ami éppen folyamatban van, lehet, hogy
3: orvosi papírok, vagy például
4: akár egy orvosi papír, de lehet, hogy a fényképekkel fognak zsarolni, hogy azért abba az irányba mennek el, hogy pénzt akarnak, vagy leemelni a számlámról, vagy direkt be megkeresnek engem, hogy figyelj, itt vannak a képeid, ha szeretnéd, visszavásárolhatod. Jó esetben utána letölik, ha nem, akkor majd még egyszer.
3: Mert ha jól látom a képen, itt ez nem a feleséged.
4: Ezzel a megjegyzéssel. Hogy akár ezek, és akkor még, ugye mondtam akár azt, hogy ha megtalálják azt az információt, hogy én elmentem nyaralni, akkor akár ezzel is visszajelhetnek, hogy akkor törnek be. Én például azt szoktam mondani, hogy nem kell azonnal posztolgatni. Miért kell azt látni bárkinek is, hogy éppen én Rómában vagyok, vagy bárhol? Miért nem lehet az, hogy hazajövök? Én ezt szoktam csinálni, és azt mondom, hogy nézzétek, itt van a múlt heti nyaralásom. És mi jól éreztük magunkat. És nem kell az, hogy ezt kiraktam.
3: És a nyaralás közben megfigyelhetek arra, ami éppen ott történt
4: igen,
3: velem.
4: Igen,
3: nem mellesleg, igen.
4: Azért, hogy élvezzük azt a nyaralást.
3: Az se rossz, igen.
4: És egyébként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet, mint mondtam, tudatosításban rámegy arra, hogy minél jobban, közérthetőbben tudatosítsunk. Tájékoztatjuk a szervezeteket arról, hogy történt valami akár közösségeket. Tagjai vagyunk a Kiberpajzs kezdeményezésnek, ami a pénzügyi szektorban került kialakításra, ami például a pénzügyi szektort érintő támadások esetében tudatosítás, megelőzés és egyéb tevékenységeket hajtunk végre.
3: Itt a banki szakembereket képzik.
4: Nem.
3: Jól értem?
4: Nem csak a banki szakembereket, hanem mindenkit is. Például a pénzét keretében vannak olyan kampányok, például Okosabb vagy el, mint egy hacker kampány, ahol arról szólt, hogy egy online teszt a fiataloknak, hogy töltsük ki közösen azt a tesztet. Az egyik évben én voltam ennek a hackere, és megnézzük azt, hogy és átbeszéljük azt, hogy hogyan lehetne, miért az a válasz, amit kiválasztottak. Ez például iskolásoknak.
3: De jó,
4: szuper. Tudatosítani is elég sokat járunk, iskolákba vagyunk jelen, egyetemekre járunk, és már mondhatom azt, hogy akár az általános iskolában is egy nagyon jó eszköz az, hogy tudatosítsunk, mert vannak azok a korosztályváltások a véleményem szerint, akikre ráfér az a fajta tudatosítás. Például egy 7.-8. osztályban bekerülnek utána egy olyan közösségbe, amikor egy középiskolába kerülnek, ahol meg kell mutatni azt, hogy ők érnek valamit, és ezért lesz az, hogy akkor én fel tudom törni valakinek a Facebook fióket, ezért kell a tudatosítás.
3: Igen, ez nagyon fontos. Bocsásson meg, hogy így közbeikelődöm, de míg a hátralévő időben van egy pár percünk, akkor ha lehet, arra térjünk már ki, hogy megvolt mondjuk egy banki csalás megtörtént, gondolom, hogy az avatárommal visszaélve ők a nevemet tranzakciót bonyolítanak le, ennek ez lett a lényege. Ha nem így van, akkor ezt nyugodtan mondja. És hogy ezután én mit tehetek? Hogyan fordulhatok mondjuk a jogaimat érvényesíteni, illetve bizonyítani, hogy mi történt, valamint, hogy valamilyen kártérítést érvényesíthessek?
4: Első körben értelemszerű a banknak kell ezt jelezni. A banknak van arra lehetősége, hogy akár ezeket a tranzakciókat kártérítse, hogy vannak erre szerződések vagy biztosításaik, és mindenféleképpen rendőri feljelentést kell tenni. Ugye a rendőrség ebben a nyomozóhatóság, a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet nyomozati tevékenységet nem végez, incidens kivizsgálást aktívan végzünk, azaz akkor, amikor egy közigazgatást érintő incidensről beszélünk, akkor mi ezekben eljárunk, kivizsgáljuk azokat, hogy mi volt az ok, és hogyan lehet azokat megakadályozni, de egyébként pedig, ha banki incidens ér, magyarul akár banki csalás, akkor érdemes például az összes olyan eszközünkön lecserélni akár a bankkártyákat, mert ugye elképzelhető az, hogy vagy a bankkártyánkkal éltek vissza, mert megadtunk egy olyan felületen azt a bankkártya adatainkat, a lejárati dátumot és a hátoldalán lévő kódot, amelyet utána felhasználtak. Ez az egyik, vagy a másik, hogy beléptek a banki fiókunkban. A kettő nem ugyanaz. Míg az egyik esetben, mondjuk az első esetben ott a bankkártyánk letiltásával tudunk védekezni, a másik esetben a banki felületünknek a letiltásával kell, hogy védekezzünk. A második esetben a két faktor egy nagyon jó eszköz erről, hogy
3: az azonosítás.
4: Azonosítson, hogy küldjön egy applikáció, egy üzenetet, egy SMS-t, egy bármit. Míg az egyik esetben, az első esetben, amikor a bankkártyánkról beszélünk, akkor attól, hogy én letiltottam a bankkártyámat, az sok helyen ott lehet. Amikor már okos órán, már okos telefonon ott van a bankkártyánk, azoknak is a cseréje ugye ilyen esetben szükséges. És ilyenkor szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy egyébként akkor, amikor elhagyjuk a telefonunkat, ideig mi volt? Letiltottam a szolgáltatónál. De ez most már kevés. Most már abba is kell gondolkozni, hogy a bankkártyám is ott van rajta. A telefonomat, hogyha nem ismeri föl a biometriai kus azonosításomat, azaz arcomat, új lenyomatomat, akkor PIN-kódot fog kérni. Ha voltam annyira figyelmetlen, és például PIN-kóddal léptem be, vagy például egy olyan PIN-kódot választottam, ami könnyen kitalálható, a bankkártyámmal tudnak fizetni. Hú, ezért szükséges az, hogy például egy telefonelhagyásnál a bankom irányába is jelezem ezt az elvesztést, és ők akkor le fogják tiltani a bankkártyámat, pont azért, mert a bankkártyám ott a zsebemben, a telefonom ott van a virtuális bankkártyához.
3: Jó, ezt jó tudni, hogy egyébként nem csak a banknak kell jelentenem, hanem a rendőrségnek is, mert az is ugyanolyan fontos, hogy akkor induljon el egy ilyen eljárás is. Ezt szerintem érdemes így magunkat tudatosítani, és hogy a jelszavainkat gondoljuk át, és igyekezzünk nem tényleg egy könnyen kitalálhatót, mert ha most az adás után az első tennivalómat veszem sorra, akkor ez lesz, hogy megváltoztatom a jelszómat. Sokkal okosabb lettem, de nem lettem nyugodtabb, és ez nem is baj. És ez nem is baj. Mert így van, oda kell figyelni mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönöm, kedves Tamás, hogy eljött hozzánk. Hát háromszor ennyi kérdéssor is szívesen végigmentem volna, de erre volt most időnk. Most akkor itt befejezzük ezt a beszélgetést, és elköszönünk a nézőktől, hallgatóktól. Köszönjük szépen a figyelmet. Azt hiszem, hogy mindannyian okosabbak lettünk, és ne bánjuk, hogy egy picit nyugtalanabbak. Mindenkinek minden jót kívánok. Viszontlátásra.
2: A Dik Rádió média és valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Robi Lakatos élete és pályafutása. Robi Lakatos a világ egyik legismertebb cigány származású hegedű művésze, akit virtuóz technikája, rendkívüli improvizációs készsége és a különböző zenei műfajok ötvözése tett nemzetközi hírű előadóvá. Művészetében a hagyományos magyar cigányzene, a klasszikus zene, a jazz és a világzene egyaránt fontos szerepet kap. Sok kritikus egyszerre tartja kiváló klasszikus hegedűsnek, kivételes improvizátornak és olyan előadónak, aki hidat épített a különböző zenei kultúrák között. Gyermekkora és családi háttere. Robi Lakatos 1965-ben született Budapest városában. Egy híres cigányzenész dinasztiába született, amelynek gyökerei több száz évre nyúlnak vissza. Családja generációkon át zenészekből állt, így már kisgyermekként természetes volt számára a muzsika. A Lakatos család neve szorosan összefonódik a magyar cigányzene történetével. A család legismertebb bőse Bihari János volt, akit a magyar verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Robi Lakatos ennek a legendás zenész családnak a leszármazottja, ami már gyermekkorában komoly örökséget és felelősséget jelentett számára. Első hegedűleckéit édesapjától és a család idősebb muzsikusaitól kapta. A cigányzenés családokban a tudás hagyományosan nem csak iskolákban, hanem hallás után közös muzsikálással öröklődik. Egy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Robi Lakatos már fiatalon rendkívüli improvizációs készséget fejleszten ki. Tehetsége hamar megmutatkozott, ezért felvételt nyert a nagymúltú Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjéhez tartozó zenei képzésre, ahol klasszikus hegedűt tanult. Itt magas szintű technikai képzést kapott, miközben megőrizte a családjától örökölt ösztönös, improvizatív játékstílust. A klasszikus képzés és a cigányzenei hagyomány ritka kombinációja később pályájának egyik legnagyobb erősségévé vált. A 80-as évek közepén Belgiumba költözött, ahol hosszú éveken át egy neves brüsszeli étteremben zenélt. Az étterem hamar a világ vezető zenészeinek találkozó helyévé vált, hiszen számos híres művés látogatott el oda. Itt figyeltek fel rá nemzetközileg ismert zenészek, karmesterek, akik lenyűgözve hallgatták virtuóz játékát. A szájhagyomány útján terjedő híre következtében egyre több koncert meghívást kapott Európa szerte. Különlegessége, hogy koncertjein gyakran teljesen spontán módon alakítja át a műveket. Egy klasszikus darab közepén jazz improvizációba kezdhet, majd visszatérhet az eredeti témához úgy, hogy az teljesen természetesnek hasson. Ez a szabadság teszi minden koncertjét megismételhetetlenné. Az 1990-es évektől kezdve a világ szinte valamennyi jelentős koncerttermében fellépett. Játszott többek között Európa legnagyobb hangversenytermeiben, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, valamint számos nemzetközi fesztiválon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán én szeretném elmesélni nektek a bizonyságomat, illetve hallgatóknak az üzeneteit fogom elmondani nektek, az ő történetüket, és az én életemről is szeretnék beszélni, hiszen nagyon sokan kíváncsiak vagytok rá, hogy miért is kezdtem el én keresztény műsort gyártani itt a Rádió Dicken, illetve nekem az életemben mit jelent a hit, hogy nőttem föl, és milyen keresztény vagyok. Nos, én, képzeljétek el, hogy már gyermekkoromban gyülekezetbe lettem felmutatva, úgymond baba bemutatónak szokták ezt hívni, és körülbelül 2 éves korom óta járok a Golgota keresztény gyülekezetbe, Esztergomba. A szüleim elváltak, és ezért oda kezdtünk el járni. Azelőtt a szüleim Budapestre jártak egy roma közösségbe, egy cigány gyülekezetbe, majd miután elváltak, édesanyám egy magyar gyülekezetbe, igazából félig amerikai gyülekezet volt akkor a Golgota gyülekezet Esztergomba. Akkor oda kezdtünk el járni, és én egészen mostanáig szinte minden vasárnap ott voltam a gyülekezetbe. Volt gyerekszolgálat, ez úgy néz ki, hogy a felnőttek részt vettek kint az Isten tiszteleten, a gyermekek pedig külön voltak elzárva egy gyermekszolgálatnak hívták, de olyan volt, mintha az óvodába lettem volna, játszottunk a gyerekekkel, és közben a képes Bibliából tanítottak minket, és különböző gyermekszolgálatos tevékenységek voltak, mondjuk kézműveskedés, vagy rajzoltunk, vagy színeztünk azzal kapcsolatosan, amit tanultunk a Bibliából, és így egész jó bibliai kis történetek megmaradtak nekünk üzenetként, nem csak nekem, hanem ott a társaimnak is, és nagy hatással volt az életünkre, sőt megalapozta az egész keresztény életünket, mert ebben tudtunk felnőni, hogy hétről hétre hallottunk bibliai történeteket, és ez nagy-nagy hatással volt az életünkre, nagy hatással volt arra, hogy megalapozzon minket, egy jó keresztény alapot kaptunk a gyermekszolgálatban. Aztán, ahogy cseperedtem fel, ez átalakult, vasárnapi iskolának hívtuk. 7 éves koromtól már elkezdtünk járni egy olyan helyre, ahol már egy picit komolyabb bibliaórát kaptunk, picit tömörebb üzenetet, a kamaszkorral kapcsolatosan, az iskolával kapcsolatosan tudott nekünk üzenetet adni a tanító, és nagyon foglalkoztak velünk, nagyon szerettek minket ott, és nagyon jó üzeneteket haza tudtunk vinni a Bibliából. És párhuzamosan ezzel történt az, hogy kezdődött egy Kids Club nevű dolog. A Kids Club az azt jelenti, hogy gyerekklub, és ifjúsági alkalmakat tartottak nekünk péntekenként. Ez úgy nézett ki, hogy suli után, pénteken, délután 5 órakor összejöttünk, és csak fiatalok voltak, így ilyen 7 éves kortól egészen 20-ig, és játszottunk, sportoltunk együtt, itt volt tényleg baseballozás, kosárlabdázás, focizás együtt, különböző feladatok, csoportos játékok, egyéni játékok, és azt követően pedig eljött egy komolyabb időszak, amikor azt mondtuk, hogy elég a játszásból, összeültünk, gitár, ének, dicsőítettük az Istent, és aztán volt egy tanító, aki átadta nekünk az üzenetet. Na most ez egy nagyon érdekes dolog az életemben, mert ugye ez párhuzamosan történt, vasárnaponként is jártunk, meg péntekenként is. És péntekenként volt egy alkalom, ahol megértettem azt, hogy én itt vagyok minden pénteken az ifjúsági alkalommal, és minden vasárnap a gyülibe, és azért, mert nagyon szeretek játszani velük, jó a közösség, jól érzem magam ott, és hogy szeretem Jézust, és hogy ez nem elég, hogy csak ott vagyok jelen, hanem hogy szálljam oda az életemet tiszta szívből Jézus Krisztusnak. És ez ott leesett nekem, ez a dolog megtörtént, ott én ezt megtettem, befogadtam Jézust a szívembe, behívtam őt, hogy legyen ő az én személyes megváltóm, és ezt követően pedig folytatni fogom innen a történetet, kedves hallgatók, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen, és el fogom mesélni, hogy hogy történt az én megtérésem. Ez egyébként 8-9 éves koromban történt, és azt követően hogyan haladt tovább az életem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítődalt, és aztán folytatom tovább a történetet.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hit életben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán én fogom elmesélni nektek továbbra is a bizonságomat, hiszen, ahogy említettem már nektek, az előző szegmensben belekezdtem abba, hogy milyen volt az én megtérésem, hogy hogyan jártunk ifjúsági alkalomra, és ott hogyan fogtam fel azt, a mérhetetlen nagy kegyelmet, hogy Jézus mennyire szeret engem, és hogy az életemet oda kell szánnom Jézus Krisztusnak. Ez megtörtént ezen az alkalmon. Ez úgy nézett ki, hogy ott a vezető mondott egy imát, amit én ismételtem utána, és én is elmondtam vele. És befogadtam Jézust a szívembe. Na most ez nem egy olyan dolog, hogy itt villámcsapásra megváltozik minden, hanem én úgy gondolom, hogy ez egy folyamat az embernek az életébe, hogy én onnantól elkezdtem komolyan gondolni Istennel a Jézussal való járást, és hogy hogyan kell követnem Jézust. És 12 éves koromban eljött az az időszak, hogy bemerítkeztem. Továbbra is, egyébként azon túl, továbbra is minden pénteken ott voltam az ifjúsági alkalmon, minden vasárnap elmentem a gyülekezetbe, és az történt ott, hogy minden nyáron, ez egy gyülekezet, ahol vasárnap jártunk, csinált családi konferenciát. Ez arról szólt, ez a gyülekezeti családi konferencia, hogy egy héten keresztül elvonultunk Vajtára. Vajtán a Zicsi kastély, az a Golgota gyülekezetnek a konferencia központja, ahol egy hétig ott voltunk, és arról szólt az egész, hogy reggel 8-kor reggeli, azt követően 10 órakor reggel van egy istentisztelet, ugyanúgy dicsőítés, bibliai tanítás, azt követően ebéd jön, ebéd után, szabad a délután, zseniális kávézó, biliárd, csocsó, kint a szabadtéren van kosárlabda, focipálya, röplabda pálya, strand, gyerekmedencével, felnőtt medencével, csodálatos szabadidős foglalkozás van, mindenki keresztény, és jól érezzük magunkat, majd vacsora, és vacsora után ismét istentisztelet van, ahol dicsőítés és tanítás bibliaóra van. Bibliaóra után szintén szabad foglalkozás, de érdemes időben azért elmenni, eltenni magunkat másnapra, mert reggel 8-kor újra reggeli, és azt követően újra istentisztelet. És ez így ment egy héten keresztül, és itt a csütörtöki napon volt egy bemerítkezés. A bemerítkezés az azt jelenti, hogy vízzel megkeresztelkedünk, víz által, és az ó életünk, a régi bűnös életünk az lemegy a víz alá, az meghal, és az új életünk, egy feltámadt Krisztusban való megtisztult élet jön föl. Na most itt elég fiatal voltam, de ezt felfogtam, megértettem, tudtam, hogy mi a bemerítkezés, egy hosszas beszélgetésem volt a lelkipásztorommal, és azt követően történt meg ez a dolog az én életemben, hogy bemerítkeztem. Ezt követően, miután ez a bemerítkezés megtörtént, szolgálatba állásomat már akkor fontolgattam. Mert arról volt szó, hogy a bátyám szeretne megtanulni kahonon játszani, ez a kahon dobon, és valaki mondta, hogy ahhoz nagyon jó a gitár. Hogyha valaki gitározik, akkor, akkor az egy jó segítség tud lenni a gyakorlásban, hogy a kahonnal, a dobbal, mint ütős hangszer, hogy tartsa a tempót, hogy, hogy jól együtt tudjon dolgozni egy zenekarban. És én mondtam, hogy akkor én megtanulok gitározni, aminek anyukám nagyon örült, mert nagyon, nagyon boldog volt, hogy, hogy mi a dicsőítés után érdeklődünk a bátyámmal, és hogy nagyon jó lenne, hogyha ebben részt vennénk. Aztán ez így is történt, hazamentünk, és megalkuttuk a KCDC zenekart, mint említettem, hogy a Kids Clubra jártunk, ez a Kids Club dicsőítő csapatnak a rövidítése, hogy KCDC, és ugye egy gyerekklub dicsőítő csapatot alkottunk, mindenki fiatal volt, és a pásztorunk kezdett el tanítani engem gitározni, az első pár akkordot mutatta, azt becsületesen nagyon-nagyon gyakoroltam, a bátyám pedig ütötte, verte azt a dobot, és dicsőítettük Istent, és ez így alakult az életembe, hogy, hogy akkor csak gitárosként vettem részt a gyülekezetbe, nem volt szándékom, hogy énekeljek, nem volt az, hogy más pozíciót betöltsek, csak hogy gitározni fogok. Ez így is ment hosszú éveken keresztül, csak gitáros voltam a gyülekezetbe, és mások énekeltek, más vezette a dicsőítést, én gitároztam, azt követően bátyám is megtanult gitározni, én pedig megtanultam dobolni, aztán már cseréltük is egymást, hogy én doboltam, ő gitározott, és ez így ment hosszú éveken keresztül, közte pedig növekedtünk nyilván Istenbe, mert továbbra is minden pénteken jártunk az ifjúsággal,

0: gyülekezetből állt. Mindhárom gyülekezetből a fiatalok összecsapódtunk, és szórólapoztunk, hívtuk az embereket a gyülekezetbe mindegyik városban. És amikor Győrben történt ez az evangelizációs alkalom, akkor ez úgy volt, hogy először mi összejöttünk, közülünk valaki mondott nekünk egy bátorító üzenetet, és utána kezdtünk el kimenni az utcára és evangelizálni. És aki jött volna dicsőíteni srác, ő lebetegedett. És ez idő közben én otthon elkezdtem gyakorolni, énekelni, volt egy dal, ami nagy hatással volt az életemre, és azt nagyon énekeltem, nagyon gyakoroltam, otthon gitároztam és énekeltem. És ezen az alkalmon a bátyám azt mondta nekem, hogy hát nincs dicsőítő, énekeld el te azt a pár dalt, amit otthon gyakoroltál, én hallottam, egész jó volt, nyugodtan énekeld el, és akkor lesz dicsőítésünk is ezen az alkalmon. És ezt el fogom mesélni nektek a következő szegmensben, hogy ez hogy történt, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy gyönyörű keresztény dicsőítődalt, és aztán folytatom tovább.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán én mesélem el a bizonyságomat nektek, ugyanis képzeljétek el, hogy ott hagytam abba a történetemet az előző szegmensben, hogy hogy kezdtem el a dicsőítést. Tehát ott voltunk a győri evangelizációs alkalmon, ahol lebetegedett a dicsőítésvezető, és a bátorító üzenet előtt megkérte bátyám, hogy akkor én énekeljem el azt a pár dalt, amit gyakoroltam otthon, és ő hallotta, és mondta, hogy egész jó, nyugodtan énekeljem el. És akkor ott vezettem dicsőítést, és egész jó, bátorító visszajelzéseket kaptam, többen mondták, hogy csináljam, hogy vezessek dicsőítést, hogy foglalkozzak ezzel komolyabb szinten, hogy vegyem komolyan, és akkor mondtam Istennek, hogy rendben, hogyha te ezt szeretnéd, akkor ennek úgyis vagy egy tiszta jele lesz. Akkor majd békességem lesz benne, és majd a vezetőim is azt fogják mondani, hogy akkor csináljam ezt a dolgot. És telt, megmúlt az evangelizációs alkalom, ment, ugye ez pénteki napom volt, aztán szombaton egész nap evangelizáltunk, és vasárnap délelőtt megint csak evangelizáltunk, és ott Győrben vasárnap délután volt az Isten tisztelet. És reggel még én aludtam, a többiek már ébren voltak, a pásztor, a győri pásztor felhívta az evangelizációs csapatunkat, hogy tudnak-e egy dicsőítés vezetőt szerezni a vasárnap délutáni istentiszteletre, mert hogy nagyon megbetegedett a dicsőítés vezetőnek a kisfia, és hogyha van közülünk valaki, aki tudna dicsőítést vezetni, akkor ő otthon maradna a kisfiával. És azt válaszolták a srácok neki, hogy természetesen van, és rám gondoltak, és igent mondtak az én nevemben, úgyhogy én nem tudtam semmiről. És akkor felkeltem, és akkor mondták nekem, hogy Armandó, gyakorolj, mert délután te fogod vezetni a dicsőítést a gyülekezetbe. És akkor ez egy olyan visszajelzés volt számomra, hogy igen, Isten ott akar engem látni, mert úgy egyengedte ki az utakat erre, hogy én dicsőítést vezessek, hogy nem én akartam, nem én jelentkeztem erre a szolgálatra, sőt, álmodtam, közben aludtam, és mások

0: csak arra keltenek, hogy én fogom vezetni vasárnap délután ott a dicsőítést. És ez megtörtént, és ott is jó visszajelzéseket kaptam, bátorítást a szolgálatra, az ottani pásztortól is, meg a gyülekezetbe járó emberektől is, és aztán visszatértünk Esztergomba, az én pásztoromhoz, ott beszéltem vele, ő nagyon nyitott volt rá, nagyon örült neki, hogy elmeséltem a történeteket, hogy hogy alakult a dicsőítés, és aztán adott lehetőségeket ifjúsági alkalmakon, egy-egy pénteken néha én vezettem a dicsőítést, idősek otthona szolgálatba elmentünk, ami abból állt, hogy én vezettem a dicsőítést az idősek otthonába, elénekeltem pár dalt a néniknek, a bácsiknak, és aztán ő tartott nekik egy bibliaórát, így jártunk ketten, és ott vezethettem dicsőítést, egészen odáig még el nem jött az az idő, hogy akkor a nagy gyülekezetbe is az Isten tiszteleten vezessem néha-néha a dicsőítést, és ez így haladt az életem további szakaszán, és eljutott egészen odáig, hogy aztán már csak azt vettük észre, hogy én vagyok az egész gyülinek a dicsőítés vezetője, és hogy próbákat tartok a csapattal, és nagyon jó próbákat tartottunk, mert mindig elolvastunk egy újszövetségi fejezetet, mondjuk elkezdtük a korintusiakhoz írt levelet Páltól, és akkor azon végigmentünk fejezetről fejezetre, versről versre, és akkor abból állt a dicsőítő próba, hogy összejöttünk, Bibliát olvastunk, mindenki elmesélte, hogy kinek mit szólt ez az üzenet, mit kapott ettől az üzenettől, és innen fogom folytatni a történetemet, tartsatok velem mindenféleképpen.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Podcast. Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor, jelentette ki Magyar Péter az ankarai NATO csúcs találkozó második napján. A kormányfő közölte, Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, továbbra is katonait nem, így fegyverszállítmányokat sem. Ugyanakkor nem kérdés, hogy Ukrajnának minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását. A kormányfő kedden röviden beszélt az ukrán elnökkel is a csúcs találkozó alatt, és megállapodtak abban, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak. A kormányfő hasonlóan a többi NATO tagország vezetőjéhez nyilatkozott a csúcs találkozó helyszíne előtt a katonai szövetség jövőjéről is. Magyar kijelentette, hogy Magyarország a NATO megbízható szövetségese, amely elkötelezett a katonai szövetség vállalásának teljesítésében, azaz abban, hogy védelmi költségvetését 2035-re a GDP 5%-ára növeli. Neszmély és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntarthatóbb megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit jelenleg vizsgálják. Emellett arra kérik a lakókat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangó vizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. A közösségi médiában zaklatták, fel akarták akasztani, agyon akarták verni a nagymágocsi jégkármérséklő rendszer kezelőjét, ezért úgy döntött, inkább felmond, leszereli és elviszi a rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telkéről. A talajgenerátor kezelő a családja nyugalma és a saját testépsége érdekében hozta meg a döntést, és egy azóta törölt posztban reményét fejezte ki, hogy a kormány és a szakemberek a jövőben több energiát fordítanak majd a jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos kérdések megnyugtató megválaszolására, írta a Csongrád Csanád vármegyei hírportál. Több gazda szerint a rendszer inkább árt, mint segít, mert a felhők közé juttatott ezüstjodit hozzájárul a csapadék elmaradásához. Kiürítettek egy 38 emeletes toronyházat New York belvárosában, miután az épület szerkezeti problémái miatt a felső szintek leomlásának veszélye merült fel. A hatóságok a környező épületeket is evakuálták, a térséget lezárták, miután reggel épületrészek zuhantak a járdára. Az átépítés alatt álló egykori irodaházban két tartópillér meghajlása okozta a veszélyhelyzetet. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is én mesélem el a történetemet. Az előző órában ott hagytam abba, hogy milyenek voltak a dicsőítő próbáink nekünk. Tehát összejöttünk, és elkezdtünk mondjuk egy új szövetségi levelet, amit Pál írt, mondjuk a korintusiakhoz írt levelet, és azt fejezetre, versről versre szétbontottuk, ugye elolvastuk, és mindenki elmesélte, hogy a személyes életében mi az üzenet számára, a dicsőítő csapatnak mit szólt, mint egységes csapat, és aztán imádkoztunk, és utána kezdődött el a gyakorlati része a próbának, hogy tényleg elkezdtünk énekelni, és zeneileg gyakorolni. És nagyon áldott alkalmak voltak, nagyon, nagyon jó dicsőítő dalokat énekeltünk, nagyon jól összeraktuk a csapattal, tehát egy nagyon minőségi zene szólt, és fantasztikus volt az az időszak az életemben, nagyon szerettem dicsőíteni hétről hétre ott akkor a dicsőítő csapattal, és a budapesti központi gyülekezetbe is vasárnap esténként néha-néha a mi csapatunk vezette a dicsőítést itt Budapesten. Fantasztikus élmény volt ez, és Isten valóban elhívott erre a szolgálatra, amit csinálnom kell. Továbbra is azóta is vasárnaponként dicsőítettem a gyülekezetbe, idősek otthonában, az ifjúsági alkalmon, evangelizációs helyeken, és mindig megkaptam az idősebb emberektől azt, hogy addig szolgáljam az Istent, amíg van rá időm, mert hogy egyedülálló vagyok, és hogyha lesz feleségem, lesz család, munka, akkor kevesebb időm lesz a szolgálatba. Én ekkor abban az időben ezt nem értettem meg, de elfogadtam tőlük, és komolyan is vettem, mert úgy nézett ki egy hetem, hogy hétfőn elmentem egy idősek otthonába, suli után a pásztorral, ott dicsőítettem, ő tanított, kedden elmentünk egy másik idősek otthonába, szerdán dicsőítő próbát tartottunk úgy, ahogy elmeséltem nektek, aztán csütörtökön imaóra volt a gyülekezetbe, ott is én vezettem a dicsőítést, részt vettem az imaórán. Pénteken ifjúsági alkalom volt, ahol már mi szolgáltunk, ott az édes testvérem tanított, én vezettem a dicsőítést, gyermekotthonból is hoztunk ki gyermekeket oda erre az alkalomra, aztán vittük őket vissza az intézetbe, és szolgáltunk feléjük, és igyekeztünk nekik bibliai tanításokat átadni, hogy ne azt kövessék, ami a világban van, nem attól lesznek vagányak és menők, amit mutat ez a világ, hanem keresztényként is lehet valaki vagány, vagy öltözködhet jól, és Jézus szereti őket nagyon. Szombaton pedig egy roma gyülekezetnek segítettem a szolgálatát, és vasárnap, ugye délelőtt Esztergomban vezettem dicsőítést a gyülekezetbe, az istentiszteleten, és délután pedig, mint említettem, a budapesti vasárnap estén vettem részt a szolgálatban. Tehát hétből hét napot szolgáltam, hétből hét nap volt az, hogy kivettem a gyülekezeti életben a részemet, és azt követően pedig nyilván észrevettem most, hogy igen, amióta munka van, amióta család van, természetesen hála a Jóistennek, hogy megnősültem, Isten adott nekem egy jó feleséget, de tényleg valóban hátrább szorult a szolgálat, mert mindig azt tanultam, hogy az első a család, azt követően a szolgálat. Tehát nyilvánvalóan első, legelső az életedben az Isten, azt követően a családod kell, hogy legyen, és utána jön a szolgálat. Ezt a fontossági sorrendet megtanultam, és be is tartottam, úgyhogy most egy ilyen időszakban tartok az életemben, hogy most a családom az első, hamarosan jön a kisbabám, amit sok év után elmesélhetek nektek, mert ez is egy bizonság, hogy már orvosokhoz akartunk fordulni olyan szinten, hogy legyen valami beavatkozás, hogy babánk legyen, és Isten akkor természetes úton megadta nekünk, megáldott bennünket. A feleségem mondta is, hogy ő nem szeretne menni ilyen orvosi beavatkozásokra, mert neki Isten adni fog természetes úton, és az ő hite szerint történt, mert Isten megadta nekünk, és a gyermek az Isten ajándéka. Nagyon hálás vagyok neki, és nagy bizonság az életemben, hogy hamarosan megszületik, és most ebben az időszakban vagyok, de, természetesen szolgálok gyülekezetbe, vezetek dicsőítést, és néha, hogyha az idősek otthonába el tudok menni, akkor ott is vezetem a dicsőítést, és hamarosan meghallgathatjátok ti is, hogy mi is ez a dicsőítés, ugyanis most egy szép dicsőítő dal fog szólni, de én is fogok itt élőben zenélni most a Rádió Digben, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dig egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dig, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán én meséltem el nektek röviden eddig azt, hogy hogy kezdtem el dicsőíteni, és most pedig szeretnék is veletek együtt dicsőíteni, úgyhogy kérlek, hogy töltsétek velem ezt az időt áhítattal, mondjátok magatokban ezeket a szövegeket, legyünk nyitottak Istenre, és nézzétek meg, hogy milyen ez a dicsőítő dal élőben itt a 100.3 Rádió Dikken.

Jézus Krisztus meghalt értünk, és az elegendő áldozat volt a mi bűneink bocsánatára. És hogyha ebben hiszünk, akkor örök életünk van. És ezért bátran énekelhetjük, hogy övé minden álmunk, az életünk.

Nagyon szépen köszönöm nektek azt, hogy meghallgattátok ezeket a dicsőítő dalokat tőlem. A következő szegmensben hallgatóktól fogunk meghallgatni történeteket, hiszen életek változnak meg itt a műsorban is, és engedjétek meg most, hogy imádkozzak egyet. És aztán meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt. Drága Istenem, köszönöm neked ezt a rádió műsort, köszönöm, hogy a részese lehetek. Kérlek téged, hogy áld meg azt, aki most hallgatja ezt. Te, aki ott ülsz most a helyeden, hagyd mondjak rád egy áldást. Drága mennyei atyám, áld meg őt, hogy bővölködjön, áld meg az anyagi forrását, a jövedelmét, Uram.

0: Vedd el a nehézségeit, Uram. Vedd el a betegségeit, Uram. Adj neki jó egészséget. Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönöm, hogy velem tartottál. Most meghallgatunk egy dicsőítődalt, és aztán azokkal a történetekkel folytatjuk, amit ti küldtetek nekem, a ti életetekről szól.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és most eljutottunk odáig, hogy nagyon szép üzenetet kaptam, és már felkonferáltam ezt számotokra, hogy most a ti történeteiteket mesélem el, ugyanis kaptam egy János nevű embertől egy bizonságot, aki egy ilyen történet elmesélés szerint leírja az ő bizonságát. Nagyon tanulságos és nagyon szép történet, úgyhogy mindenféleképpen szeretném megosztani veletek, mert rám nagy hatással volt, amikor megkaptam ezt az üzenetet. Valamikor régen, nem is olyan messze innen, egy apró cigánytelep szélén, ahol a földút inkább sártenger volt, mint közlekedésre való út, élt egy férfit, aki Jánosnak hívtak. A ház, ahol lakott, inkább vaskó volt, a tetőt fóliával fették be, az ajtót egy kötél tartotta zárva, de ez nem volt különös, ott mindenki így élt. János már gyermekkorában megtanulta, mit jelent nélkülözni. Öten voltak testvérek, egy szobában aludtak mind. Az anyjuk a faluból hordta haza a mosnivalót, hogy legyen miből kenyeret venni. Az apjuk gyakran eltűnt, és ha jött, akkor is csak ordítva részek hanggal. De János nem volt rossz gyerek. Mindig figyelte a felnőtteket, próbált segíteni az anyjának. Talán már akkor volt benne valami, ami máshoz nem hasonlítható, valami vágy, hogy több legyen az élet. Nem pénz, nem kocsi, nem arany, csak békesség. De az ilyen helyeken a békesség ritka madár. Már 13 évesen részt vett a telep első komolyabb balhéjában. Néhány fiúval beszóltak nekik a faluban a skinheadek. Követ hajítottak, visszaszóltak, dulakodás lett belőle. És attól a naptól kezdve mély lett az árok. Mi cigányok vagyunk, ők magyarok. Ők gyűlölnek minket, mi gyűlöljük őket. Ez volt a szabály. És János is ezzel nőtt fel. Az iskolában senki nem figyelt rájuk. Ha bejöttek, már örülünk, mondta a tanító. János viszont szeretett volna olvasni. Volt egy tankönyv, amit különösen szeretett. Az volt ráírva történelem. A múlt érdekelte, és sokszor elgondolkodott, miért van, hogy mindig minket üldöznek. Miért van, hogy nem lehet csak úgy normálisan élni. Az évek teltek. A telepen a gyerekekből felnőttek lettek. A felnőttekből rokkantak. János 19 éves korában már dolgozni járt, segédmunkára hívták, ha kellett ásni, ha kellett bontani. Nem volt állandó munka, de ő ment, dolgozott becsülettel. Egy napon, amikor egy bontáson volt, kapott egy új kollégát. Egy idős, csendes férfi volt, akit mindenki csak Laci bácsinak hívott. Laci nem cigány volt, de nem is nézte le őket. Sőt, Laci egy nap azt mondta Jánosnak: te, Jani, tudtad, hogy Jézus téged is szeret? János csak felnevetett. Ne viccelj, Laci bá, nézd már rám, egy ilyen mocskos cigányt, kit érdekel Isten? De Laci nem nevetett. Komolyan nézett rá. Téged érdekel Isten, mert hidd el, nem az számít, honnan jössz, hanem az, hogy hová indulsz. Ez a mondat beleszúródott János szívébe. Este, mikor hazament, lefekvés előtt csak ült az ágyon, nézte a mennyezetet, hallgatta, ahogy az eső kopog a fólia tetőn, és megkérdezte magától: tényleg érdekel valakit az életem? A következő napokon is beszélgettek Lacival. Egy alkalommal Laci adott neki egy kis új szövetséget. Olvasd el, ha más nem, csak János evangéliumát. Otthon sokáig csak nézegette, aztán egyszer csak fellapozta, és az első mondat, amit elolvasott, ez volt: a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ez János 1:5. Ez a mondat úgy ütött belé, mintha villámcsapás lenne. Én vagyok a sötétség, kérdezte magától. Ez így kezdődött az uta. János azon az estén nem aludt. Ott ült, rozoga ágy szélén, a gyertyafény pislákolt, és ő újra meg újra elolvasta azt az egy sort. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Valami belül elindult. Nem értette, mi ez. Nem tudta megnevezni. De érezte, hogy amit eddig magáról gondolt, hogy ő senki, hogy őt úgyse szereti senki, hogy ő csak egy nyomorult cigány, akinek úgyis mindegy, az hazugság lehetett. Mert ha van egy Isten, aki szeret, akkor az azt jelenti, hogy nem vagyok elveszve. Napokkal később a telep szélén egyedül állt, nézte az eget, és megszólalt. Halk volt az a hang, tétova, de őszinte. Isten, ha tényleg vagy, tényleg figyelsz rám, akkor kérlek, mutasd meg, hogy szeretsz. A válasz nem jött azonnal, de dörült az ég. Nem jelent meg angyal, de valami történt. Valami láthatatlan, mintha egy kő gördült volna le a szívéről. Olyan könnyű lett, hogy sírnia kellett. Ez volt az első imája. Ettől kezdve minden nap olvasta az Újszövetséget, aztán kérdezett Laci bácsitól a munkába útközbe. Hétről hétre úgy beszélgettek, mint apa és fia. Laci egyszer ezt mondta neki: János, el kell jönnöd egy kis imaközösségbe. Nem kell semmit csinálni, csak hallgatni. Ott van a faluban, a református parókia mellett, csütörtök esténként. János hezitált. A cigánytelepen nem volt divat templomba járni. Ott lenéznek minket. De valami hajtotta. Elment. Akkor még csak néhányan voltak ott. Magyarok, idősek, egy lelkész, egy asszony, egy öreg bácsi, meg egy fiatal nő, aki zongorán játszott és énekelt. Nincs más név, mely üdvözít, csak Jézus neve. János nem értette, mi történik vele, csak érezte, hogy a könnyei folynak. A lelkész beszélt Jézusról, a bűnről, a keresztről, a megbocsátásról. És ekkor János megértette. Az élete eddig olyan volt, mint egy ház, mit sárból építettek, és most Isten egy új alapot akar adni neki. Aznap este letérdelt a kunyhóba, és imádkozott. Hosszabban, mint valaha. Megvallotta a ragját, a gyűlöletét, a keserűségét. Azt mondta: Jézus, ha tényleg meghaltál értem, akkor az én életem a tiéd. Tedd, amit akarsz. Egy héttel később, vasárnap újra elment, és ima közösségbe, és újra elment. Az emberek a telepen észrevették. Már nem járt a kocsmai balhékba. Már nem állt meg kiabálni, ha szidalmazták őket a falusiak. Már mosolygott, már kezet nyújtott, már megköszönte az apróságokat is. Mi van veled, Jani? Kérdezte az unoka testvére. Megtaláltam a békességet, mondta János. Vagyis nem én találtam meg, hanem a békesség talált meg engem. Elkezdett Bibliát olvasni a testvéreinek is. Egyik este, miután elment a villany, már sokszor nem volt áram, gyertyafény mellett felolvasta a hegyi beszédből, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket. A bátya felkiáltott: hát ez hülyeség, hogy szeressem azt, aki gyűlöl? Nem tudod megtenni magadtól, felelte János. De ha Krisztus benned él, akkor már nem te vagy, aki szeret, hanem ő szeret általad. Valami elindult a családban. A kicsik figyeltek. Az anyjuk sírva hallgatta. A nagyobbak még cinikusabbak voltak, de nem nevettek már. Egyik este a legidősebb nővér, Eszti, ezt mondta. Jani, olvasd még, jó hallgatni, hogy beszélsz. János nem volt sem pásztor, sem prédikátor. Nem járt teológiára, és Bibliából sem tudta az összes részt pontosan idézni. De volt valami, ami sokkal fontosabb, ismerte Jézust. És Jézus ismerte őt. Miután kultúrházba rendszeressé váltak az imaestek, az emberek elkezdték hívni máshova is. János, gyere el hozzánk, meséld el, mi történt. Szólt a kérés egy másik telepről 20 kilométerre. Aztán még egy faluból, aztán egy város peremén lévő cigánsorról. És János ment. Nem nagy szavakkal, nem felemelt kézzel, hanem szívből. Egy Bibliával a kezében, és megtört élete történetével. Nekem Isten nem csak vallás, mondta mindig. Ő a barátom. Az, aki kihúzott a sárból, és aki a szívembe tette a békességet. Az emberek sírtak, miközben hallgatták. Mert sokuknak nem volt semmi más reményük. Egyik este a felesége megkérdezte, János, nem fáradtál még el? Dehogy nem, felelte mosolyogva. De ha az Úr engem hív, nem mondhatok nemet. Így ment hetekig, aztán hónapokig. A kis kunyhóban, ahol elindult, minden már szinte soha nem voltak egyedül. Mindig jött valaki tanácsért, imáért, reményért. Az egyik legnagyobb csoda az volt, amikor a telep legkeményebb embere, Bicska Pali, aki korábban veréseket, verekedéseket, bicskázásokat vitt véghez, egyszer csak megjelent az ima alkalmon. Az emberek némán figyelték, félve, de Pali csak annyit mondott. János, ha Isten téged meg tudott változtatni, akkor talán velem is tud valamit kezdeni. Térdre borult, sírt, és imádkozott, mint egy gyerek. Aztán egy héttel később ott volt a háznál, seprűvel a kezébe, és takarította a kultúrház udvarát, aki régen rombolt, most épített. Ez a történet nem ért véget, mert ahol Isten elkezdi a munkáját, ott nincs pont, csak vesszők. János még mindig járja a falvakat, mert nem egyedül. Mögötte emberek, cigányok, magyarok voltak, bűnözők voltak, skinheadek, fiatalok, idősek, együtt, békében, szeretetben, hitben. És minden alkalommal, amikor János mikrofon elé lép, csak azt mondja, a testvéreim, a legnagyobb csoda nem az, hogy megváltozott a falu, hanem az, hogy Isten bennem kezdte el. Csodálatos történet, remélem számotokra is bátorító volt, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó. Sziasztok!
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Rubai, GL, yeah. 2019.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A 100 tagú cigányzenekar, mint Hungarikum. A magyar kultúra gazdagságát nem csak történelmi emlékei, irodalma vagy népművészete őrzi, hanem a zenei hagyományai is. Ezek közül kiemelkedő helyet foglal el a 100 tagú cigányzenekar, amely nem csak Magyarország egyik legismertebb zenei együttese, hanem a magyar cigányzenei hagyomány egyik legfontosabb őrzője és továbbadója is. Művészeti tevékenysége világszerte ismertté tette a magyar cigányzenét, ezért méltán került a Hungarikumok közé. A zenekar egyszerre jelképezi a magyar nemzeti kultúrát, a cigányság több évszázados zenei örökségét, valamint azt a művészi értéket, amely generációkon keresztül megmaradt. A 100 tagú cigányzenekar története 1985-ben kezdődött. Ebben az évben hunyt el Járóka Sándor, a magyar cigányzene egyik legjelentősebb alakja. Temetésén az ország különböző részeiről érkeztek cigányzenészek, közösen muzsikáltak, hogy utolsó tiszteletüket tegyék a kiváló prímás előtt. A közös zenélés olyan különleges élményt jelentett a résztvevők és a hallgatóság számára, hogy megszületett az elhatározás. Ezt az egyedülálló együttest nem szabad feloszlatni. Így jött létre a 100 tagú cigányzenekar, amely rövid idő alatt Magyarország egyik legismertebb kulturális együttesévé vált. Nevével ellentétben a zenekar létszáma nem mindig pontosan 100 fő. Az évek során előfordult, hogy ennél több vagy kevesebb zenész játszott benne, azonban az elnevezés megmaradt és már a világszerte ismert márkanévvé vált. Az együttes különlegessége nem csak a hatalmas létszámban rejlik, hanem abban is, hogy valamennyi tag kiváló szólista, akik együtt is képesek tökéletes összhangban muzsikálni. A zenekar hangszer összeállítása a hagyományos magyar cigányzenekarokra épül, de sokkal nagyobb méretekben. A primások vezetik az együttest, mellettük számos hegedűs, brácsás, nagybőgős, cimbalmos és klarinétos játszik. A cimbalom különösen fontos hangszer, hiszen jellegzetes hangzásával évszázadok óta meghatározó eleme a magyar cigányzenének. Az együttes előadás módja egyszerre rendkívül fegyelmezett és érzelmekben gazdag, ami különleges élményt nyújt a közönség számára. A 100 tagú cigányzenekar repertoárja rendkívül változatos. Műsoraikon megszólalnak hagyományos magyar népdalok, magyar nóták, csárdások, verbunkos művek, cigánydalok, valamint a klasszikus zene legismertebb alkotásai is. Gyakran tűzik műsorra Liszt Ferenc, Johannes Brahms, vagy pedig Vittorio Monti műveit, amelyeket sajátos cigányzenei stílusban adnak elő. Ezek az előadások nem egyszerű átiratok, hanem olyan interpretációk, amelyekben a virtuozitás, az improvizáció és a szenvedély egyaránt megjelenik. A zenekar legfontosabb ismertetőjegye a kivételes virtuozitás. A prímások lenyűgöző technikai tudással rendelkeznek, gyors futamaik, gazdag díszítéseik és érzelmekkel teli játékuk világszerte elismerést váltott ki. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága az improvizáció, amely lehetőséget ad arra, hogy ugyanaz a mű minden előadás során kissé másként szólaljon meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.